0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gicstárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt, Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

És ez hogy tetszik? És ez hogy tetszik? Szavazzon a most megszólaló zeneműre a Klasszik Rádió 90.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kispestet 1871-ben alapították vidéki földeken, mint falu Pest határában, ezért Kispestnek hívták. Budapest 19. kerületeként 1950-ben csatolták a fővároshoz. A lakásínség enyhítésére, korszerűsítésére 1949 és 1964 között megépült az élmunkás lakótelep, majd 1977 és 1986 között épült a kerület központjában található lakótelep. A kerülethez Budapest két város része tartozik, Kispest és Vekerletelep.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az árréstopp megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstopp tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstopp miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyonvisszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya, Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva a Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótlóbuszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül Vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli aszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelő tehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinfo. Marad a napos, száraz idő, fátyolfelhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A normafa lejtő öreg erdeiben még számos tekintélyes korú és méretű fát találhatunk. Kocsánytalan tölgyeket, bükköket, hársakat, magas kűriseket vagy cseresznyéket. A Szent Anna kápolna és a Zugligeti út környékén még látható néhány idős vadgesztenye is, melyek annak a fasornak a részei voltak, amit még a zugligeti angol kisasszonyok zárdájának apácái és diáklányai ültettek. A legidősebb bükkök életkora elérheti a 280-300 évet is. A tölgyek, hársak ennél idősebbek is lehetnek. Hogy miért is maradhattak meg ezek az öreg erdők itt, annak az egyik oka, hogy a terület sokáig magánkézben volt, és szerencsére nem volt elsődleges cél a fák kitermelése. Később pedig a terület kiránduló jellege miatt nem folytattak már fakitermelést.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északkín a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délin a közötti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást. Legelső saját készítésű figurája Voltaire volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített.
2: Halála előtt a szobrász
1: viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyugati Pályaudvar központi épületében alakították ki Ferenc József császár és felesége Erzsébet királyné számára a királyi várótermet. Akkoriban a vasúttársaságok az uralkodók és kíséretük számára a speciális vasúti kocsik mellett egyedi várótermeket is építettek. Az uralkodói váró három főhelyiségből áll. A gazdagon díszített fogadóterem, az Erzsébet terem Sziszi szobája, valamint a királyi tárgyaló. Ezeket egészítik ki a mellékhelyiségek és a nyári kert. Ma a királyi váró csak különleges alkalmakkor látogatható, mint amilyen például a múzeumok éjszakája, de itt várhatják az indulást a MÁV Nosztalgia egyes élményvonatainak vendégei is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyocskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyon visszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya, Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva a Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótlóbuszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül Vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli asszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelő tehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinform. Marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92.000 lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A belváros és Lipótváros határánál találjuk a különös nevű Mi Atyánk utcát, amely minden bizonnyal a főváros legrövidebb utcája. Első megjelölésekor Kupfer Gasszénak, azaz Réz utcának nevezték, mivel ide nyílt egy jeles rézöntőmester műhelye. Időközben felépült a deáktéri evangélikus templom, időszerűvé vált tehát a népváltoztatás. Errefelé jöttek utat rövidítve az istentiszteletre Lipótváros evangélikus hitű polgárai, és nagyjából annyi idő alatt mentek végig a soron, ameddig az ember magában elmond egy Mi Atyánkot. Így tehát megszületett az új név. Az 1950-es évek elején az utcát, mint közterületet egyszerűen megszüntették. Az utcanévtábla csak a rendszerváltás után, az 1990-es években került vissza a helyére.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Filatori gát nevű hévmegálló egy sejemgombolyító üzemről kapta a nevét. A latinul Filatóriumnak 1780-ban költözött az óbudai területre, és már 9 évvel később tönkre is ment. A helyi lakosság azonban sokáig Filatori Felden, sejemmező néven emlegette a területet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinci utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárás a kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárás a kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyon visszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakony, a Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva a Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótlóbuszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül Vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli asszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelő tehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinfo. Marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítése során a régi láncok 76%-át fel tudták használni, az elpusztultakat pedig az eredetivel megegyező szénacélból gyártották le. Bár 2600 tonnányi új szerkezetet építettek bele, a híd acélszerkezetének önsúlya mégiscsak nem 200 tonnával lett kevesebb, mint az előző. A magyarországi Dunaszakasz első állandó hídjának eredeti tervei szerint a pilléreken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen, ezért az új hídpálya már törés nélküli lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a Fővárosi Közmunkatanács még Polonyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszony tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig itt áll Tino Dilantos Sebestyén szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchídat 1849-ben adták át. Ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchídnak vannak voltak ikertestvérei. Közülük a Marlow Bridge, vagyis a Marlow híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnoch von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A híd pálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a hídláncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pályaszerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk. A költségvetés stabilizálása a kormány legfontosabb feladata, mondta a miniszterelnök. Több ezer család kap pótlólagosan iskolakezdési támogatást. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány legfontosabb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezetőipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A diákok elsősorban az eszközök csökkentése és a tanárhiány miatt tüntetnek. A fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel, rongálnak és gyújtogatnak. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 ezer forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak. A Magyarországon 2 éve bevezetett könyvár rögzítésnek kedvező és kedvezőtlen hatásai egyaránt vannak. Erről hazai kiadók vezetői beszéltek a könyvfesztiválon. A szabályozás lényege, hogy az új megjelenésű könyveket a kiadástól számított 1 évig szigorúan tilos, nagy kedvezménnyel árusítani. Az új könyvekre a megjelenéstől számított első évben legfeljebb 10% kedvezmény adható. Franciaország egyik legrangosabb állami művészeti elismerését vehette át Tóth Krisztina költő, író és műfordító. A művészeti és irodalmi rend irodalmi fokozatával olyan alkotókat díjaznak, akik munkásságukkal nagy hatást keltettek Franciaországban és a világon. Az írónőnek hamarosan franciául is megjelenik a Majom szeme című regénye. Napos száraz idő várható kevés fátyolfelhővel. Napközben 22-26 fokra számíthatunk. Késő este általában 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Csepel Művek eredetileg Weiss Manfred acél- és fémművekgyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és főmegrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A Tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kiránduló helyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspályatársaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katri Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett földalatti létesítményt a II. Világháború után építették a Magyar Dolgozók Pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigázszűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk, a Duna csökkenő vízállása ellenére sem állítják le a paksi atomerőművet. Ma és holnap tartják a szaunázók hétvégéjét. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenéküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezetőipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 ezer forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak. Franciaország egyik legrangosabb állami művészeti elismerését vehette át Tóth Krisztina költő, író és műfordító. A művészeti és irodalmi rend irodalmi fokozatával olyan alkotókat díjaznak, akik munkásságukkal nagy hatást keltettek Franciaországban és a világon. Az írónőnek hamarosan franciául is megjelenik a Majom szeme című regénye. Ezen a hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Madárvédők Világszervezetének kezdeményezéséhez Magyarország is csatlakozott, így október első hétvégéjén idehaza is sok helyen tartanak a többi közt madármegfigyelő sétákat, madárgyűrűzéseket, madártani előadásokat. A programok listája a Magyar Madártani Egyesület honlapján található, ahol a megfigyelt madarak adatait is be lehet küldeni. Ma és holnap rendezik a szaunázók hétvégéjét. Az eseménysorozat országszerte tematikus programokkal várja az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A csatlakozott szaunák listája és programja a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, emellett a 105-ös, a 210B és az 5-ös autóbuszt ajánlja a BKK. Napos száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosba hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szintén hétvégére lezárták a belvárosban az Alkotmány utcát a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik, a Gyöngyösi utca felé a Markó utcai megállót nem érinti. Az egyes villamos ma és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusszal lehet utazni a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány közötti szakaszon. Hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között szintén pótlóbusz jár. Itt a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt. A Közvágó híd és Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz, Pesterzsébet felső és Soroksár Hősök tere között a 66-os, a 66B és a 166-os autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk a Klasszik hétvége. Hamarosan szó lesz arról, hogy várhatóan 2027-ben adják át Budapest új egészségügyi központját. A főváros is beszáll a Gripenek fejlesztésébe, és szó lesz arról is, hogy egyre többen költöznek Budapestről a Balatonhoz.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Vukovi Judit vagyok. Több mint 35 ezer négyzetméteren készül Budapest új egészségügyi központja. 2024 óta zajlik a Budai Egészségközpont, valamint az Országos Gerinc Gyógyászati Központ átfogó fejlesztése az Alkotás utca és a Királyhágó utca találkozásánál, írja a Magyar Építők. A portál rámutatott, hogy a munka első nagy szakasza már befejeződött, ugyanis az A, valamint a B tömböt már felújították, a C tömb pedig áprilisban érte el szerkezetkész állapotát. Utóbbi épületben egyszerre zajlanak gépészeti és elektromos szerelések, valamint betonozási, festési és burkolási munkák. Hozzátették, hogy ez a feladat túlmutat egy új tömb megépítésén, ugyanis az intézmény meglévő, különböző korokban emelt épületeit is egységesen, korszerűen és biztonságosan működő egészségügyi komplexummá alakítják. Az A és a B épületek felújítását másfél év alatt végezték el. A folyamat végén az Országos Gerinc Gyógyászati Központ visszaköltözhet az épület együttesbe. A szerkezeti beavatkozásokat követően külső kéregfalakkal, belső vasbeton merevítő falakkal, valamint vízszintes abroncsolással korszerűsítették az átömb szerkezetét. Emellett felújították a műtőket, korszerűsítették a nyílászárókat és a hűtési rendszert, továbbá vastag kőzetgyapott hőszigetelés került a külső falakra. A C-tömb építését 2024 márciusában kezdték meg, majd bő egy évvel később a szerkezetépítési munkák is elindulhattak. 2026 márciusában betonozták a záró fődémet, a szerkezet megépítéséhez mintegy 17 ezer köbméter betont és 2300 tonna betonacélt használtak fel, miközben a zsaluzott felületek nagysága elérte az 57 ezer négyzetmétert. Ennek végeztével a munka súlypontját a homlokzatra, a külső infrastruktúra és a belső rendszerek kialakítására helyezték át. Hozzátették, hogy a szervezés és a lebonyolítás is precíz logisztikát igényel, mivel rendkívül sűrű a városi környezet. Ezért pontosan tudni kell azt, hogy az érkező anyagokat mikor és hol használják fel. Emellett a külső közműépítés is szoros koordinációt igényel. Kiemelték, hogy az is alapvető elvárás, hogy egy esetleges áramkimaradás még rövid ideig se veszélyeztesse a berendezések működését, ezért a villamos energia ellátást több egymástól független rendszer biztosítja. A végső átadást 2027 őszére tervezik, amivel a Budai Egészségközpont épületállományának területe 35.500 négyzetméterre nő. Összesen 250 ágy, 17 műtő és 87 rendelő lesz, a három tömb pedig egyetlen kórházként fog működni.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az egyes villamos ma és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik, szintén karbantartás miatt pótlóbuszjára a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. Az Alkotmány utcát lezárták hétvégére a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik, a Gyöngyösi utca felé a Markó utcai megállót nem érinti. Hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma is vasárnap 14 órától 19 óra 30 percig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér közötti szakaszon. A hétvégén a H6-os évhelyett Soroksár Hősök tér és a Közvágó híd között pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapest is beszáll a Gripenek fejlesztésébe. Átadták a Gripen vadászgépeket gyártó svéd vállalat új budapesti repülésfejlesztési központját, jelentették be a cég vezetői. A központ mintegy fél év előkészület után 25 magasan képzett szakemberrel kezdi meg a működését, a létszám a közeljövőben jelentősen bővülhet. Elsősorban az autóipari, informatikai és játékfejlesztési szektorban felhalmozott szakértelemre építenek a kiválasztáskor. A tevékenységük egyik fő területe a kiterjesztett valóság alkalmazása a Gripen karbantartásban és a műszaki személyzet képzésében, ezzel valós környezetben szimulálhatók az egyes eljárások. A technológia gyors fejlődése miatt egyre fontosabb, hogy a szakembereket rövid idő alatt lehessen kiképezni, emelte ki a létesítményvezető. A cég hosszú távú együttműködési lehetőségként tekint a Budapesti Repülésfejlesztési Központra, amely a jövőben további feladatokkal bővülhet. Erről a szervezet alelnöke beszélt. Magyarország szerepeit túlmutat a vadászrepülőgépek felhasználásán, a magyar szakemberek és a budapesti központ a jövőbeni fejlesztéshez is hozzájárul. Szólt a társaság legújabb fejlesztéséről, a Gripen E/F modelljéről, amely a vadászrepülőgépek új generációját képviseli, és a szoftveres fejlesztés révén alapvetően megváltoztatja a légi hadviselést. Példaként említette, hogy kevesebb mint 3 hónap alatt integráltak egy külső fejlesztésű mesterséges intelligencia ügynököt, ez egyedülálló megoldás. Az új modell iránt magas a kereslet, jelenleg 133 repülőgépre van megrendelés, a típust pedig már Svédországban és Brazíliában is hadrendbe állították. A vállalat célja, hogy a szoftveres fejlesztéseket akár néhány órán vagy napon belül integrálni és alkalmazni lehessen.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Vukovi Judit vagyok. Egyre többen költöznek Budapestről a Balatonhoz. 2025-ben a hét tóparti járásban 1252-vel többen telepedtek le, mint ahányan elköltöztek. A Sonline egy elemzésre hivatkozva megállapította, hogy az érkezők jelentős része Budapestről és Pest vármegyéből jött, miközben a magas balatoni ingatlanárak miatt egyre többen kereshetnek otthont a környező, kedvezőbb áru településeken. Országosan tavaly 226 ezeren költöztek másik településre, további 191 ezeren pedig ugyanazon településen belül változtattak lakóhelyet. A költözések egyik legfontosabb központja továbbra is Budapest volt. A fővárosból több mint 16 ezeren települtek át Pest vármegyébe, az ellenkező irányban pedig csaknem 10 ezeren váltottak lakóhelyet. A két irány különbsége alapján Budapest mintegy 6700 lakost veszített Pest vármegyével szemben. Közben országszerte egyre többen hagyják el a nagyobb városokat a kisebb településekért. Budapest és a 100-300 ezer lakosú városok jelentős veszteséget szenvedtek el, miközben a 2-5 ezres települések összesen 5800 fős nettó nyereséget értek el. A legerősebb szuburbanizáció Budapest környékén zajlik, a 15 legnagyobb nyertes járásból 12 Pest vármegyében található. A 30 éves költözési adatsorokból az is látható, hogy a magyarországi mobilitást hosszú időn keresztül erősen befolyásolta a nagy létszámú, az 1970-es években született Ratko unoka generáció. A költözők átlag életkora 2005 és 2025 között 29,4 évről 35,7 évre emelkedett, miközben a fiatalabb generációk létszáma már kisebb. Ez a demográfiai változás az ingatlanpiaci mozgásokban is egyre markánsabban megjelenik.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Sok napsütésre számíthatunk. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem állítják le a paksi atomerőművet. Ezen a hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány legfontosabb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenéküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezetőipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 ezer forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak. Ezen a hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Madárvédők Világszervezetének kezdeményezéséhez Magyarország is csatlakozott, így október első hétvégéjén idehaza is sok helyen tartanak a többi közt madármegfigyelő sétákat, madárgyűrűzéseket, madártani előadásokat. A programok listája a Magyar Madártani Egyesület honlapján található, ahol a megfigyelt madarak adatait is be lehet küldeni. Ma és holnap rendezik a szaunázók hétvégéjét. Az eseménysorozat országszerte tematikus programokkal várja az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A csatlakozott szaunák listája és programja a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, emellett a 105-ös, a 210B és az 5-ös autóbuszt ajánlja a BKK. Napos száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották.
5: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Új olaszországi útvonallal bővül a Vizer kínálata. Nagykorú lett a Megyeri híd, és hamarosan szó lesz arról is, hogy összeírják Budapest kutyáit.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Vukovi Judit vagyok. Összeírják Budapest kutyáit, ebb összeírást tartanak Budapest több kerületében. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy állatvédelmi bírságra számíthatnak. A 7. és a 8. kerületben december 1-ig tart az ebb összeírás. Ennek során arra kérik a kutyatulajdonosokat, hogy töltsék ki az ebb összeíró adatlapot, és juttassák azt el az önkormányzathoz. Az összeírás célja a kerületekben tartott kutyák adatainak, valamint tulajdonosaik, illetve tartóik elérhetőségének nyilvántartása, a veszettség elleni védekezés, az állatok tulajdonosai, tartói és más emberek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint állatvédelmi feladatok ellátása, olvasható a Józsefvárosi Önkormányzat honlapján. Felhívják a figyelmet, hogy az ebb összeírásban akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb összeíró adatlapot. A 6. kerületben október 30-áig, a 3. és a 15. kerületben október 31-éig tart az ebb összeírás. Az Óbudai Önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, az előző összeírás óta elveszett állatokról is, amelyet aláírva kell visszajuttatni a hivatalhoz. A 15. kerületi önkormányzat rámutatott, hogy aki a kötelező adatszolgáltatást nem vagy nem megfelelően teljesíti, 150 000 forintos bírsággal sújtható. A 13. kerületben december 31-éig kell a szükséges adatokat benyújtani. Ebb összeírást 3 évente kötelező tartani. A fővárosi közgyűlés az évelei döntésével felkérte az akkori kormányt, terjesszen az országgyűlés elé egy olyan jogszabálymódosítási csomagot, amellyel az önkormányzatok által végzett ebb összeírás jelenlegi rendszerét átalakítják úgy, hogy az ebb nyilvántartást működtető hatóság szolgáltatna adatokat az önkormányzatoknak. Megvan a könyvrajongók kedvenc városa. Egy friss kutatás azt vizsgálta meg, hogy hol várja a legtöbb könyvesbolt, könyvtár és irodalmi program az utazókat. A világ 10 legjobb városa közé Budapest is bekerült. A Holafly 50 várost hasonlított össze a könyvesboltok, könyvtárak és irodalmi túrák száma alapján. Az első helyre Róma került. Az olasz fővárosban 326 könyvesboltot, 87 könyvtárat és 897 irodalmi túrát számoltak össze. Utóbbiból Rómában van a legtöbb a vizsgált városok közül. Itt található a Bibliotheca Angelica, a világ legrégebbi nyilvános könyvtára, valamint az 1909 óta működő Antica Liberia Cascinelli is. A ritka könyveket és régiségeket kínáló üzlet egy szabóság helyén működik, eredeti faburkolatait és fújt üvegből készült könyvszekrényeit pedig máig megőrizte. A második helyen Berlin végzett, a német fővárosban 418 könyvesbolt, 44 könyvtár és 46 irodalmi túra érhető el. Bár London 3. lett, könyvesboltok számában az összes vizsgált várost megelőzte. Budapest is bekerült a legjobb 10 közé, a magyar főváros a 10. helyet szerezte meg. Új olaszországi útvonallal bővült a Wizz Air kínálata. A légitársaság 2027. júniusától közvetlen járatot indít Budapestről Salermóba hetente 2-szer, szerdán és vasárnap. Jegyek 2026. szeptember 30-ától foglalhatók. Salermóval már 12 olasz város érhető el közvetlenül Budapestről a Wizz Airrel: Róma, Milánó, Torino, Bari, Rimini, Lamezia, Terme, Velence, Genova és Nápoly mellett Szicíliára és Szardíniára is közvetlen járatok közlekednek.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Vukovi Judit vagyok. Jelenleg egyszerre több külső és belső tényező nehezíti a budapesti turizmus teljesítményét. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint az erős forint, a magas működési költségek és az ország marketing akadozása mellett Budapest egyes közterületeinek állapota, valamint a turisztikai infrastruktúra és a kínálat fejlesztésének elmaradásai is rontják a főváros versenyképességét. Számos olyan adminisztratív és jogszabályi probléma van az ágazatban, amelynek megoldása nem elsősorban pénz, hanem szabályozói hozzáállás kérdése, hangsúlyozta Flesz Tamás a Népszavának adott interjúban a szakmai szervezetek által összeállított 33 pontos javaslatcsomag kapcsán. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a budapesti turizmus egyik régóta húzódó kérdésének nevezte többek között a rövid távú lakáskiadás szabályozását. A magyarországi szállodások határozottan nem akarják megszüntetni a rövid távú lakáskiadást, mert nagy szükség van rá, különösen a nagyvárosokban, a szabályozását azonban 10 éve kérik, emelte ki. Hozzátette, nem biztos, hogy a Budapesten alkalmazható megoldásnak meg kell egyeznie más európai városok, például Barcelona gyakorlatával. Meggyőződése, hogy a magyar viszonyokra szabott modellt kell kialakítani, ehhez pedig megfelelő előkészítési időre van szükség. A szakember ezért legalább 2027 végéig, vagyis további 1 évvel meghosszabbítaná a jelenlegi moratóriumot. Flesz Tamás szerint Budapestnek ugyanakkor a jövőben nem elsősorban a vendégszám további növelésére, hanem a magasabb költésű turisták megszólítására kellene törekednie. Az európai vendégkör nélkülözhetetlen, viszont egyes távolabbi piacokról érkező turisták lényegesen többet költenek. Az izraeli vendégek költése például meghaladja az európai turistákét, az amerikaiaké ennek akár a 3-szorosa, az ázsiaiaké pedig mintegy a 2-szerese lehet. A szakember szerint ehhez azonban megfelelő infrastruktúrára is szükség van. A repülőtér fejlesztése elengedhetetlen, emellett örök téma a reptérek ki- és bejutás kérdése. Emellett a főváros egyik legfontosabb jelenleg részben kihasználatlan lehetőségét a konferenciaturizmusban látja, Budapestnek a jelenleginél jóval nagyobb részesedést kellene megszereznie ebből a szegmensből. Hangsúlyozta, hogy a Dunapartban továbbra is jelentős kiaknázatlan turisztikai potenciál rejlik, a fejlődést azonban több területen a túlzott szabályozás is akadályozza. Az interjúban szóba került Budapest belvárosának köztisztasági és közbiztonsági helyzete is. Flesz Tamás komoly és gyorsan kezelendő problémának tartja, hogy a visszaváltható palackokat keresők rendszeresen kiborítják a kukákat, miközben megítélése szerint az utcai droghasználat is látványosan rosszabb képet mutat az utóbbi időben.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2008. szeptember 30-án adták át Magyarország leghosszabb folyami hídját, ami egyúttal az ország első nagyméretű ferdekábeles hídja is. Az 1861 méter hosszú Megyeri híd Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. Az átadásakor ez volt Budapest 10. az ország 19. Duna hídja. Az építkezés 2006-ban kezdődött, de egy árvízhullám miatt az előkészítő munkák jelentős része kárba veszett. Az építési munkálatok a komoly műszaki kihívások ellenére 2 év alatt befejeződtek, a Nagy Duna hídjának próbaterhelését 2008. augusztus 22-e és 24-e között éjjelente tartották, 48 homokkal megrakott, egyenként 43 tonna össztömegű teherautóval. A műszaki átadás augusztus 27-én kezdődött, az avató ünnepséget szeptember 13-ai nyílt napon tartották, a hidat szeptember 30-án helyezték forgalomba. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium internetes szavazást indított, sokáig úgy nézett ki, hogy Chuck Norrisról fogják elnevezni, míg nem Stephen Colbert amerikai tévés arra nem buzdította a nézőit, hogy szavazzanak rá. Az ügyben illetékes Földrajzi Névbizottság végül nem vette figyelembe a voksolás eredményét, és a Megyeri híd elnevezést választotta, utalva arra, hogy a híd keleti partjánál Káposztásmegyer, a nyugatinál Békásmegyer fekszik. A 62 milliárd forintos költséggel megépült híd hatalmas méreteit jól érzékelteti a beépített anyagok mennyisége. A beépített vasbeton szerkezet 120 ezer köbmétert, az acélszerkezet 12 ezer tonnát, az aszfalt burkolat 46.250 négyzetmétert, a sóvédő bevonat 25 ezer négyzetmétert tesznek ki, az építés során 452 nagy átmérőjű furt vasbeton cölöpöt használtak fel. Az 5 híd együttesből álló Megyeri híd legimpozánsabb szakasza a Nagy Dunaág fölött húzódó 591 méter hosszú, 300 méter hajózó nyílású ferdekábeles acélhíd, az ország első ilyen szerkezetű híd fölött húzódó 591 méter hosszú, 300 méter hajózó nyílású ferdekábeles acélhíd, az ország első ilyen szerkezetű hídjának

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk. Orosz légicsapás ért egy fontos hidat Kijevben. Az egészségtudatosság fontosságát hirdető sétát tartanak ma este a Vigadó tértől a Lánchídig. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét egy fontos hidat ért orosz légicsapás Kijevben, a Dnyipro folyón átévelő északi hidat le kellett zárni. Tegnap két átkelőn vezettek be átmeneti korlátozást a támadások miatt. Az ukrán fővárosban már a viradóra is több helyen lehetett robbanásokat hallani, a célpontok főként energetikai létesítmények voltak. Több mint 1700 embert vettek őrizetbe tegnap Franciaországban a diáktüntetésekkel összefüggésben. Országszerte csak nem 160 iskolánál történt rendbontás. A fiatalok tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé, de volt, ahol gyújtogatásig fajultak az események. A csak nem három hete kezdődött tiltakozó akcióhoz már 735 intézmény csatlakozott. A diákok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak. A Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakony, a Göcsei és a Citadella Intercity-k megosztva Zalaegerszegtől, illetve Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. Karbantartást végeznek az egyik váci vonalon is, ezért Veresegyház és Vác között buszok közlekednek. Szintén pályamunkák miatt jár több vonat rövidített útvonalon, ma és holnap a székesfehérvári vonalon. Közben a hétvégén is folytatódik a helyreállítás a Rákos állomáson, ahol még hétfőn rongálódott meg a vasúti pálya. A 60-i és Újszászi vonalon várhatóan holnap estig módosított közlekedési rend van érvényben. Lezárják ma este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői este 7:30 és 8 óra között a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak. Ez idő alatt a 16-os autóbusz csak a budai szakaszon közlekedik, a Lánchidat használó többi autóbusz pedig terelve az Erzsébet hídon át közlekedik. Napos száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.
2: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Vukovi Judit vagyok. Már is mondom, mivel várom Önöket az előttünk álló egy órában. Régóta várt korszerűsítés valósulhat meg Zugló vasútállomásnál. Nemzetközi futómezőn gyűlik össze október közepén Budapesten, és beszámolok arról is, hogy a főváros bekerült Európa top 10 legjobb gasztrovárosa közé.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Régóta várt korszerűsítés valósulhat meg Zugló vasútállomásnál. A tervek szerint elbontják az utasvárót, szélesítik a peront, akadálymentessé és jobban megközelíthetővé válhat az állomás. A felújításra a MÁV már kiírta a fejlesztéshez szükséges tervezési tendert. A cél, hogy Budapest egyik legforgalmasabb vasúti megállója végre akadálymentessé váljon, miközben a jelenlegi szűkös és elavult utasforgalmi területeket is átalakítják. A fejlesztés jelentőségét mutatja, hogy az állomás évente több mint 1,5 millió utast szolgál ki, és naponta átlagosan 200-250 személyszállító vonat áll meg itt. Ahogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán írta, a cél, hogy akadálymentes, biztonságos, a fővároshoz és a 21. századhoz méltó megjelenést és szolgáltatásokat kapjon Budapest egyik legfontosabb vasúti megállóhelye. A Cegléd-Debrecen felé vezető vasútvonal mind az elővárosi, mind a távolsági forgalomban kitüntetett szerepű. Zuglóban lehet átszállni a tököli úti buszokra és az egyes villamosra, de a vasúti megállóban méltatlan körülmények fogadják az utasokat. A nemrég megjelent tervezői közbeszerzés alapján a váróterem és a büfé épületeit el kell bontani, ezek jelenleg veszélyesen leszűkítik a peront, funkcióit pedig áthelyezzék a Francia úton, lenn a töltés oldalán kialakítandó fogadóterületre. Mindemellett meghosszabbítják a perontetőt, az akadálymentes megközelítést liftek biztosítják majd, illetve a Bosnyák tér felé, valamint a megálló déli végén is kialakítanak egy-egy kijáratot. Ahogy Vitézy Dávid is említette, most a tervezés indul, a kivitelezés várhatóan 2028-ban kezdődhet.
0: Budapesti híreket hallottak.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Nemzetközi futómezőn gyűlik össze 2026. október 10-e és 11-én Budapesten. A kétnapos esemény 18 versenyszámmal várja a sportolókat, családokat, iskolai és céges csapatokat. A nevezések már most meghaladják a tavaly ilyenkor mért szintet, a mezőny pedig ezúttal is igazán nemzetközinek ígérkezik. 2026. október 10-e és 11-én már 41. alkalommal rendezik meg Magyarország egyik legnagyobb és legrégebbi futóeseményét, a Pázmány Péter sétány környékén kialakított rajtcélszakasztól induló kétnapos program a kezdőktől a rutinos maratonistákig mindenki számára kínál teljesíthető kihívást, legyen szó egyéni indulásról, családi közös futásról vagy csapatversenyről. Az érdeklődés idén is kiemelkedő, szeptember 1-ig már több mint 19 000-en neveztek, ami meghaladja az előző év azonos időszakának eredményét. A rendezvény nemzetközi vonzerejét jól mutatja, hogy a világ 115 országából már több mint 7 000 nevezés érkezett. A Spár Budapest Maraton így nem csak a hazai szabadidősport egyik meghatározó eseménye, hanem a főváros egyik kiemelkedő futóturisztikai rendezvénye is. A szombati program ezúttal is a rövidebb távokról, a közös élményekről és a családokról szól. A résztvevők 500 métertől egészen 10 kilométerig választhatnak maguknak kihívást, visszatér a 2,3 kilométeres maratonka, valamint a 3x2 kilométeres váltó és suli váltó. Az 1 kilométeres családi futás lehetőséget teremt arra, hogy több generáció együtt álljon rajthoz, a proaktív mini maraton pedig 5 kilométeres távon kínál élvezetes kihívást. A 10 kilométer azokat várja, akik egyénileg próbálnák ki magukat egy hosszabb, de még teljesíthető távon. Az esélyegyenlőségi futam pedig ismét megmutatja, hogy a mozgás élménye mindenkié. Aki pedig futás helyett inkább gyalog fedezné fel a főváros, 4 különböző távon csatlakozhat a városi túrák valamelyikéhez. Vasárnap a 42,2 kilométeres klasszikus maratoni táv kerül a középpontba, amely egyéniben, párban vagy a maratonstaféta keretében 4 fős váltóban is teljesíthető. A maratoni mezőny mellett a 30 kilométeres táv, valamint a félmaratoni és 14 kilométeres futamok indulói is benépesítik majd a pályát. Így vasárnap is változatos mezőnynek szurkolhatunk, miközben a különböző távokon indulók egyaránt részesei lehetnek Budapest egyik legnagyobb futóünnepének. Érkezik a legelső Cheese Budapest október 17-e és 18-a között, első alkalommal rendezik meg a programot a Rákóczi téri vásárcsarnokban. A kétnapos gasztronómiai esemény a minőségi hazai sajtokat, a kézműves sajtkészítőket és a sajtkultúra sokszínűségét állítja a középpontba. A rendezvény október 17-én szombaton exkluzív kóstoló estel indul, ahol többek között sajtot és fermentált italokat, valamint prémium bor és sajtválogatást kóstolhatnak meg a vendégek. Október 18-án vasárnap a sajtünnep és vásár várja a közönséget, 20-nál több hazai sajtkészítő mutatkozik be a Rákóczi téri vásárcsarnokban. A látogatók vezetett sajt, valamint bor és sajtsétákon vehetnek részt, parenyica sajtnyújtást és mozzarella készítést láthatnak, a családokat pedig külön gyerekprogramok várják. A színpadi beszélgetéseken és előadásokon többek között Pintér Katalin, Bernát József, Harmad Csaba, Reményi Kálmán és Ficsor Árpád járják körül a sajtkultúra különböző kérdéseit. A program nemzetközi vendége Ursula Heinzelmann német gasztronómiai szakíró lesz, míg Katona Csaba történész a sajt történetébe és kultúrájába enged betekintést. Kiemelt esemény a 14. sajtmustra ünnepélyes díjátadója lesz, a rendezvény zárásaként pedig felvágják a sajtmustra 2026. évi sajtját.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Vukovi Judit vagyok. Grúz és bolgár betörőket fogtak el a rendőrök Budapest belvárosában. Szeptember 25-én este az 5. kerületben a rendőrség és a terrorelhárítási központ munkatársai fogtak el egy 28 éves és egy 30 éves grúz, valamint egy 30 éves bolgár állampolgárságú férfit, írja a rendőrség közleménye. A férfiakat üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás gyanújával hallgattak ki és indítottak ellenük eljárást. A rendőrség közleménye szerint a külföldi férfiak legalább 3 helyszínről vittek el készpénzt, ékszereket, kamerát és fényképezőgépet, amelyek összértéke több mint 16 millió forint. A férfiaktól és az autójukból pénzt, ékszereket, fényképezőgépet és a betörések során használt eszközöket foglaltak le a nyomozók. Budapest bekerült Európa top 10 legjobb gasztrovárosa közé. A helyi fogások, gasztroprogramok és Michelin ajánlások repítették Budapestet a top 10-be. A Barcelona, Bécs, Lisszabon és London csak néhány azok közül a városok közül, amelyeket Budapest megelőzött a Holidu 2026-os európai gasztro rangsorában. A magyar főváros a 9. helyet szerezte meg, közvetlenül Madrid mögött és Firenze előtt. A szálláskereső oldal 100 európai város adataiból próbálta kiszámolni, hol a legjobb utazóként belekóstolni a helyi konyhába. Ehhez nem étteremkritikusokat ültetett asztalhoz, hanem 5 tényezőt vizsgált. A városhoz, illetve az országhoz kötődő legalább 4-esért nem étteremkritikusokat ültetett asztalhoz, hanem 5 tényezőt vizsgált. A városhoz, illetve az országhoz kötődő legalább 4-esre értékelt tészta atlasz fogások számára,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Ez a Papagéno Klasszik 2026. október 3-ai adása, amely a legfrissebb hírek után már is indul. A Papagéno és a Klasszik Rádió közös zenei műsorában most helyet kap a kortárs művészet, a zene, a tehetséggondozás és a színházi élet. Kovács Henrietta az Autistic Art vezetője, valamint Szulák Andrea énekesnő és színésznő, aki most már a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja is, ők lesznek az első óra vendégei. A Jazz Passion koncertről fogunk beszélgetni, illetve az Autistic Art alapítvány jubileumi Válaszok című projektjéről. A második órában Gál Judit, a MÜPA vezető művészeti titkára, a 2026-os Solti Nemzetközi Karmesterverseny kulisszatitkairól és szakmai jelentőségéről, Mennyige Sándor, a Veresegy Színház igazgatója pedig a színház új 13. évadáról és bemutatóiról mesél. Természetesen a heti hír összefoglaló sem maradhat el. A Stúdió K Színház előadása nyerte az E-Színház Fesztivál fődíját, valamint megszűnik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ. A második órában is hallható lesz a heti hír összefoglaló, azzal kezdjük, hogy megnyílt a WordPress fotó kiállítás a Biodomban, és elindult a jelentkezés a 4. Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyre. Ezzel várom tehát önöket, tartsanak velünk!
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Sok napsütésre számíthatunk, orosz légicsapásért egy fontos hidat Kijevben. Szüreti hétvégét tartanak a Villányi és a Tokaji borvidéken. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét egy fontos hidat ért orosz légicsapás Kijevben, a Dnyipro folyón átévelő északi hidat le kellett zárni. Tegnap két átkelőn vezettek be átmeneti korlátozást a támadások miatt. Az ukrán fővárosban már a viradóra is több helyen lehetett robbanásokat hallani. A célpontok főként energetikai létesítmények voltak. Több mint 1700 embert vettek őrizetbe tegnap Franciaországban a diáktüntetésekkel összefüggésben. Országszerte csak nem 160 iskolánál történt rendbontás. A fiatalok tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé, de volt, ahol gyújtogatásig fajultak az események. A csaknem 3 hete kezdődött tiltakozó akcióhoz már 735 intézmény csatlakozott. A diákok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskola kezdési támogatást, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak. A Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakony, a Göcsei és a Citadella Intercity-k megosztva Zalaegerszegtől, illetve Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. Karbantartást végeznek az egyik váci vonalon is, ezért Veresegyház és Vác között buszok közlekednek. Szintén pályamunkák miatt jár több vonat rövidített útvonalon, ma és holnap a székesfehérvári vonalon. Közben a hétvégén is folytatódik a helyre helyreállítás a Rákos állomáson, ahol még hétfőn rongálódott meg a vasúti pálya. A 60-i és Újszászi vonalon várhatóan holnap estig módosított közlekedési rend van érvényben. Lezárják ma este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői este 7:30 és 8:00 között a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak. Ez idő alatt a 16-os autóbusz csak a budai szakaszon közlekedik, a Lánchidat használó többi autóbusz pedig terelve az Erzsébet hídon át közlekedik. Napos száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
6: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. október 3-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno és a Klasszik Rádió közös zenei műsorában most helyet kap a kortárs művészet, a zene, a tehetséggondozás és a színházi élet. Kovács Henrietta az Autistic Art vezetője, valamint Szulák Andrea énekesnő és színésznő, aki most már a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja is, ők lesznek az első óra vendégei. A Jazz Passion koncertről fogunk beszélgetni, illetve az Autistic Art alapítvány jubileumi Válaszok című projektjéről. A második órában Gál Judit, a MÜPA vezető művészeti titkára, a 2026-os Solti Nemzetközi Karmesterverseny kulisszatitkairól és szakmai jelentőségéről, Mennyige Sándor, a Veresegy Színház igazgatója pedig a színház új 13. évadáról és bemutatóiról mesél. Természetesen a heti hír összefoglaló sem maradhat el. A Stúdió K Színház előadása nyerte az E-Színház Fesztivál fődíját, valamint megszűnik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ. A második órában is hallható lesz a heti hír összefoglaló, azzal kezdjük, hogy megnyílt a WordPress fotó kiállítás a Biodomban, és elindult a jelentkezés a 4. Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyre. Ezzel várom tehát Önöket. Hamarosan Szulák Andrea lesz a vendégem, Máté Péter díjas énekesnő, színésznő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Szulák Andreát, Máté Péter díjas énekesnőt, színésznőt, és most már azt is mondhatom, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját.
2: Szervusz, Dori, szeretettel köszöntelek, és a kedves hallgatókat is.
1: Október 30-án este a MOM Kult színpadán a jazz, a swing és a musical találkozik egy különleges koncertem. A Jazz Passion című esten 5 karakteres női előadó lép színpadra, Kamarás Ivánnal, a Gypsy Jazz Band közreműködésével, és az egyik karakteres női előadó te leszel, úgyhogy erről a koncertről fogunk beszélgetni. Nagyon sokféle zenei műfajban otthonosan mozogsz, ezt szerintem kijelenthetjük. De mit tud a jazz, amit egyetlen más műfaj sem?
2: Én úgy gondolom, hogy a könnyűzene csúcsa, a könnyűzenei top az maga a jazz. Tehát a legtöbb tudást, bátorságot, kalandvágyat és felkészültséget igénylő könnyűzenei műfaj szerintem a jazz.
1: És nagyon sokszor az improvizáció műfaja is, ugye?
2: Bizony. Hát viszont improvizálni anélkül, hogy az ember ne lenne teljes mértékig tisztában a hivatása csínyával, bínyával, nem is nagyon lehet.
1: Mennyire szeretsz eltérni attól, amit előre meg van tervezve, és ilyen szabad kéz van, mert néha a szabadság az tud nagyon ijesztő is lenni?
2: Nem vagyok egy félős típus, de fegyelmezett vagyok. Tehát önmagamtól nem nagyon szeretek eltérni megbeszélt dolgoktól, csak azért, hogy ne hozzak másokat kellemetlen helyzetbe vagy zavarba, de én a saját dolgaimon belül eléggé, hát hogy is mondjam, csak kalandvágyó vagyok, és remélem még egy 30-40 évig megőrzöm.
1: Legyen így, én ezt kívánom. Itt, ahogy a felsorolásban mondtam a jazzet és a musicalt is, hogy a jazznek ugye van egy szabadsága, bár azért itt is megvannak egyébként a szabályok és a konkrétumok, de a musicalnek meg van egy fegyelme. Ha választani kellene, mondjuk most ebben a pillanatban, akkor melyik áll közelebb hozzád?
2: Mind a kettő. A személyiségem pont ebből a két furcsa szélsőségből tevődik össze, hogy én egy borzasztóan szabálykövető, rendszerető, rendszer szerető ember vagyok. Ez a lényeg egyik fele, a másik fele egy teljesen szabadon szárnyaló, megköthetetlen, megfékezhetetlen, szabad gondolkodó, de ezt a szabadságot soha nem másoknak a hátrányára szoktam megélni. Ez az én személyes luxusom. A másokkal szemben pedig végtelenül fegyelmezett vagyok, tisztelettudó, szabálykövető, hát valahogy ilyen fura pók vagyok én.
1: Ez a koncert, amely ugye majd október 30-án lesz a Jazz Passion, egy nagyon különleges koncert lesz, hiszen 5 egészen különböző zenei személyiség találkozik a színpadon. Ugye ott leszel te, Hernádi Judit, Tarjáni Zsófi, Micheller Mirtil és Miriam Lakatos is, és ahogy említettük, ugye Kamarás Iván is fellép majd. Ilyenkor a közös nevezőt érdemes keresni, vagy éppen az a cél, hogy mindenki megőrizze majd a saját hangját?
2: Ebben ez az izgalmas, hogy mindenki meg fogja őrizni a saját hangját, miközben biztos vagyok benne, hogy lesz egy olyan közös nevező, amitől ez a koncert nagyon, nagyon harmonikus és nagyon izgalmas is tud lenni egyszerre. Én nagyon szeretem a szélsőségeket. Nagyon szeretem azokat az izgalmas kalandokat, és a színházi szerepeimben is azokat a feladataimat szeretem a legjobban, ami egy ilyen hullámvasút. A hidegből a melegbe, a melegből a hidegbe, a szomorúból a vidámba, az önfelett kacagásból a könnyezésbe. Tehát én ezt látom fontosnak, ezt tartom követendőnek, és hogyha a zenei feladataimat vesztük soron, akkor ott is megnyilvánul ez a fajta sokszínűségi vágy, és ezért is örültem ennek a felkérésnek, mert itt aztán nem lesz unalmas egy pillanat sem.
1: Az biztos. Ugye egy ilyen esten a közönség nem csak dalokat hall, hanem különböző előadói karaktereket lát. Van olyan kolléga, akivel már volt közös munka, és van-e olyan, akivel most lesz az első találkozás?
2: Mindegyikőjüket ismerem, és be kell valljam így most négy szem közt, vagy négy fül közt, hogy rajongok értük. Hát Mirtil szerintem egy csodálatos előadó művész, és én neki nagyon-nagyon nagy rajongója vagyok. Hernádi Judittal több mint 10 éven átjátszottam együtt különféle színi előadásokban. Zsófival léptünk fel közösen együtt. Miriammal pedig az édesapja koncertjén léptünk föl közösen, amit már a vendégei voltam a Robi Lakatosnak. Megismerkedtünk ott is, és fantasztikusan jó képességű a rólvész. Kamarás Ivánnal a televízióban duetteztünk, úgyhogy abszolút ismerjük egymást.
1: Az elmúlt években ugye többször is beszéltél arról, hogy ma már tudatosan választod meg a feladataidat. Mi alapján mondasz igent egy felkérésre, és erre miért mondtál igent?
2: Hát, ahogy az imént ezt megpróbáltam vázolni, elsősorban kalandvágyból. Én ezeket az embereket egytől egyig nagyon kedvelem, sőt rajongom. Megítélésem szerint az ő művészi minőségük garancia arra, hogy egy csodálatos, izgalmas és emlékezetes estet hozzunk létre, és ezek nekem ilyen jutalomfalatok, ilyen szakmai bombonok. Igazándiból nem nagyon kell már nagyon szelektálnom, mert szerencsére ebben az utóbbi időben csupa olyan feladat talál meg, amiben lubickolok, amire nem kell nemet mondanom. És ezért ez nagyon nagy elégedettséggel tölt el, mert azért az ember nehezen mond nemet. És megtanulni nemet mondani, az is egy nagyon hosszú út volt, de úgy érzem, hogy a pályámnak most ebben a szakasztában az a legnagyobb dicséret és legnagyobb elismerés, hogy olyan feladatokkal bíznak meg, amikről mindenki tudja, hogy jól áll, én tudom, hogy lubickolni fogok benne, és össze fog tudni találkozni a minőségbe vetett hitem, azért a közönség elvárásaival is.
1: Az, hogy élő zenekar van a hátad mögött, én azt gondolom, az egy művésznek mindig egy nagyon izgalmas és egy plusz dolog. Ez így van? Ezt te is így éled még meg a mai napig?
2: Hát persze, hát ez a legfinomabb dolog a világon. Ezért tanuljuk ki ezt a hivatást. Mert ebben van a gyönyörűség, ebben az összjátékban. És én, mint énekes színész, én a színházban is azokat a szerepeket szeretem, ahol úgy játszunk, mint egy kamarazenekar. Ez egy fantasztikus dolog. Vagy mint egy ilyen kisebb foci csapat, hogy a világbajnokságra még egy pillanatra visszautaljak. Tehát ebben ez a gyönyörűség, hogy együtt vagyunk, és közösen hozunk létre valami jót. Arról nem beszélve, hogy ez a zenekar tényleg azért is különleges, mert amikor először találkoztam velük, először ültünk le próbálni, pillanatok alatt összehangolódtunk, olyan volt, mintha ezer éve ismernénk egymást, és ezer éve muzsikálnánk együtt. Ezek megint ilyen nagyon kivételes, jó lehetőségek. Szeretem az ilyesmit nagyon.
1: Október 30-án, tehát a MOM Kult színpadán a jazz, a swing és a musical találkozik egy különleges koncerten. Ez lesz a Jazz Passion, ahol 5 karakteres női előadó lép színpadra, tehát Kamarás Ivánnal és a Gypsy Jazz Band közreműködésével. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és kívánom, hogy teltház előtt zajlódjon ez a koncert.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és nagyon sok szeretettel várjuk a hallgatókat, és téged is, Nóri.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Szulák Andrát hallhatták, Máté Péter díjas énekesnőt, színésznőt, a Hallhatatlanok társulatának örökös tagját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló első részében. Elindult a Solti Nemzetközi Karmesterverseny. Október 1-én a Zenevilág napján megkezdődtek a MÜPA új Solti György nevével filmjezett karmesterversenyének időfordulói. A megmérettetésre a világ minden tájáról 61 országból közel 400 jelentkezés érkezett. Október 1-e és 9-e között 24 versenyző, köztük 4 magyar fiatalemberrel méri össze tudását. A versenyzőknek hazánk vezető szimfonikus zenekarai élén kell bizonyítaniuk rátermettségüket a rangos nemzetközi zsűri és közönség előtt. Az elődöntők Pécsett és Budapesten zajlanak, a döntőre október 9-én, az ünnepélyes gálakoncertre pedig 10-én kerül sor a MÜPA-ban. A Stúdió K színház előadása nyerte az E-Színház Fesztivál fődíját. Szeptember 18-a és 27-e között tartották meg az ország egyetlen online térben rendezett színházi seregszemléjét, az E-Színház Fesztivált. A 10 napon át tartó kulturális eseményen 16 színház és társulat 17 produkcióját nézhette meg a közönség. A zsűri 4 kategóriában osztotta ki elismerését, a Papagéno és a Klasszik Rádió külön díjait, az Istentelen Ifjúság, illetve a Kétfejű Fene című alkotások érdemelték ki. A fesztivál fődíját a Stúdió K Néro a Semmi nem a tiéd, csak a Minden című előadása nyerte. És megszűnik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ. 2027. január 1-ével megszűnik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ, és az érintett intézmények visszakapják jogi, valamint szakmai önállóságukat, jelentette be Tar Zoltán kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter. A döntés értelmében a korábban összevont intézmények köztük a Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár, a Petőfi Irodalmi Múzeum, valamint az Iparművészeti Múzeum ismét önállóan működnek tovább. A miniszter a struktúra átalakítása mellett több fontos változást is bejelentett. Kiszámíthatóbb finanszírozás biztosítását a közgyűjteményi szférában, nyilvános és politikamentes vezetői pályázatok kiírását a szakmai szempontok előtérbe helyezésével, a méltatlanul alacsony múzeumi bérek rendezését és a nemzetközi szakmai együttműködések megerősítését. És amivel folytatjuk, a METU divattervező hallgatóit is elismerték, a C-Idea Design Awardon. Rangos nemzetközi elismeréssel zárult a C-Idea Design Award a Budapesti Metropolitán Egyetem 3 hallgatója számára. Bánáti Clarissa, Víg Mira és Borsos Dorina tavasszal jutottak be a nemzetközi design verseny döntőjébe, most pedig megszülettek a végleges eredmények. Mindhárom METU-s hallgató munkáját díjazták a Fashion Design kategóriában. Bánáti Clarissa kollekciója Silver Awardot is nyert. Gratulálunk nekik, és bejelentették a Prima Primissima díj jelöltjeit. A Prima Primissima alapítvány kuratóriuma 30 művész, sportoló, újságíró, oktató és tudós közül választja ki a Prima Primissima díjazottjait, közölte az alapítvány és a díjat finanszírozó OTP Bank. A magyar zeneművészet kategóriában Brúdi János zeneszerző, szövegíró, előadó művész, Lakatos György fagott művész és Orbán György zeneszerző a jelölt. Az elismerés várományosait az életműveket mérlegelve választották ki, akik közül 10 vehetik majd át a Prima Primissima díjat, 20 pedig a primákat megillető kis plasztikát és a vele járó pénzdíjat a december 4-ei gálán, amelynek idén is a MÜPA ad otthont. A heti hír összefoglaló első része után most pedig érkezzen egy újabb interjú. Kovács Henrietta lesz a vendégem, az Autistic Art ügyvezetője. Az Autistic Art Alapítvány jubileumi Válaszok a kortárs művészet, az autista alkotók nyelvén beszél projektjében 24 kortárs művész lépett párbeszédbe autista alkotók műveivel, vagy az autizmus témájával. A művek az Autistic Art 18. jótékonysági aukcióján október 12-én a Szépművészeti Múzeumban kerülnek kalapács alá. Erről beszélgetünk.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kovács Henriettát, az Autisztik Árt ügyvezetőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Az Autisztik Árt Alapítvány jubileumi Válaszok a kortárs művészet az autista alkotók nyelvén beszél projektjében 24 kortárs művész lépett párbeszédbe autista alkotók műveivel, vagy az autizmus témájával. Erről fogunk beszélgetni. A művek az Autisztik Árt 18. jótékonysági aukció október 12-én a Szépművészeti Múzeumban kerülnek kalapács alá. Korábban többször hangsúlyoztad már, hogy az autizmussal élő embereket nem sajnálni, hanem megérteni kell. De hogyan nyit a művészet ablakot az autizmussal élők világára?
2: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy is hogyan nyit a művészet ablakot. Tulajdonképpen a művészet az mindig egy olyan forma szerintem, amikor állunk egy kép előtt, vagy hallgatunk egy zeneművet, és megnézünk egy kiállítást, hogy így valójában így elgondolkodsz, és a te világodat belehelyezed egy másik világba, vagy te magad belelépsz abba a térbe, és tulajdonképpen ezt szeretnénk valahogy mi is így minden eszközzel üzenni, és a lehetőséget megtalálni a többségi társadalom felé, tehát azok felé, az emberek felé, akik nem érintettek az autizmusban, hogy nyissanak, hogy próbáljanak meg átlépni abba a térbe, abba a közegbe, amiben egy autista ember él, mert szerintem fordítva nem működik. Tehát nyilván nem várható el egy autista embertől, pláne egy súlyosan, autizmusban súlyosan érintett embertől, hogy alkalmazkodjon hozzánk, mert valahogy úgy alakult ki így a gondolkodásunkban, hogy oké, integrálom én őket, elfogadom őket, de egy idő után elfelejtjük azt, hogy ők mások, és valahogy tényleg a nagy rohanásban és a sok-sok információ között mégiscsak egy picit elfelejtünk toleránsak lenni, és azt várjuk, hogy mindenki olyan legyen, mint mi vagyunk, akik nem vagyunk érintett bármiféle nehézségben is, vagy problémában, és ez nem elvárható. Tehát valójában egy kerekesszékes ember soha nem fog gyorsabban hajtani a kerekesszékét, hogy elérjen egy buszt. Nekem kell őt megvárnom. Egy gyengénlátó soha nem fog gyorsabban átmenni a zebrán, mikor az már ugye villog, hanem nekünk kell kivárnunk, hogy ő átjusson és segíteni őt. És ezt még sorolhatnám az egyéb nehézséget, amivel emberek jönnek a társadalomban, de az autizmus különösen nehéz kategória, mert ugye nincsen külső jegy, nem tudom felismerni, hogy ő más, csak az úgynevezett furcsaságát tapasztalom, ami sok esetben nekünk a neveletlenséggel is, vagy az udvariatlansággal párosul pontosan azért, mert nem ismerjük őket, de ugyanakkor reméljük azt, hogy egy kortárs művészet, az valahogy pontosan azért, mert kortárs művészek állnak mellé, magasabb poltra emeli ezt az egész állapotot, jobban látható lesz, és talán jobban akarják az emberek megismerni, megérteni, és így segíteni őket.
1: Az Autisztik Árt egyik fontos alapelve, hogy az autista alkotók rajzaira ne pusztán az autizmus felől nézzünk, hanem önálló művészeti értéket is lássunk benne, és ugye a Válaszok projektben most 24 kortárs művész kezdett párbeszédet ezekkel a munkákkal. És nagyon izgalmas, hogy vajon milyen párbeszédek alakultak ki, és hogy hogyan lehet inspirálódni, sőt, van olyan egyébként, ahol két művész is inspirálódott egy alkotásból.
2: Igazából ugye, ahogy te is a felvezetődben elmondtad, ugye ez a 18. aukció. Az Autisztik Árt aukció azért más egyébként szerintem a jótékonysági aukciók sorában, mert minden jótékonysági aukciónál a tételsor összeállításakor ugye a szervező törekszik arra, hogy tényleg egy színvonalas munkát rakjon össze. Mi abban különbözünk, hogy az általunk támogatott autista barát lakóotthonokban élő fiatalok számára működtetünk egy művészeti programot, ahol ők szabadon alkothatnak, szabadon rajzolhatnak, és szuper, hogy a programot vezető pedagógusok és vagy szakemberek, de van, hogy nem is szakemberről van szó, hanem egy ilyen szívét teljesen kitárni tudó emberről. Ők engedik a fiatalokat, hogy bármilyen eszközhöz nyúljanak, nincsen semmiféle instrukció, azt raknak a papírra, amit akarnak, és valójában tényleg sok-sok rajznak, hát kortárs művészeti ereje van. Tehát amikor installáltuk a minap is a kiállítást, akkor a más minket segítő vendégek megnézték, hogy most itt tulajdonképpen melyik az autista és melyik a nem autista alkotás, tehát hogy tényleg ilyen nagyon nagyon izgalmas játékok születnek, hogy így az ember nem gondolná azt, hogy emögött egy autizmusban súlyosan érintett, önálló életvitelen nem képes fiatal áll és vagy ül, amikor alkot, és sokszor tényleg szavakkal nem beszél. És akkor ezek a rajzok meg hát, ahogy a beszélgetést is indítottuk, egy ablakot nyitnak. Uh-huh. Tehát be tudunk tekinteni az ő világokban, látjuk azt, hogy itt, tehát, hogy itt vannak színek, van valamiféle dolog, amit szeretne üzenni felénk, legalábbis ugye ezt gondoljuk, mert ahogy említettem, ők nem beszélnek. És már a korábbi aukciókon is felmerült az, hogy ezeknek az alkotásoknak mutassuk be egymás lenyomatát, ezért dizájnereket és vagy ékszertervező művészeket kértünk meg, hogy nézzék meg ezt a sok-sok alkotást, nekünk már 15 ezer darab rajzunk van térképszekrényekben, és a saját munkájukra, ha tudják, akkor vigyék át ezt a színt, ezt a formát, ezt a hangulatot, és ezek nagyon szép reakciók. Na de, hogy kortárs művészek tegyék ezt meg, ugye ez idáig nem volt. És ezt a párbeszédet a művészekkel már februárban elkezdtük, megkértük őket, hogy jöjjenek el az Autisztikát galériába, megmutattunk nekik nagyon sok rajzot, még utána küldtünk nekik még sok rajzot, hogy gondolkodjanak, inspirálódjanak, mi az, ami megérinti őket, de valójában egyébként már a személyes találkozás alkalmával én azt láttam sok esetben, hogy ők már kiválasztottak egy-egy fiatal autista alkotót, és már ők akkor szerintem így eldöntötték, de nyilván az jó, hogyha otthon még a kis műhelyedben, műtermedben gondolkodsz. És akkor, amikor azt kérdezem, hogy milyen kapcsolódások születtek, tehát ilyen egyedi, tehát hogy tényleg nagyon izgalmas. Tehát egymás mellé raktuk az autista alkotást, ami volt az inspiráló munka, a referencia munka, és utána a megszületett, a kész alkotást is, és hát tényleg csodák születtek. Tehát hogyha csak ki kell emelni, mondjuk Ormátét nagyon szeretem, mert ő, ahogy Bálizs Mihály munkájára reagált, az valami tényleg elképesztő. Nyilván csodálatos, ahogy Tarhajné és a vázájára rá alkotta Bihari Lászlónak a repetitív vonalvezetését, vagy Fridvarszky Márk, ahogy tulajdonképpen Vrecenár Viktor autista fiatalunknak a vonalvezetését és a szín használatát megalkotta a munkájába, és vagy amit említettél, hogy mondjuk Tóth Krisztina, ugye írónőnk, és Tokode Ennin a képzőművész együtt egymással beszélgettek, mikor ők már tudták, hogy Bihari László munkájára fognak reagálni, és hogy ebből a hármasból milyen szép egység és egy ilyen hullám és egy ilyen természeti táj született meg, az nagyon izgalmas. És tulajdonképpen ez az egész kezdeményezés erről szól, hogy hogyan tudunk egymással valamilyen szinten így harmóniába kerülni.
1: A Válaszok művek ugye október 12-én a Szépművészeti Múzeumban rendezett 18. autisztikárt jótékonysági aukción kerülnek kalapács alá, és ahogy te is említetted, ugye a bevétel pedig az autista lakóotthonokat támogatja, és azt gondolom, hogy ez egy ilyen különleges körforgás, a művészet láthatóságot teremt, a láthatóság pedig konkrét segítségé válik. De mit jelent ma az aukció az alapítvány életében? És mennyire múlik az ilyen civil támogatásokon a lakóotthonok hosszú távú biztonsága?
2: Igazából nagyon sok múlik ezen, tehát nagyon sok forrásteremtő programot szervez az Autisztikárt Alapítvány az év során, de az tagadhatatlan, hogy a legnagyobb hordereje ennek az estének van, amikor is 200 vendéget várunk tulajdonképpen, és ez egy ilyen nagyon izgalmas játék, mert erre a programra már az év eleje óta készül, tehát nagyjából ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy megszületik egy koncepció, hogy most mi lesz az, amire fölfűzzük ezt az egész eseményt, mi lesz a kiemelkedő üzenet. Tehát ugye ebben az évben az, hogy 20 éves lett az autisztikát, utána akkor gondolkodsz, hogy kik legyenek azok a kedves művészek, akár dizájnerek és vagy ékszertervező művészek, akiket újra visszahívsz és keresel újat, mert azért sok vendég van, aki visszatérő támogatóként van jelen, és hogy számukra se legyen ez az egész úgymond ilyen egyhangú. Ők is élvezzék és lássák az újdonságot benne, ez ugye nagyon fontos, hogy ilyen értelemben valamilyen szinten szórakoztass is. És akkor utána jön az a gondolat, hogy jó, akkor még keressünk meg kortárs művészeket. Ez egy nagyon, tehát tényleg egy összetett folyamat erre több mint fél évig készülünk, és akkor az egész tulajdonképpen egy estébe csúcsosodik ki, igaz? És onnantól kezdve teljesen bizonytalan, hogy most milyen energiák vannak ott, mennyi pénzt tudunk összegyűjteni, de hát igen, szóval ilyenkor a cél, hogy azért minél többet, mert akkor ennek az összegnek a jelentős részével tudjuk ezeket az lakóotthoni működéseket támogatni, ami számukra a legfontosabb. Tehát őnekik az a legfontosabb, hogy holnap is biztonságot tudjanak ezeknek a fiataloknak adni, holnap után is, egy év múlva is, hogy minden villanyszámla ki legyen fizetve, hogyha elromlik a kazán, akkor az meg legyen javítva, senki ne fázzon, hogyha ki kell cserélni egy szigetelést, ezt meg tudják oldani. Tehát így mi az éves működésükhöz egy ilyen 8-10%-kal tudunk hozzájárulni esemény bevételéből tulajdonképpen.
1: De minden más információt vagy támogatási lehetőséget az autisticart.hu oldalon egyébként megtalálnak. A Válaszok keretében született művek egyébként az Apolló galériában ezen a héten, tehát vasárnapig még láthatóak, és ugye Kovács Krisztina, az Autisticart alapítvány kurátora és az Apolló galéria művészeti igazgatója volt már a segítségetekre, és tartott is egy tárlatvezetést. Milyen együtt látni így a műveket?
2: Nagyon izgalmas volt egyébként, hogy ez a sok párbeszéd egy térben megjelent, tényleg olyan, nekem úgy tényleg olyan értelemben volt zajos, hogy láttad, érezted a kép előtt állva, hogy mennyit gondolkodott ezen a művész, és ez nagyon megtisztelő, tehát, hogy itt tényleg nem arról volt szó, hogy most a sok munkája közül beadott egyet, ami hasonlít egy-egy autista fiatal szín, forma világához, hanem itt tényleg észrevetted az autista alkotó kiválasztott munkájának az elemeit. És ez tényleg nagyon izgalmas volt, és nagyon nehéz átadni szerintem azt, hogyha valaki nem érintett ebben a témában, amit most ugye az autizmusról, ha beszélünk, hogy is tudja elképzelni azt, hogy milyen helyzetben van egy ilyen fiatal, és vagy család, hiszen ugye aki egy autista gyermeket nevel, akkor már ő is érintetté válik. Ő maga, a férje, a felesége, attól függ, hogy kiről beszélünk, a gyermekei, a távolabbi, közelebbi, távolabbi rokonok, ismerősök, tehát sokkal több ember érintett az autizmusban, mint azok az egyének, akik valójában ezt az idegrendszeri változást át kell, hogy éljék. És pont azt tudtam csak mondani így a közönségnek, hogy itt vagyunk egy térben, ahol sok-sok színes alkotás vesz körül minket, és ugye vannak zeneművek is, amiről még nem is beszéltünk, tehát az is elképesztő egyébként, és csak arra kértem őket, hogy így hunják be a szemüket, mert hogy itt vagyunk egy világos térben, sok színes anyag munkával körülve, és ha behunjuk a szemünket, akkor egy ilyen sötét térbe kerülünk. És ez az, ami nagyon sok családot tulajdonképpen övez, ez a sötétség, ez a kilátástalanság, ez a bizonytalanság. Ha behunyod a szemed, akkor még el is kezdesz szédülni. Tehát ez a talajvesztettség, mert tényleg nem tudják, hogy milyen irányba induljanak sokszor. És hogyha kinyitod a szemed, akkor megint ott látod ezt a sok színt, a sok embert, akik azért gyűltek oda, hogy segítsenek téged, akkor ez egy ilyen újabb ilyen átlépés, egy kilépés egy olyan világba, ahonnan remélheted a támogatást. És vagy ezt szeretnénk az Autisticarttal így átélni, és valójában remélem, hogy a közönség, aki eljött hétfőn is, ezt élhette át az Apollo Gallery-ben, akinek tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy mellénk állt és támogatott minket, hogy így van remény, és hogy talán van kihez nyúlni, és van kiben bízni, aki segíti ezeknek a létfontosságú otthonoknak a támogatását is, és ez jó, hogy ezt nem egyedül írjuk ezt a történetet, mint autisztikát, mert azért nem tudnánk ezt egyedül megírni, ezt a hosszú távra szóló történetet, ehhez kellenek a külső támogatók. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt éltük át együtt az Apollo Gallery-ben.
1: A Válaszok keretében született művek, tehát az Autistic Art 18. jótékonysági aukcióján október 12-én a Szép Művészeti Múzeumban kerülnek kalapács alá, az aukció bevétele pedig az autista lakóotthonok működését és az ott élők hosszú távú támogatását segíti. Minden részletes információt az autisticart.hu oldalon egyébként megtalálnak. Én pedig kívánom, hogy minél több minden találjon gazdára, és hogy olyan összeget kapjatok, amely boldogsággal tölt el titeket, illetve utána azoknak is, akikhez kerül majd ez a támogatás. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Én is nagyon köszönöm, és még csak egy gondolattal egészíteném ki, aki nem tud eljönni, netán a Szép Művészeti Múzeumban online, élő online közvetítése is lesz az aukciónak, tehát be lehet csatlakozni.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Én is köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Kovács Henriettát hallhatták, az Autisticart ügyvezetőjét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Néhány percen belül friss hírek, információk érkeznek, hiszen a Papagéno Klassziknak az első órájának a végéhez értünk, de a következő órában is várom Önöket. A második órában Gál Judit, a MÜPA vezető művészeti titkára, a 2026-os Solti Nemzetközi Karmesterverseny kulisszatitkairól és szakmai jelentőségéről, Venyige Sándor, a Veresegy Színház igazgatója pedig a színház új 13. évadáról és bemutatóiról mesél. Természetesen a második órában is hallhatunk. Lesz a heti hírösszefoglaló,

Azzal kezdjük, hogy megnyílt a WordPress fotó kiállítás a Biodomban, és elindult a jelentkezés a 4. Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyre. Ezzel várom tehát önöket. Tartsanak velünk!

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk, terrorista támadásnak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Fly Dubai járatán történt szerdai incidenst a kisföld alatti rövidített útvonalon jár a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Terrorista támadásnak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Fly Dubai járaton történt szerdai incidenst. A Tel Avivi járat ománi másodpilótája a mentőeszközként a pilótafülkében tartott fejszével támadta kapitányra, hogy átvegye a gép irányítását. A feltételezések szerint azt akarta elérni, hogy a gép földbe csapódjon. A szerencsétlenséget a kapitány és a pilótafülkébe behatoló utasok akadályozták meg. A CNN arról számolt be, hogy a 29 éves férfi közösségi oldalain több bejegyzés is megjelent az izraeli repülőgépekről, az iszlám szent helyeiről, valamint az Al-Qaida nemzetközi terrorszervezet korábbi vezetőjéről. Biztonsági okokra hivatkozva bezárta a brazíliai nagykövetségét az Egyesült Államok és Ausztrália. Az ausztrál képviselet egy amerikai biztonsági figyelmeztetéssel indokolta az ideiglenes intézkedést, és arra kérte az állampolgárait, ne menjenek az Egyesült Államok nagykövetségének környékére. Brazíliában holnap tartanak elnökválasztást. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50.000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50.000 forintos utalványt is kapnak. Elveszettnek itt magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Berény Róbert, Schönberger Armand és Batthyány Gyula egy-egy alkotását mától lehet megtekinteni a galériában. A két hétig ingyenesen látogatható tárlaton kiállítják többek között Ripl Rónai József, Scheiber Hugo és Mednyánszki László képeit is. A hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtát Szélvásváradon. A programok délben ünnepélyes megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek. Az első napon az előfutamok mellett kocsitoló versenyt, a győri ördöglovasok bemutatóját és a sztárfutamot láthatja a közönség. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak. A Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Rövidített útvonalon jár a kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, közölte a BKK. Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Napközben 22-26, késő este 10-17 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. október 3-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szeri Minóra vagyok. A második órában Gál Judit, a MÜPA vezető művészeti titkára, a 2026-os Solti Nemzetközi Karmesterverseny kulisszatitkairól és szakmai jelentőségéről, Mennyige Sándor, a Veresegy Színház igazgatója pedig a színház új 13. évadáról és bemutatóiról mesél. Természetesen a második órában is hallható lesz a heti hír összefoglaló. Azzal kezdjük, hogy megnyílt a WordPress fotó kiállítás a Biodomban, és elindult a jelentkezés a 4. Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyre. Ezzel várom tehát Önöket. Néhány percen belül Gál Judit lesz a vendégem, a MÜPA vezető művészeti titkára. 2026 őszén, október 1-e és 10-e között a MÜPA szervezésében rangos hazai és nemzetközi partnerek bevonásával valósul meg a Solti Nemzetközi Karmesterverseny. A megméret és a hagyományokat felelevenítve a Magyar Televízió Nemzetközi Karmesterversenye évtizedeken át a fiatal dirigensek egyik legfontosabb fóruma volt a világ minden tájáról érkező 18 és 35 év közötti karmestereknek kínál lehetőséget. Erről beszélgetünk.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Gál Juditot, a MIPA vezető művészeti titkárát. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok mindenkinek, és én is köszönöm a lehetőséget.
1: Egy fantasztikus eseményről beszélünk, a Solti Nemzetközi Karmesterverseny. 2026 őszén, október 1-e és 10-e között a MIPA szervezésében rangos hazai és nemzetközi partnerek bevonásával valósul meg a Solti Nemzetközi Karmesterverseny. A megmérettetés a hagyományokat felelevenítve a világ minden tájáról érkező 18 és 35 év közötti karmestereknek kínál lehetőséget.
2: Igazából másfél éve dolgozunk ezen a projekten, akkor találtuk ki, sokkal előbb beszélgettünk már róla, hogy milyen jó lenne, hogyha Magyarországnak ismét lenne egy ilyen nagyon rangos karmesterversenye, és nem is titkoljuk, hogy az inspiráció valóban a magyar televíziónak a legendás 70-es években indult karmesterversenye volt. Ugyan a világban számos ilyen verseny létezik, ezzel akkor szembesültük, amikor elkezdtük nézegetni, hogy hol milyen versenyek vannak, milyen rendszerben dolgoznak a szervezők, és akkor rájöttünk, hogy elég sok ilyen van. Viszont azt hiszem, hogy Magyarországnak egy olyan igazán szerte a világon ismert versenye, ami anno a 70-es években volt, nincsen. Nyilván akkor is változott az óta, sokkal nehezebb átütni a közönségnek és mindenkinek az inger küszöbét, de azért ezt mi is megpróbáltuk, méghozzá szerettünk volna olyan szempontból is különleges versenyt létrehozni, hogy itt a bekerülő versenyzők Magyarország három legjobb akusztikájú, szerintem koncerttermében tudnak fellépni, a Pécsi Kodály Központban, Gyönyörű Zeneakadémián és a MIPA-ban. Három fantasztikus koncertterem és három nagyon jó zenekar, a Pannon Filharmonikusok, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Nemzeti Filharmonikusok kísérik a versenyzőket. Azt hiszem azért az elég ritkán van, hogy három helyszín három nagyon jó zenekar kapnak, hogy kipróbálják és megmérettessék magukat.
1: Ugye a versenyzők kiválasztásától a repertoár összeállításán át a három különböző zenekarral és három különböző akusztikai térben való munkáig rengeteg szakmai szempontot kell összehangolni. Művészeti titkárként melyek azok a döntési pontok, ahol a legnagyobb szakmai felelősség van rajtatok, meg rajtad?
2: Hát ez egy jó kérdés, hogy mondtam, így több mint másfél éve dolgozunk ezen, és igazából ezért ez egy csapatmunka nyilvánvalóan. Úgy alakítottuk a verseny koncepcióját, hogy először is egy csúnya szó, de piackutatást végeztünk. Tényleg nagyon sok versenyt megnéztünk, hogy szervezik a fordulókat, repertoár tekintetében is, pontozás tekintetében is, már ami nyilvános volt, elmentünk versenyekre és megnéztük, hogy melyik hogy zajlik. Van egy művészeti bizottság a versenynek, ami négy főből áll, Kál Csaba, amit a vezérigazgató, és a három zenekar képviseletében Vashegyi György, Héja Domonkos és Bogányi Tibor, aki ugyan már nem az első karmester, az első vendégkarmester a Pannon Filharmonikusoknak, és rengeteget dolgozik velük, illetve Vas András művészeti konzulens, és aztán velük egyeztettünk így szorosabban magáról a repertoárról, hogy pontosan mi legyen az egyes fordulóknak a versenykírása, milyen versenyfeladatok legyenek, mennyi időt próbálhatnak, a verseny szerkezetét, hogy hány versenyző jusson be, mik legyenek a feltételek, azt pedig inkább a MIPA-s csapattal, a kollégáimmal, Szomlány Janinával, Szirágyi Katalinnal, aki a versenynek a projektmenedzsere, de igazából a fél MIPA-t felsorakoztathatnám, mint hogy felsorolhatnám, mert ugye élő közvetítés, livestream is van, úgyhogy tényleg nincs olyan osztálya a MIPA-nak, aki ne dolgozna most ezen a versenyen. Nekünk is egy nagyon-nagyon izgalmas kihívás, minden egyes részlegnek 1000-1000 döntési pontja volt, és rendszeres meetingeket tartottunk így heti rendszerességgel, amikor ezeket az aktuális kérdéseket átbeszéltük, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas, és nekünk is új és nagy feladat volt.
1: Október 1-e és 10-e között van, tehát most a Solti Nemzetközi Karmester verseny a MIPA szervezésében, és ahogy hallhatták, online is követhetik ezt természetesen, és csak nem 400 jelentkezőből végül úgy, tehát 24 versenyző jutott el az élő fordulókig. Amikor egyeztettetek, mi volt azok a szempontok, hogy mit fognak figyelni a karmestereknél a zsűri tagjai, azt, hogy mennyire ismeri a partitúrát, hogyan olvassa a partitúrát, hogyan dolgozik a zenekarral, mennyire ismeri a zenét. Ezek mondjuk tudom, hogy mind fontos dolgok, és biztos vagyok benne, hogy mindenkinek megvan a saját preferenciája is.
2: Igen, abszolút belekérdeztél a lényegbe, amiről itt a szakmai zsűri is hosszasan és nagyon szenvedélyesen tud vitatkozni, vagy konzultálni, hogy mi a fontos szempont. Nyilvánvalóan nagyon nehéz egy művészeti versenyen. Konkrét szempontokat ugyan meg lehet adni, de azt, hogy akkor ezt hogyan értékeljük, ez mégis mindig kicsit szubjektív marad. Abban így a zsűritagokkal történt hosszas beszélgetés után azt hiszem, hogy egyetértettek. Ez a konklúzió levonható, hogy ugye megvan adva, azért meg kellett fogalmazni meg is, hogy milyen szempontokat figyeljenek az értékelés során, a stílusismeret, vezénylés technika, hogy hogyan vezényel, hogy tudja átadni az információt, hogy kommunikál a zenekarral, hogy tud próbálni, tudja, hogy milyen instrukciókat érdemes adni, mitől jó, mitől nem jó valami, észreveszélye ezeket, milyen a kommunikáció majd a szólistákkal, amikor a következő fordulóban lesznek, és hát van az a megfoghatatlan dolog, hogy színpadi jelenlét, amit igazából vagy van, vagy nincs. Abban a nagy mesterek itt egyetértettek, hogy nem feltétlen, sőt nem elsősorban csak a technika vagy kotta ismeret számít, hanem az eredmény, hogy hogy zenél valaki. Tehát, hogy mi az, ami eredményként hallható, és az a legfontosabb.
1: Hogyan fog felépülni most a Solti Nemzetközi Karmesterverseny? Ugye már elindult az elődöntőkkel, amely október 4-éig tart, a helyszín pedig Pécs-Kodály Központ, egyébként elképesztő az a helyszín, úgyhogy aki még nem járt ott, mindenképpen menjen el, mindenképpen.
2: És nagyon jó az akusztika.
1: Így van. És ezután mi lesz a további menet?
2: Október 4-én délben lesz az eredményhirdetés, és akkor kiderül, hogy végül is 21 versenyző kezdte meg a versenyt, tehát 24-en kerültek be, de itt az utolsó pillanatban történtek lemondások, hogy 21-en indultak el végül, és 10 versenyzőt választ ki a zsűri, akik október 5-én és 6-án a Zeneakadémián folytatják a versenyt a középdöntőkkel. Itt két áriát kell elvezényelniük, egy Mozart és egy Puccini áriát, tehát itt már énekes szólistákkal is dolgoznak, illetve két magyar zeneszerzőnek külön erre az alkalomra komponált művét, Gyöngyösi Levente és Varga Judit komponáltak egy 6-8 perces szimfonikus darabot, és ezt kell vezényelniük. Majd utána 4-en jutnak tovább a döntőbe, október 9-én lesz a döntő a MÜPA-ban, ahol a nemzeti filharmonikusokat vezényli a 4 finalista, de az eredményhirdetésre csak másnap, október 10-én kerül sor, amikor a gála után, amikor minden versenyző elvezényli a magyar művet a programjából, egy kis szünet után tudja meg a közönség, hogy a szakmai zsűri döntés értelmében kinyerte az első 3 helyezést, és ami nagyon érdekes, hogy a közönség is szavazhat, lesz egy közönségdíjunk, amelyre online lehet majd szavazni, amint meg lesz a döntősöknek a kiderül döntősök névsora, ezt kommunikálni fogjuk minden felületen, és a közönség is tudja díjazni valamelyik résztvevőt.
1: A mupa.hu oldalon megtalálnak minden részletes információt, nézzék meg és olvassanak el mindent. Viszont a versenyzőkről is beszélgessünk. Elhangzott már az, hogy a műveknél ugye vannak magyar zeneszerzők, akiknek a műveit kell játszani, viszont van-e olyan versenyző, aki esetleg Magyarországról származik és drukkolhatunk neki? Persze mindenki másnak is drukkolunk, de azért ezekre mindig kíváncsiak vagyunk.
2: Igen. A 21 verseny között 4 magyar versenyző is van. Hámori Belián, Zsíros Levente és Rávi Viktor és Szűcsaporton, tehát 4 magyarnak is lehet drukkolni a verseny folyamán.
1: Nagyon izgalmas az, hogyha valaki élőben nyomon tudja követni ezeket a koncerteket, akár el tud látogatni Pécsre, a Kodály Központba, vagy Budapesten a Zeneakadémiára, vagy pedig a MÜPA-ba, de aki ezt nem teheti meg, hogyan követheti nyomon a versenynek a menetét?
2: A MÜPA oldalán, a MÜPA honlapján és a YouTube csatornáján végig live stream közvetítés és be lehet nézni a versenyt, ami utána is visszanézhető, tehát bárki, aki szeretné megnézni az egyes versenyzőket, végig lehet streamen követni, valamint a Bartok Rádió fogja közvetíteni élőben a döntőt és gálakoncertet, és Rendőr csatorna csúsztatott élőben a döntőt, és a gálakoncertet pedig élőben adja, úgyhogy lesz lehetőség rá, hogy kövesse az is, aki nem tud ellátogatni az egyes helyszínekre.
1: A mupa.hu oldalon mindent megtalálnak a Solti Nemzetközi Karmesterversennyel kapcsolatosan, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hiszen azért itt olyan nagy nevek is voltak, akit aztán az országunk megismerhetett, ha csak Kobayashi Kenichiróra gondolunk. Én azt gondolom, hogy azért nagyon sok anekdotázás is volt, ugye? Amíg ezt a versenyt szerveztétek.
2: Igen. Kobayashi egyébként nagyon kedves volt, mert tényleg első szóra vállalta, hogy megkértük, hogy védnöke legyen ennek a versenynek. Ugye nagyon szereti Magyarországot, a magyar zenekarokat és a közönséget, úgyhogy nem volt meglepetés. Ugye azt hadd mondjam el, hogy például a zsűri elnöke Pinke Steinberg, ő a megérkezése óta fantasztikus sztorikkal és történetekkel szórakoztat minket. Azért az nem mindennapi, hogy ő ugye hegedűművész is, és ő konkrétan dolgozott Solti Györggyel, sőt, Stravinskyval is, úgyhogy a zsűri meetingek elején és végén fantasztikus történeteket hallhatunk tőle.
1: Kövessék végig, tehát önök is a Solti Nemzetközi Karmesterversenyt a MÜPA-nak az oldalán, vagy pedig a helyszíneken, és drukkoljunk a kedvenceinknek, én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és kívánom, hogy legyen nagyon sikeres ez a verseny, és nagyon sokszor beszélgessünk még róla a jövőben.
2: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Gál Juditot hallhatták, a MÜPA vezető művészeti titkárát.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában most ismét eljött az ideje a heti hírösszefoglalónak, viszont most már a második rész érkezik. Megnyílt a WordPress fotó kiállítás a Biodomban. 42 díjazott fotós munkáit mutatja be a WordPress fotó kiállítás, amely szeptember 24-én nyílt meg a budapesti Biodomban. A tárlatképei a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusoktól, a rendfenntartók túlkapásain át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A 2026-os WordPress fotópályázat nyerteseit egy 31 tagú a világ minden tájáról érkező szakemberekből álló független zsűri választotta ki, amely 141 országból származó 3747 fotós több mint 57 ezer fényképét tekintette át. A kiállítás a Biodomban november 8-áig látogatható. És elindult a jelentkezés a 4. Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyre. 2027. június 26-a és július 4-e között 4. alkalommal kerül sor Debrecenben a Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyre, amelynek keretében ezúttal a fafúvósok mérhetik össze tudásukat. A pályázatokat 2026. december 16-áig, Kodály születésnapjáig várják a verseny. Hivatalos oldalán a rangos zsűri elnöke ezúttal a világhírű ABBA művész karmester Heinz Holliger lesz. Tagjai pedig többek között Gyűri Noémi, Lakatos Györgyi, Sabine Meyer és Váradi Judit lesznek. És 100 év után tér haza Berény Róbert és Schönberger Armand egy-egy alkotása. Eltűntnek hitt értékes festmények kerültek elő és tértek haza Magyarországra. A Virág Judit Galéria őszi aukcióján Berény Róbert 1929-ben készült lappangú főműve lesz az egyik legnagyobb szenzációja. A karácsonyi csendélet létezéséről ugyan tudtak a kutatók, hollétét azonban idáig titok övezte. Ugyancsak a Virág Judit Galéria aukciós kiállításán pillanthatja meg először a hazai közönség Schönberger Armand Akt tájban című festményét, amely több évtizedes kallódás után Párizsból érkezik Budapestre. A magyar közönség az október 3-án nyíló és két hétig ingyenesen látogatható kiállításon láthatja először a kivételes műveket. És idén 15. alkalommal rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban a Millenárison. A Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál keretében megvalósuló programsorozat idén különleges évfordulót ünnepel. 15 éves lesz. A jubileumi fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, este különleges irodalmi zenei produkciók érkeznek. Fellép a Mordái, először lesz élőben hallható, a Kis Tibor Nui Olvadás című regényéhez Jónás Vera zenei vezetésével készült műsor, az elmúlt másfél évtizedet pedig rendhagyó Margó Gálával ünneplik. És amivel zárjuk a heti hír összefoglaló második részét, 100 éves a Hári János. Az ősbemutató centenáriuma alkalmából Béres Attila állítja színpadra a Magyar Állami Operaházban Kodály Hári János című daljátékát. A Sándor Csaba és Balga Gabriella főszereplésével készülő produkciót Halász Péter vezényli. Az előadás prózai szerepeiben Csonka András és Rusznák András is közreműködik. A jubileumi sorozat 2026. október 17-e és 25-e között 7 alkalommal látható az évadban. Az október 16-ai főpróbát az MVM Opera kaland részeként középiskolás diákok is megtekinthetik. A Klasszik Rádió 92.1-en most egy újabb interjú érkezik. Vennyige Sándor lesz a vendégem, a Veresegy Színház igazgatója. Új bemutatókkal indul a Veresegy Színház 13. évada. A társulat két saját bemutatóval készül és repertoáron maradnak az elmúlt évek legnépszerűbb előadásai is. A bérletes nézők ezúttal is a budapesti színházi élet legsikeresebb vendégprodukcióival találkozhatnak Veresegyházon. Erről beszélgetünk tehát Vennyige Sándorral, a Veresegy Színház igazgatójával.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Vennyike Sándort, a Veresegy Színház igazgatóját. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Sziasztok, szervusz!
1: Új bemutatókkal indul a Veresegy Színház 13. évada. Meghirdette 2026-27-es évadát és bérleteit a Veresegy Színház. A társulat két saját bemutatóval készül, és a repertoáron maradnak az elmúlt évek legnépszerűbb előadásai is. A bérletes nézők ezúttal is a budapesti színházi élet legsikeresebb vendégprodukcióival is találkozhatnak Veresegyházon. Hogyha én a színházra gondolok, akkor a következő jut mindig eszembe, következő szavak: közönség, minőség, saját bemutatók, vendégprodukciók és egymáshoz kapcsolódás egyensúlya. Ti ezt érzitek, vagy milyen visszajelzések szoktak hozzátok visszajönni?
2: Ezek így, ahogy elmondtad, ezek valid összefüggések. Ugye, amikor 12 évvel ezelőtt elkezdtük ebben a kisvárosban, ezt tegyük hozzá, hogy ez egy 20 ezeres kisváros, 25 kilométerre Budapesttől, akkor nagyon sokan felvonták a szemöldöküket, hogy itt tényleg a nagy budapesti kínálat mellett tényleg színházat akarunk csinálni, és akkor azt mondtuk, hogy hát nekünk az a minőségbiztosításunk, hogyha azzal a színvonallal, amit Budapesten megszokott egy néző, azzal a színvonallal Csereszabatost hozunk létre Veresegyházon, mert egyébként eljön egyszer, eljön kétszer a néző, és azt mondja, hogy hát ez valami más, akkor fogja és beül az autójába, és fél óra alatt benn van Pesten. Uh-huh. Tehát ez nekünk igen a minőségbiztosítás. Nyilván azokra az előadásokra vonatkoznak, amelyeket mi állítunk össze, mi csúnya szóval mondom, nem színházi szó ez, hogy mi gyártunk le, tehát a mi saját produkciónkra vonatkozik. Tekintettel arra, hogy ez egy pici színház, minimális központi városi támogatással, tehát nem akkora büdzséből gazdálkodik, mint bármelyik vidéki kőszínház. Éppen ezért nem tudjuk azt megtenni, hogy 5-6-10 saját bemutatónk van egy évadban. 1-2-3, mikor mire van lehetőség, mit engedhetünk meg magunknak anyagilag. Tavaly például csak egy volt, de két másikat felújítottunk, két másik előadást. Idén 2 lesz, jövőre már 3-at tervezünk, tehát a következő évadra már 3-at tervezünk, hiszen folyamatosan azért a mi repertoárunkat is frissíteni kell. De az úgy néz ki éppen azért, hogy az a 12 új előadás, amivel találkozhat Veresegyházon a néző, az évad folyamán, tehát szeptembertől májusig mondjuk, abból 2 a saját és 10 budapesti vendégprodukció. Szóval ez így áll össze, ez a bérlet. És egy bérletrendszer, hiszen 4 különböző bérlet, különböző zsánerű előadások és különböző összeállítások, különböző időpontokban kezdődő előadásokkal áll össze egy ilyen struktúrává a műsor.
1: De a veresegyszínház.hu oldalon egyébként mindent részletesen megtalálnak. Ugye sokszor mondtad már, hogy egy színház nem az épületből épül fel, hanem abból, hogy a néző újra és újra visszatér. Ti megfejtettétek már, hogy mi a ti titkotok? Mitől lesz olyan Veresegyes egy előadás?
2: Igen, ezzel nagyon sokat gondolkozunk, mert nagyon sokan kérdezik, és tudod számunkra, de szerintem ezt megérti a kedves hallgató is, hogy amikor elkezd valamivel foglalkozni, és elkezd elmerülni benne, és ilyen kis túlzással megszállottként teszi a dolgát, épül egyik napra másikra, akkor ugye nem azon gondolkozik, hogy ő most mit csinál valójában, és nem hátralép 2-3-at, vagy felszáll a léghajóra és lenni saját magára, hanem teszi a dolgát, csinálja a dolgát. Tehát utólag kell az egészből absztrahálni valamiféle vezérlő elvet, miközben mi csak csináljuk a dolgokat. És hogyha az a kérdés, hogy miben más ez, hogy miért jönnek visszanézők, hogy miért 4,9-es a Google értékelése akár a Veresegyszínháznak, akár a Mézes Hölgyenyárnak, akkor két dolgot biztos el kell mondani. Az egyik az az, hogy, és ezt Vajda Kati mondta, az Ankona és Szerelmesek előadásunknak a szerzője, hogy ahogy így eljött Veresre, Mézes Hölgyen nézett előadást, nézett nálunk bent a színházban előadást, akkor azt mondta, hogy az az érdekes, hogy itt semmi nem adott. Ahhoz, hogy itt színház legyen, itt minden ez ellen van. Tehát itt van Budapest, egy közel 2 milliós nagyváros, esténként 5 tucat színházi előadással, és közben ott van egy századakkora kis település, ahol soha nem volt korábban színház, 20 ezer lakos, és miért pont oda menne be a néző, miért nem Budapestre megy, vagy a Mézesföld, ahol ez a Mézesföldi nyárnak a helyszín, ahol semmi nincs. Tehát az, amikor elkezdtük 17-ben, akkor ez egy sártenger volt, egy táj hely sem a városban, tehát ott sem a búcsú téren, semmi nem volt. És de közben, amikor te valami újat létrehozol, akkor valami újdonság kell, és mi azt találtuk ki, ezt az újdonságot, hogy ez soha senki nem próbálta még meg, hogy valami, ami teljesen indokolatlan, az indokolta váljon. És ez lett az egyik. A másik az biztos, hogy az, hogy nekünk a közönség kapcsolatunk az, szóval én nagyon sokat adok a közönség kapcsolatra, nincsen megválaszolatlan levél, messenger üzenet, SMS, nincsen olyan, míg a kommentet is kommenteljük. Tehát tényleg odafigyelünk nagyon. Én ott vagyok minden előadás előtt, szünetben, a végén ott vagyok az ajtóban. Én a kollégáimmal köszönünk el a nézőt. Szóval ezek ilyen nagyon fontosak. Nagyon sokat beszélgetünk köztünk. Én minden egyes szombaton 12 éve a Veresey Színház egy irodájában én ülök. Ez fontos. Ha az ember csinál valamit, akkor élje is meg azt, amit csinál, ezt gondolom. És hát a harmadik, ami nyilvánvalóan szinte a legfontosabb, de inkább azt mondom, hogy másik oldala, hát az, hogy olyan előadásokat kell létrehozni, olyan rendezőket kell hívni, és olyan színészeket kell találni, akik érvényesek, amely rendezés mai, élő. És hát még egy negyedik dolog, hogy szintén a nézők mondják, hogy az azért látszik a színpadról, hogy ezek a színészek, azok szeretik, amit csinálnak, és szeretik egymást.
1: Azt hiszem, hogy a Veresey Színházból és a Mézesföldi Nyárból most már országosan ismert kulturális márka lett, miközben egyébként ugye te továbbra is mindig azt mondod, hogy a közönség a színház legfontosabb részvényese. Szerintem közben meg lehet, hogy pont ez az, amitől partnernek tekinted őket, és tiszteled a nézőket, és lehet, hogy pont ezért szeretik ezt ennyire. Na de beszéljünk a darabokról is, hisz rengeteg vígjáték van, zenés szórakoztató előadás, és miközben egyébként ugye a vígjáték azért egy nagyon komoly színházi műfaj, de mitől jó egy vígjáték, vagy mely vígjáték azok, amelyek túlmennek, vagy átmennek a ti mércéteken, és bekerül a Veresey Színház repertoáriába?
2: A vígjátékot halálosan komolyan kell venni, mert ezt ugye vízben nem ismerek tréfát, tehát van egy ilyen mondás, talán Karinti mondta, humorban nem ismerek tréfát. Ez egy, szakmailag ez egy, nem akarok közhelyeket pufogtatni, meghúzni ezzel a műsoridőt, de szakmailag az egy nagyon pontosan megrajzolt törvényszerűségek által, s módszertannal működő műfaj a vígjáték, vagy a bohózat és a komédia, tehát vannak különböző fokozatai. Én azt gondolom továbbra is, és ezzel nyilván sokan vitatkozhatnak, és állok is elébe ezeknek a vitáknak, tehát a színháznak az alapvető, Spíró Györgyel értek egyet, alapvető funkciója a szórakoztatás az ókori görögök óta. Az, hogy ennek milyen formái vannak, az egy másik dolog, de az, hogyha a ruhatár kiürül a szünetben, az senkinek nem jó, viszont tapsolnak, vagy pláne állva tapsolnak a legvégén, és hogy mondja, mentálisan megkönnyebbülve mennek haza, az azért a másnapi GDP termelés, ország GDP termelése sokat hozzátesz, és ide egy mosolyú smile-it beraknék. Most az, hogy intellektuálisan vagy mentálisan van jelentős a funkciója ma a magyar színháznak, ez nyilvánvalóan egy vita. Mondok egy példát. Mondtam, hogy minden szombaton én ülök a jegyirodában, és néhány évvel ezelőtt bejött egy hölgy, ilyen nagyon szigorú arccal azt mondta, hogy ajánljon nekem egy előadást, de egy olyat ajánljon, ami nem kell gondolkodni, hanem nevetni. Mindezt ilyen nagyon szigorú és nagyon komolyan is. És akkor ott egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy mi az, ami előhozhatja az emberekből azt, hogy nem tekintik a műfajt olyannak, ahol nekik intellektuálisan meg kell mozdulnia. És én oda viszem vissza, hogy itt a Covid környékén azért ez nagyon nagy trauma volt. Ma már túl vagyunk, és már így eltartjuk magunktól ezt az élményt, de abban egészen biztos vagyok, hogy ez iszonyatos traumaként érte meg az egész társadalom mindenhol a világon, és ott észre lehetett venni, hogy ott kifejezetten eltolódott abba az irányba a színház látogatás minősége, inkább azt mondom, miensége, hogy a vígjátékokat keresik inkább. Nagyon fontos, hogy nagyon jó színészek játszák, de hát természetesen mindent, hogy nagyon jó színészek játszák a vígjátékokat. Nagyon fontos, hogy ezek szerepek azért, hogyha jó vígjátékról van szó, akkor ezek nagyon pontosan meg vannak írva, és minden szerepnek megvan a maga sztanyia, ezt így hívjuk mi a szakmában, tehát vissza lehet vezetni, vissza lehet bontani a szerepnek a mélységeit, és akkor igazán humoros, nevetséges egy-egy figura, a jellemkomikumról beszélek, hogyha az kőkeményen komolyan veszi a színész. És hát nyilván ott van a másik rész a helyzetek. Ez már inkább mély szakma, úgyhogy
1: jó, ebben nem megyünk bele. Ahogy él egy darab, és ugye így előadásról előadásra, én már láttam ilyet, hogy mondjuk az aktuális éppen helyzethez igazolódik, epizódban egy-egy mondat pluszban elhangzik, és ez egyébként ilyen nagyon oldottá teszi aztán a hangulatot. A Veresegy Színház veresegyházi otthoni játszóhelye mellett ugye több budapesti helyszínen is láthatóak az előadások, úgyhogy erről beszélgessünk, és a Veresegy Színház idei évadának, a 13. évadának a két bemutatójáról egy krimi komédia, illetve egy klasszikus bohózat érkezik. Miket láthatunk új bemutatóként ebben az évadban?
2: November 20-án mutatja be a Veresegy Színház Kán Ludwignak a Kajszáj ilyen Sherlock Holmes című krimi komédiáját. 15 évvel ezelőtt mutatták be Amerikában, vagy talán még annyi sincs, és ez egy klasszikus krimi és egy klasszikus bohózat vagy komédiának a keveréke. Az Ágoston Péter rendezi Makranci Zalán főszereplésével, és hát Janzakat a Simén Falvi Ágot, a Molnár Gyöngyi, Tarlós Ferenc, Orgelenik, Bálint Ádám játszik még benne, és ez egy magyarországi bemutató. Ez egy valós személyre, egy William Gillett nevű amerikai színészről szól, illetve ő a főszereplője, de ez egy létező személy olyannyira, hogy a londoni Sherlock Holmes múzeumban van róla egy szobor. Connecticutban élt, és Amerikában ő volt a Sherlock Holmes történeteknek az első színpadra vívője, színpadra alkalmazója. Tulajdonképpen Conan Doyle-el együtt írtak prózai történetet, regényeket, novellákat színpadra, és aki volt egy társulata, és akkor ezen belül történik egy színház a színházban, tehát egy nagyon, nagyon izgalmas, egyébként nagyon látványos, nagyon izgalmas történet, amit hihetetlen csavarokkal álmodott színpadra kell odni, és hát nagyon nagy várakozásra tekintünk elébe. Most kezdődnek a próbák, én már láttam a díszleti jelmezterveket, azok frenetikusak. A másik bemutatónk az áprilisi bemutató, április 10-ére tervezzük. Hargita Iván rendezésében a Zsors Fédónak a Bolha a fülben című bohózat. Tehát, hogyha a francia bohózatról beszélünk, akkor tulajdonképpen a Bolha a francia bohózat, és hát Csonka András, Kári D'Artur, Harna Péter, Fésűs Nelli, nagyon sokan, tehát ez egy sokszerűen, azt hiszem, 14 szereplős előadás. Ez az a darab, amikor olvasod a példányt, akkor vissza kell mindig lapozni, na most akkor ez hogy van? Hogy ez, hogy melyik ajtón ment ki, és akkor melyik ajtón jön be, és hogy kivel, hogy találkozik, hogy ki, de most az a szereplő, azt már látta, ez egy fergeteges bohózat. Nem csoda egyébként, hogy évről évre előveszik, ha jól tudom, és ez teljesen véletlen, két magyar színház is műsorára tűzte ebben az évadban.
1: Nézzék meg, hogy pontosan ezekre az előadásokra mikor látogathatnak el a veresegyszínház.hu oldalon. Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Venyige Sándor, a Veresegy Színház igazgatója.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Új bemutatókkal indul a Veresegy Színház 13. évada. Meghirdette 2026-27-es évadát és bérleteit a Veresegy Színház. A társulat két saját bemutatóval készül és repertoáron maradnak az elmúlt évek legnépszerűbb előadásai is. A bérletes nézők ezúttal is a budapesti színházi élet legsikeresebb vendégprodukcióival találkozhatnak Veresegyházon. A Veresegy Színház egy ős bemutatóval indítja 13. évadát. November 20-ától látható a Hajszálhíján Sherlock Holmes című krimi komédiája, amit 2027 áprilisától követ a Bolha a Füldben című klasszikus bohózat. Folytassuk a beszélgetést Venyige Sándorral, a Veresegy Színház igazgatójával. Természetesen a közönség kedvencekről és a további előadásokról is beszélgetnünk kell, hiszen az új évadban is látható országszerte a Meseautó, a Padlás, a Szép nyári nap, sőt, ha jól tudom, ennek ugye most egy jubileumi előadása is lesz, az amerikai komédia, a Pletykafészek, a Hogyan nevezzelek, az Acélmagnóliák, a Nem most drágám, és akkor még hosszan sorolhatnánk, ugye? Szóval ezek a kedvenc előadások is érkezzenek, és ezekről mesélj még egy kicsit.
2: Köszönöm, hogy kiemeltél a Szép nyári napot, mert a 3 évvel ezelőtt mutattunk be, és pont egy hét múlva érkezik a Ramba a 100. előadással. Ez a Neoto musical, mindenki ismeri a Neoton számokat, és Korsmáros György és Böhm György írt belőle egy musicalt. Jó, ez egy jukebox musicalt, tehát először voltak a dalok, és utána írták a Gyuriék hozzá a történet. Ismeri a Neoton számokat, és Korsmáros György és Böhm György írt belőle egy musicalt. Jó, ez egy jukebox musicalt, tehát először voltak a dalok, és utána írták a Gyuriék hozzá a történetet. Mindig el szoktam mondani, hogy jukebox musicaleknek az a hátulütője, hogy a zene jóval erős.

0: és hát folyamatosan fogjuk tovább is játszani, de az összes többit, a zenéseinket, a meseautót, a csoportterápiát, azt most újítottuk fel, padlás előadásunk, az már bőven túl van a 100. Szerintem az ország egyik legjobb padlás előadása, de hát a többi előadást is folyamatosan játszok. Az Acél Magnóliákat, az egy, na az például egy kicsit komolyabb műfaj, tehát még mielőtt ránk nyomná valaki a kóser bélyeget, hogy igen, hogy ezek csak a komédián. Nem, hát azért itt vannak komolyabb dolgok, meg azért annak idején mi mutattunk be Finito Tótékat, Sörgyeri Kapricsot, és most nem sorolom, mint Bézi sofőrjét. Jelenleg most ezek vannak műsoron, illetve hát a nagyon régiek, a Nem most drágám, amivel kezdtük 2014-ben, szinte napra, pontosan 12 évvel ezelőtt, október 4-én volt az első előadása a Veresegy Színháznak, de a Pletykafészket, a Tombola szerint is mondhatnám, úgyhogy igen, hát van egy nagy repertoárunk, 12 előadásos repertoárunk.
1: És érdemes mindegyiket megnézni egyébként. Ami nekem még szemet szúrt, hogy ezzel a kifejezéssel éljek, hogy nagyon sok helyen ugye emelkednek a kulturális programok árai, viszont ti az idei bérleteket a tavalyi áron hirdettétek meg. Gondolom, hogy tudatos döntés volt ez a nézők megtartása érdekében, vagy mi volt a döntés mögött?
0: Igen. Én azt gondolom, hogy azt kell tudni egyébként, szóval, hogy azért legyünk őszinték, nézzünk itt egymás szemébe, hogy a Veresegyházon a művelődési központ az akkor épült, amikor én épültem 1967-ben. Az akkori elvárásoknak felelt, meg nyilván azóta próbáltuk mi is kényelmesíteni, a komfortossá tenni ezt a helyszínt, de hát azért ez egy régi művelődési központ, és mi azért mindig küzdködünk, hogy az a nézői komfort, amit megszokott bármelyik moziban a néző, attól ennek a intézménynek a komfortfoka az elmarad. És mi azt gondoljuk, hogy nem nagyon lehet így 10.000 forint fölé menni itt Veresegyházon. És akkor zárójel, most megnyitok, hogy egyébként pedig elkészültek az új művelődési központnak a tervei, és a tervezésében, hál' Istennek a tervezőmérnek az építés bevonta, bevont minket, és sőt, az egész színház technikai szakmát, a magyar színház technikai szakmát, hogy egy fantasztikus terv készült el. Hát most gondolom, gondolkozunk azon, és a város is gondolkozik azon, hogy milyen források lehetnének erre, mert ez nagyon-nagyon egy új helyszínért kiállt a veresegyházi kulturális élet, és ebben mi igyekszünk partnerek lenni. Mi megképeztük a közönséget, hogyha lehet ezt a csúnya kifejezést mondani, vagy feltártuk azt az igényt, hogy van színházra igény, és jönnének a nézők, de hát azért a visszajelzések azok, hogy ez nem az a komfortfok, ahová vágyik egy néző, de ettől függetlenül kitartanak mellettünk a nézők, kitart mellettünk a törzs közönség, mi ezt azzal honoráljuk, hogy nem emeljük a bérletárakat ebben az évben.
1: Szó volt már a Mézesvölgyi nyárról, és emellett nem mehetünk el, hiszen szerintem ez egy iszonyatosan izgalmas nyári fesztivál, ami ugye a Veresegy Színháznak a nyári esemény sorozata, ahol olyan dolgok történnek meg, és olyan teltházak előtt, amelyekre szintén mindenki rácsodálkozik, és mindenki kérdezi, hogy na de mi a recept, és mi a titok. De engem most nem is ezért érdekel, hogy mi a recept és mi a titok, mert azt hiszem, hogy ebből a beszélgetésből azért kiderül, hogy mindent szívvel, lélekkel csináltok, és mindent a nézőért, és talán az is ide vonható, hogy egy bizonyos szint fölött nem mentek egy bizonyos szint alá, tehát amikor a néző tudja, hogy mit fog kapni, és hogy milyen színvonalra számíthat, én azt gondolom, hogy abban azért nagyon sok munka van mögötte. Na de a Mézesvölgyi nyár, az hol helyezkedik el a ti életetekben és szívetekben?
0: Nyilván a szívünk közepe, de az is hozzá kell tenni, hogy nem lehet rangsorolni. Tehát ez ilyen mellérendelt helyen van, mert természetesen a műhely munka, az új előadások létrejötte, az a színház, tehát a próbák, amiért van valójában a színház, hogy hozzon létre valami újat, és tárjon a nézők elé, az a színház és az az évad. Tehát magyarán a szeptembert a májusi tartó időszak. De a Mézesvölgyi nyár az egy másik megnyilvánulási formája ennek az egész színházasdinak. Ahhoz, hogy lássuk a különbséget, nagyon bele kellene menni, csupán annyit hadd mondjak el, hogy mi ezt annak idején úgy gondoltuk, hogy nyáron miért nincsen színház, amikor körbejártuk, hogy hány lakos van itt a környéken, hány nézőt tudunk elérni, és az ugye kiderült, hogy nagyon sokat, és hogy egyébként már az évadban mi tudjuk kommunikálni a nyarat, már a nyáron tudjuk kommunikálni a következő évadot, tehát ez egy ilyen szimbiotikus kapcsolatban legyen, és ugyanúgy a színház része kell, hogy legyen a Mézesvölgy, illetve hát, hogy Veresegyháznak a településnek a rangját emelje tovább, ez egy fontos szervező elv volt, így aztán most már, ugye az első évadban csak 9000 nézőnk volt, ebben a mostaniban 42.441-en ültek, átlagban 1700.

0: 200-an, 25 előadáson keresztül 91,5%-os volt a kihasználtság. Szóval ott helyezkedik el, hogy ez egyébként sokkal könnyebben kommunikálható esemény a nyár folyamán, és hogyha mi ebbe bele tudjuk ötvözni, hogy egyébként ez a Vereshegy Színháznak a nyári fesztiválja, akkor színház is tud ebből profitálni az évad folyamán. Szóval vannak ilyen menedzseri okai annak, hogy ezt a fesztivált létrehoztuk. Arról nem beszélve, hogy a Vereshegy Színház a saját előadásait is tudja játszani nyáron, és az azért jóval több nézőhöz jut el egy-egy előadáson keresztül, mint egyébként egy 300-400-as teremben az ország bármelyik részén.
1: Nagyon izgalmas, és az én szívemhez nagyon közel áll egyébként a Vereshegy Színháznak az előadásai. Engem mindig elrepít valahova, teljesen máshova, és bár említetted, hogy igen, a helyszín nem olyan, de valahogy én azt is nagyon szeretem egyébként, amilyen a Vereshegy Színháznak az otthona, de reméljük, hogy hamarosan arról számolhatunk be, hogy hogyan fog megújulni. Én pedig nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, és kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Vennyige Sándort hallhatták, a Vereshegy Színház igazgatóját.
2: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. október 3-ai adása most a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. A beszélgetések pedig a Papagéno podcast és weboldalán már visszahallgathatóak, így én arra buzdítok mindenkit, hogy ha tehetik, ezeket hallgassák meg újra. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sok napsütésre számíthatunk, este tartják a hagyományos merrák elleni sétát a fővárosban. Elveszettnek itt magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Terrorista támadásnak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Fly Dubai járaton történt szerdai incidenst. A Tel Avivi járat ománi másodpilótája a mentőeszközként a pilótafülkében tartott fejszével támadta kapitányra, hogy átvegye a gép irányítását. A feltételezések szerint azt akarta elérni, hogy a gép földbe csapódjon. A szerencsétlenséget a kapitány és a pilótafülkébe behatoló utasok akadályozták meg. A CNN arról számolt be, hogy a 29 éves férfi közösségi oldalain több bejegyzés is megjelent az izraeli repülőgépekről, az iszlám szent helyeiről, valamint az Al-Qaida nemzetközi terrorszervezet korábbi vezetőjéről. Biztonsági okokra hivatkozva bezárta a brazíliai nagykövetségét az Egyesült Államok és Ausztrália. Az ausztrál képviselet egy amerikai biztonsági figyelmeztetéssel indokolta az ideiglenes intézkedést, és arra kérte az állampolgárait, ne menjenek az Egyesült Államok nagykövetségének környékére. Brazíliában holnap tartanak elnökválasztást. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégéjszakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent. Főként a Mátra-Bükk térsége, valamint Szeged is környékén kevesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Este tartják a hagyományos merrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Itthon évente körülbelül 800 ezer új beteget diagnosztizálnak. A merrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Elveszettnek itt magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Berény Róbert, Schönberger, Armand és Batthyány Gyula egy-egy alkotását mától lehet megtekinteni a galériában. A két hétig ingyenesen látogatható tárlaton kiállítják többek között Ripple Rónai József, Scheiber Hugo és Mednyánszki László képeit is. Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen, eső ma sem lesz. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Napközben 22-26, késő este 10-17 fokra számíthatunk. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Nagykörutat 1896. augusztus 31-én vehette birtokba a főváros. A körutat 25 év alatt alakították ki. Kertes házakon, gazdasági épületeken átvágva 251 épületet bontottak le, helyükön 253 tízszer akkorát húztak fel. A teljes út hossza a Margit hídtól a Boráros térig 4141 méter. A Nagykörút 5 kerületen halad át, és ugyanennyi részre osztható. A mai Szent István körútat 1937-ig Lipót körútnak hívták. A Teréz körút Mária Terézia, az Erzsébet körút Erzsébet királyné, a József körút második József, a Ferenc körút pedig első Ferenc király nevét viseli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metrónak az 1954-ben félbeszakított építése 1963-tól már a Kádár rendszerben folytatódott. Az építési program 60-as években egészült ki az Astoria állomással. A vonalat a felszínen is meghosszabbították a Népstadiontól az Őrsvezértérig. A metróvonal az Őrsvezértere és a Deák tér között 1971-ben, a déli pályaudvarig 1973-ban készült el. Az építkezés megkezdésétől a végleges átadásig 23 év telt el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kiegyezés utáni időszakban itthon is megjelentek az első játékboltok, leginkább Pest belvárosában. Addig az otthon készített játékokon kívül esetleg külföldről, elsősorban Nürnbergből lehetett beszerezni ilyen jellegű kézműves termékeket. Az ország első játékáruháza az Árkád Bazár volt, ami a mai Metróklub helyén 15 évig működött. Mivel főbeszerzési forrásai Besztercebánya környékén voltak, így Trianon után ezeket már jóval bonyolultabbá vált elérni. A gyönyörűen berendezett, elegáns árkád ezért 1924-ben végképp bezárta kapuit.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A harmadik szakasz a Kodály körönd és a Hősök tere között fekszik. Ennek hossza 656 méter, szélessége itt is 45,5 méter. Az utat itt különálló paloták, villák szegélyezik. Itt már kertvárosiasabb hangulatú a környék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sok napsütésre számíthatunk, a kormány Erdőbényén tart kihelyezett ülést, tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát, a Mohu. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Levélben fordul a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni szerintük koncepciós eljárásokat. Mint fogalmaztak, ezek a lépések egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják. Ismét Komjáti Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt. A szervezet történetében először online a leadott szavazatok 73%-ával választották meg a politikust, aki 2024 óta egyedüli vezetője az MSZP-nek. Megbízatása 2028-ig tart. Az MSZP országos vezetését két hét múlva a tisztújító kongresszus választja meg. Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett kormányülést, májusban Ópusztaszeren, majd június végén Pilisszentkereszten. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a Mohu. Önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenes textilgyűjtő konténereket a Hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni. Este tartják a hagyományos mellrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Itthon évente körülbelül 800 ezer új beteget diagnosztizálnak. A mellrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Most van a szaunázók hétvégéje, amire országszerte tematikus programokkal várják az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A programban résztvevő szaunák listája a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, közölte a BKK. Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Napközben 22-26, késő este 10-17 fokra számíthatunk. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Törökvész a második kerület egyik városrésze. Régen több német neve is volt. Fruchtbarried, azaz termékeny rét, Ochsenried, azaz ökörrét, és Rókuszberg, azaz Rókushegy. A Magyar Tudományos Akadémia tagja, a költő Döbrentei Gábor javaslatára nevezték át a területet 1847-ben Törökvészre. Annak emlékére, hogy Buda visszavívásakor itt verték le az ostromlottak segítségére indult spájhikat és janicsárokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Gyógyfürdő, becenevén a Szecska, Budapest legnagyobb fürdőkomplexuma. Építését 1909-ben kezdték meg, Ziegler Győző tervei alapján, és 4 évvel később már át is adták. A szabadtéri részen 3 nagy medence helyezkedik el. Középen van az úszómedence, amelyben a helyi szokásoknak megfelelően körbeúsznak. A Városligetben található fürdő termálvízellátását az 1938-ban átadott Szent István kút biztosítja. Az 1240 méter mély kútból Európa legmelegebb hévízforrása tör fel, hőmérséklete 77 Celsius fok.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér, korábbi nevén Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, Magyarország legnagyobb és legismertebb repülőtere. Az építési munkálatok 1942-ben kezdődtek el, majd a II. Világháborúban az épületek komoly károkat szenvedtek el. 1947-ben megkezdődött az újjáépítés. Megtisztították a robbanószerektől a területet, helyrehozták a megsérült épületeket. Az ünnepélyes átadási ünnepséget 1950. május 7-én tartották. Ferihegyre az első időkben menetrend szerint csak a keleti blokk országainak gépei jártak. Az első nyugatra induló menetrend szerinti járat a Malév-Bécsi járata volt 1956 nyarán. 1960-ra Ferihegy Kelet-Közép-Európa legmodernebb repülőtere lett. Új nevét 2011-ben kapta Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1956-os forradalomban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem számos orvostanhallgatója, oktatója és dolgozója vett részt, elsősorban a sebesültek ellátásában. A szovjet invázió után közülük sokan emigrációba kényszerültek, másokat viszont elért a kommunisták bosszúja. A következő évtizedtől megélénkültek a külkapcsolatok, így sikerült lépést tartani a nemzetközi trendekkel. Megindult a német és az angol nyelvű oktatás, és olyan fejlesztésekre is sor került, mint a nagyváradtéri elméleti épület megépítése. Az intézmény az ezredfordulón olvadt össze a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem karaival, valamint a Magyar Testnevelési Egyetemmel. Így jött létre a Semmelweis Egyetem, melynek első közös tanéve 2000. szeptemberében kezdődött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A repülőgépek figyelése, fotózása sokak kedvtelése. Itthon nagy népszerűségnek örvend a Liszt Ferenc repülőtér kettes futópályájának vecsés mögötti része. Az ide látogatók a repülőtér kerítésén kívülről jól rálátnak a gyorsan közeledő gépekre. A nézelődők a siklópálya tengelyében állva egészen különleges élményt élhetnek át, amikor a gépek alig 80-100 méter magasan suhannak el felettük. Itt van egy a kerítésnél magasabb megfigyelőhely, úgynevezett spotter domb, ahonnan a délutáni órákban jó fényviszonyok mellett lehet fotózni a földet érő repülőket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sok napsütésre számíthatunk, a kormány Erdőbényén tart kihelyezett ülést, tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát, a Mohu. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Levélben fordul a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni szerintük koncepciós eljárásokat. Mint fogalmaztak, ezek a lépések egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják. Ismét Komjáti Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt. A szervezet történetében először online a leadott szavazatok 73%-ával választották meg a politikust, aki 2024 óta egyedüli vezetője az MSZP-nek. Megbízatása 2028-ig tart. Az MSZP országos vezetését két hét múlva a tisztújító kongresszus választja meg. Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett kormányülést, májusban Ópusztaszeren, majd június végén Pilisszentkereszten. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a Mohu. Önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenes textilgyűjtő konténereket a Hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni. Este tartják a hagyományos mellrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Itthon évente körülbelül 800 ezer új beteget diagnosztizálnak. A mellrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Most van a szaunázók hétvégéje, amire országszerte tematikus programokkal várják az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szaunafelöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A programban résztvevő szaunák listája a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, közölte a BKK. Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Napközben 22-26, késő este 10-17 fokra számíthatunk. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró vonalát 1950 és 1955 között a Népstadion és a Déli pályaudvar között tervezték két szakaszra bontva megépíteni, 8 állomással. Az építkezés első ütemében a Népstadion és a Sztálin tér, a mai Erzsébet tér között indult volna meg a forgalom, majd ezt követően került volna sor az Erzsébet tér Déli pályaudvar közötti második szakasz átadására. Az akkori tervben az Asztóriánál még nem volt állomás, és a Népstadion utáni az Őrsvezér térig tartó felszíni szakaszról sem volt szó.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Rök Szilárd az 1800-as években élt kivételes ügyvéd volt, akinek egész életét áthatotta a takarékoskodás, amely során tekintélyes vagyont sikerült összegyűjtenie. Halála előtt az egész összeget jótékonysági célokra ajánlotta fel, többek között katolikus és protestáns egyházak, iskolák, iparegyesületek, gyermekkertek és múzeumok részére, valamint a csángok letelepítésére. Nevét a 8. kerületi Rök Szilárd utca őrzi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark létrejöttének az volt a célja, hogy a közép-kelet-európai térségben elsőként megépült, kutatásfejlesztésre specializált, egyetlen állami tulajdonban lévő park ennek a tevékenységnek a magyarországi és esetleg régiós központja is lehessen, ahol az akkor még leendő bérlőknek lehetősége legyen közelségük okán együttműködni a két szomszédos egyetemmel is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten több olyan elnevezés is akad, ami a környék egykori élénk szállítmányozására és a kereskedelmére emlékeztet minket. Ilyen például a Vámház körút, a Sörház utca és a Fővám tér. Ez utóbbinak az 1800-as évek elején Salzplatz, később Sóház tér volt a neve, mivel itt állt a sóhivatal. Itt a só kitermelésével és az adózással kapcsolatos ügyeket intézték, mivel a só állami monopólium volt. Az adót erre kijelölt tisztviselők a sótisztek szedték be. 1871-ben Ybl Miklós tervei alapján kezdték el építeni a kétemeletes fővámházat. Ez ma a Corvinus Egyetem épülete.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró harmadik szakaszát 1981. december 30-án helyezték üzembe. 2,4 kilométerrel és további három állomással. Így már az élmunkás, azaz Lehel térig közlekedett a kék metró. Ennek a rövid szakasznak az átadásával a keleti, a nyugati és a déli pályaudvar is elérhetővé vált metróval. Az akkor még Marx térnek nevezett nyugati téren Budapest legnagyobb föld alatti terét alakították ki, és a felszíni tömegközlekedés rendszere is megváltozott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos meleg idő, ülésezik a kormány a hétvégén. Elkezdődött a nemzeti vágta Szilvásváradon. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás,

0: A vízgazdálkodás, az energetikai és klímahelyzet, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett ülést, májusban Ópusztaszeren, majd június végén Pilisszentkereszten. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, illetve az ellenzéki politikusok elleni szerintük koncepciós eljárásokat. Mint fogalmaztak, ezek a lépések egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenesen textilgyűjtő konténereket a hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni. Este tartják a hagyományos Merrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a Merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Itthon évente körülbelül 8000 új beteget diagnosztizálnak. A Merrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon. Az esemény főkapitánya a megnyitón elmondta, a nemzeti vágta idén újra a magyarság legnagyobb történelmi lovas eseménye. Székely Tibor emlékeztetett, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezér alakjának. Idén Répási Mihály tábornokra, a Honvédség 1848-as lovassági főfelügyelőjére, a huszáregységek legfőbb előjárójára esett a választás. A holnapig tartó versenyen a felnőttek mellett a kishuszár és a huszárgyerek vágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. Most van a szaunázók hétvégéje, amire országszerte tematikus programokkal várják az érdeklődőket. A programban résztvevő szaunák listája a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Jelenleg országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyolfelhők az égen. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő, este 10-17 fok várható. A jövő hét közepéig folytatódik a napos őszi idő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent Lukács gyógyfürdő területén a hőforrások energiáját eredetileg más célokra használták. A lőpor és gabonamalom egyik tornyának romját a helyreállító munkálatok során tárták fel, ez ma is látható az épületben. A fürdőt a 19. század óta nem csak a pihenés és rekreáció miatt keresték fel, hanem a társasági élet központja is volt. Nagyjaink közül gyakran megfordult itt Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Zelg Zoltán, Makk Károly, Kállai Ferenc és Örkény István is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTÉ-t kezdetben Nagyszombati Jezsuita Egyetemnek, 1769-től Királyi Magyar Tudományegyetemnek, újabb áthelyezése után Pesti Királyi Tudományegyetemnek, 1873-tól 1921-ig Budapesti Tudományegyetemnek, 1921-től Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemnek nevezték. Eötvös Loránd fizikus, politikus nevét 1950. szeptember 15-e óta viseli. Jelenleg 8 karral működik, és mintegy 28 ezer hallgatója van Budapesten és Szombathelyen. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Ördögárok időszakos patak, Buda Dunába torkoló vízfolyásainak egyike. A 19. század második felére veszélyesen meredek partjai, valamint a beleengedett szennyvíz egészségtelen kipárolgása miatt a befedése mellett döntöttek. 1875. júniusában hatalmas esővíz zúdult a városra, amely az Ördögárkot és a rajta végzett munkálatokat alaposan megrongálta. A Krisztinavárosban szinte minden épület kárt szenvedett, és még a fogaskerekű is hetekre működésképtelenné vált. Az árok befedése végül egy év múlva készült el. 1945. februárjában a budai váralagútban lévő főhadiszállásról az Ördögárok csatornáján próbált meg kitörni a német és a magyar parancsnokság. A kitörési kísérlet azonban kudarcba fulladt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A spiritizmusnak neves magyar képviselői is voltak a 19. században. Gróf Szapáry Ferenc például magnetizáló gróf néven vonult be a köztudatba, miután a bécsi Mesmer-féle belejezéses gyógyítást kitanulta. Leginkább gazdag nemesi feleségek unalmát üzte el, és a fejükbe beszélte, hogy igazából nem is betegek. Mindeközben színes leplekbe burkolózva, vízes hordók között lejtett furcsa táncokat. Szapáry gyakran megfordult Arany János családjánál is, aki ugyan szkeptikusnak vallotta magát, de több tucat asztaltáncoltatáson vett részt. De más ismert neveket is találunk a spiritiszták között. Madács Imre fia például apja könyveit cserélgette okkultista irodalomra, és Jókai Morról is följegyezték, hogy látogatott szeánszokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér emblematikus épülete az irányító torony, amely olyan, mintha a többszintes épület lábakat növesztett volna. Építészeti különlegesség, hogy úgynevezett függesztett technológiával felülről lefelé gyarapodtak a szintek. A kezdeti időszakban csak a felső két emelet létezett. Ma már ötnél tartunk, és még mindig van hely lefelé. A személyzet az egyik tartópilomban található liftekkel közlekedik. Az irányító szolgálat 41,5 méteres magasságban dolgozik, azonban a torony teljes magassága a tetején található radarral együtt már 53 méter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos meleg idő. Erdőbényén ülésezik a kormány. Fegyverrel fenyegetőzött egy autós a 44-es főúton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetikai és klímahelyzet, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett ülést, májusban Ópusztaszeren, majd június végén Pilisszentkereszten. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztési finanszírozásra ad be pályázatot az Európai Hálózat finanszírozási eszköz nevű programban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Oroszország ismét távozással szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Legkevesebb 5-en meghaltak, 6-an pedig súlyosan megsebesültek Gáza városban egy hajnali izraeli légi csapásban. A város egyik legsűrűbben lakott részét érte találat, sokan a romok alatt rekedtek. Izrael és a gázai övezetet ellenőrző Hamas terror szervezet tavaly októberben kötött tűzszünetet, de a megállapodás ellenére az övezetből rendszeresen jelentenek támadásokat. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Közúti veszélyeztetés büntette és több szabálysértés miatt indult ellene eljárás. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta a Szilvásváradon. Székely Tibor, az esemény főkapitánya a megnyitón elmondta, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezér alakjának. Idén Répási Mihály tábornokra, az 1848-as huszáregységek legfőbb előjárójára esett a választás. A kétnapos versenyen a felnőttek mellett a kis huszár és huszárgyerekvágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. Jelenleg országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyolfelhők az égen. Délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő, este 10-17 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima díjas zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára, a magyar zenetörténet oktatás és ismeretterjesztés nagy hatású személyisége. A zenét a kultúrtörténetbe ágyazva tanítja, és nagy súlyt fektet arra, hogy egy adott kor zenei irányzatai mellett bemutassa a kor képzőművészeti, építészeti irányzatait, filmművészetét is. Írott és hangzó munkásságát szinte teljes egészében közzétette honlapján. Erről is fogunk beszélgetni, és többek között arról, hogy szeretettel köszöntjük Önt a születésnapja alkalmából.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, és köszönöm a gratulációt.
1: Megtiszteltetés számunkra, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Sajnos Zsoldos Dávid ma nem tud velünk itt lenni, de szeretettel köszönti a tanárurat a születésnapja alkalmából is.
2: Én meg jobbulást kívánok neki.
1: Számomra az nagyon érdekes volt, amikor felkészültem az életútjából, hogy Ön eredetileg zeneszerzést tanult. Hogyan fordult mégis az ismeretterjesztés iránya felé?
2: Nézd, én valóban zeneszerzést végeztem, de már akkor tudtam, hogy én elsősorban nem zeneszerzéssel fogok foglalkozni, hanem zenetanítással. Úgyhogy én tulajdonképpen egy zenetanár vagyok, akinek ugyan van egy oklevele, de nem azon az úton jártam. Engem az érdekelt, hogy hogyan lehet a zenét, hát hogy mondjam, megszerettetni, vagy közelebb tudom-e vinni az emberekhez a zenét. Ez gyerekkorom óta, vagy ifjúkorom óta nagyon érdekelt, és sokkal jobban érdekelt, mint hogy én komponáljak.
1: Észrevette az elmúlt években valamilyen változást, hogy a különböző generációknak különböző féleképpen kellett már elmagyarázni, mondjuk akár a ligeti műveit?
2: Meg kell mondanom, hogy nem, én ezt nem éreztem, nem érzek lényeges különbséget. Hát úgy tudom, mert sokan mondják, hogy a ifjúság nem úgy fogadja be a zenét, és nem biztos, hogy azt a zenét fogadja be, amit én elsősorban szeretek. De a megközelítés, én azt hiszem, hogy azért az nagyjából hasonló.
1: Hogyan látja, hogy máshogy kell mondjuk tanítani Beethoven zeneiségét, vagy mondjuk Ligeti Györgynek a műveit? Csak azért beszélek Ligeti műveiről, mert nekünk még egy Ligeti kurzust tartott egy pár éve a Zeneakadémián.
2: Nincs különbség. Én nem érzek különbséget a megközelítésben a régi és a ma között. Nincs. Szerintem nincs különbség.
1: A Ligeti kurzus számomra azért is nagyon érdekes volt, mert elkezdtük hallgatni Ligeti műveit, ugye a legkorábbi kompozícióitól egészen odáig, ami gyakorlatilag az utolsó műve volt. Hogyan válogatta ki például a felvételeket?
2: Hát nézze, igyekeztem minden kompozícióból a legjobb előadást találni. Hát az elhatározott szándékom volt, hogy a teljes Ligeti életmű legyen, vagyis minden művet hallgassunk meg. Ez sikerült. És vannak már kitűnő fölvételek. Úgyhogy ebből a szempontból nem volt gond válogatni. Nyilván nagyobb gond lenne, ha nem tudom, Schubertből kéne válogatni, mert ott millió fölvétel van persze. Ligetiből már kevesebb, de van elég szépen, hát az etüdjeiből már tényleg sok fölvétel van, és a zenekari darabokból is most már lehet, hogy gondot jelentene válogatni.
1: Az új zenéből egyébként mostanában mi érdekli tanár urat?
2: Hát engem általában érdekel az, hogy mit csinálnak a kortársaim. Ezt szoktam mondani, hogy én nem vagyok konkurencia. Mert ugye mondtam, hát annak idején végeztem zeneszerzést, de nincs az, hogy féltékeny vagyok a saját műveimre, mert nincsenek. Ugye letettem az asztalra akkor egy vonós négyest és egy kantátát, és akkor lényegében befejeződött a zeneszerzői életmű. Nem vagyok konkurencia a portársaimnak, sőt éppen ellenkezőleg drukkolok nekik. Úgyhogy engem minden érdekel, ami történik körülöttem, és hát most már egy újabb generáció alkotja a magyar zene történetét. Igyekszem, hát nem tudok minden koncertre elmenni, de igyekszem követni, hogy mi történik manapság.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio. Földes Imre zenetörténésszel beszélgetünk 90. születésnapja alkalmából.

0: Ez a Capriccio, a Papagéno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott tanára. Nagyon sok lehetőséggel változott, én úgy gondolom, a mostani zeneszerző generációknak ahhoz képest, ami mondjuk akár 30 éve fennállt. A tanár úr miben látja ennek az előnyét, vagy milyen olyan változásokat lát, ami mondjuk akár a korábbi generációk zeneszerzők számára mondjuk még nem volt adott, de a mostani generáció számára meg már egyértelmű?
1: Hát nézze, azt tudom mondani, hogy abban az időben már az én tanáraim is, tehát a nálam mondjuk egyel idősebb generáció, már ők fölhívták a figyelmet, hogy Varsóba kell menni. Mert ami itthon nem hangzik el, az elhangzik Varsóban. És tényleg akkor, abban az időben, hát mikor volt ez, 60-as években talán, 50-es évektől kezdődően, 50-es évek végén, 60-as évek elején, a varsói ősz volt az, ahol én azt hiszem mondhatom, hogy a világ zenei irodalma megszólalt. Tehát már ők mondták, hogy oda kell menni, úgyhogy én többször voltam Varsóban, a varsói őszön, és nem csak én, hanem hát persze a kortársaim is, ott ismerkedtek meg, nem tudom, Stockhausennel, vagy Cage-el, vagy én nem tudom kikkel, akiket itthon nem lehetett hallani. Tehát ez biztos, hogy nehezítette az életünket, hogy ahhoz el kellett menni, hogy igazán tájékozódjunk. Fölvételek is voltak már, hát inkább magnófelvételek. Én emlékszem, hogy Viski János, aki az én zeneszerző tanárom volt a Zeneakadémián, ő többek között abból élt, hogy Maros Rudolf, aki talán elsőnek járt Varsóba, hozta lemezen, meg egyéb formában az ottani zenét, aztán Viski ezt hát megismerte, és továbbadni igyekezett. Tehát akkor ilyen, hogy mondjam, kerülő utakon jutott hozzánk az, hogy mi történik a világban. Egy mai fiatal zeneszerzőnek semmi ilyen problémája nem lehet, mert egyrészt utazhat. Aztán a fölvételek sokasága várja, akár a látványok, koncertek. Úgyhogy ilyen értelemben ő most sokkal hamarabb tájékozódhat, hogy mi történik a világban. Na most az, hogy ez mennyiben segíti az ő munkásságát, tehát ez teljesen személyre szabott. Ugye van, akinek elég, ha a partitúrákba belelapoz. Másoknak nem árt, ha hallgat is kortárs zenét. És vannak, akik az ő saját nyelvüket megtalálják akkor is, ha nem annyira tájékozottak a világzene életében. Szóval, de az biztos, hogy ma sokkal könnyebb hozzájutni mindenhoz, ami születik, mert ma már az, hogy Brazíliában mi történik, hát azt
0: is nagyon hamar.
1: Lehet, hogy előbb halljuk, mint egy brazil.
0: Ez lehet. Én azon gondolkodtam, nem tudom, hogy a tanár úr ebben egyetérte, hogy mit gondol erről a kérdésről, hogy az, hogy ennyi mindenhez hozzáférünk, az nem okoz-e egyfajta felületes ismeret anyagot, vagy felületes tudást?
1: Nagyon jó, amit érint. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Picit megkerül be a kérdés, de azért erre válaszolok. Tegyük föl, hogy én egy Schubert dalt akarok mutatni. És akkor keresek hozzá a fölvételt. Hát most, nem tudom, 25 van belőle, vagy 30. Hát nyilván nem tudok meghallgatni 30 felvételt. Tehát én mondjuk elhatározom, hogy a legjobb felvételt akarom mutatni, legalábbis azt, amit én legjobbnak érzek. Hát a csoda tudja, hogy abban a 30-ból melyik. Na de nem tudom meghallgatni a 30-at. Most mit csinálok? Hát azt csinálom, hogy mik a tapasztalataim. Hát mondjuk egy Dietrich Fischer diszkóba lehet vízni. Hát akkor legyen a Dietrich Fischer diszkó. És közben lehet, hogy van egy koreai, egy japán, egy kínai, akik még jobb előadást produkáltak. És én azt nem fogom tudni meghallgatni. Nem az, hogy nem akarom, hanem nem tudom. Ez a bőség egyenesen, hogy mondjam, csak az ellenkezőjét éri el. Ez nagyon nehéz. Úgyhogy ma a legnehezebb dolgok közé tartozik, hogy válogatni kell tudni. De tudunk-e válogatni? Nagyon nehéz. Nem tudok erre igazán mit mondani. Csak azt, hogy meg kell hallgatni a koreait is.
0: És ezen gondolkodtam közben, hogy a tanár úr számára a jó előadás, vagy a jó felvétel, az mit jelent? Mitől lehet önnek jó egy felvétel?
1: Én a kotta hűséget várom el. Az, hogy ami a kottában van, az lehetőleg úgy szólaljon meg. Tehát ha mondjuk piánó van a kottában, akkor az ne legyen forte. Kivételek mindig vannak, mert vannak nagy egyéniségek, akik átformálnak egy előadást, a saját képükre alakítják, és az ember akkor azt az egyedi felvételt azt elfogadja, mint egyszeri, hát akár mondhatom csodát, de mintának talán nem választanám. Örülök, hogy van egy-egy ilyen különös felvétel, de a hitelest szeretném hallani az előadótól, ami persze hát idézőjelbe értendő, mert hát mi az, hogy hiteles, hát tudjuk azt, hogy pontosan, hogy mondjuk az a Schubert dal az akkor, hogy szólalt meg, és hogy Schubert az, hogy szerette, vagy pontosan ugyanazt jelenti-e a kotta, mint ami a Schubert elképzelés, mert hát azért mindent nem lehet pontosan lejegyezni, csak úgy körülbelül. Szóval az előadó művészet az egy nagyon titokzatos dolog. Tehát, hogy mi az, amit az ember szeretne, hát megint csak ezt tudom mondani, akár idézőjelben, akár nem. A hitelességet várom el, hogy olyan legyen, ahogy azt talán a szerző elképzelte. De nem biztos, hogy a szerző ugyanúgy képzelte. Csak én azt sose fogom tudni, hogy ő hogy képzelte.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. Földes Imre zenetörténésszel beszélgetünk 90. születésnapja alkalmából.

0: Folytatódik a Capriccio, a mai vendégem Földes Imre, zenetörténész, akit 90. születésnapján köszöntünk. Pont a felvételek sokasságát illetően, és hogy mitől jó egy felvétel, vagy hogy mitől izgalmas, mitől autentikus, eredeti egy előadó, és hogy mennyire hiteles, azon gondolkodtam, hogy azért alapvetően a mostani századnak talán egy olyan új feladata lehet, hogy hogyan alakítunk ki egy új zenetörténeti kánont. Ezek közül a rengeteg felvétel közül. Tehát most egy kicsit megint az információbőség zavara az, ami jellemzi ezt a mostani időszakot. Ebből mit gondol, milyen kulcsok azok, amiket felhasználhatunk, hogy megteremtsünk egyfajta új kánont, és egyáltalán ez a mi feladatunk-e? Alapvetően a zenetörténetnek megvan egy olyan jellegzetessége, hogy mindig, hogyha az aktuális korszellemhez hozzá tudunk nyúlni, akkor mindig a múltba visszatekintünk, a múltnak olyan érdekes egyéniségeit, darabjait, műfajait választjuk ki, amihez tudunk a jelenben is kapcsolódni. Hogy esetleg a mostani időszakra vonatkozóan van-e ilyen fogódzónk?
1: Hát nézze, mindenképpen kapcsolódunk a múlthoz, mert egy gyerek biztos, hogy abból kell, hogy kiinduljon, hogy a szüleitől mit kapott. Aztán vagy vállalja, vagy tagadja, mert ez is lehet, meg az is lehet. Nem tudjuk előre megjósolni, hogy egy korszaknak mire van pontosan szüksége a múltból. Tehát amikor arról van szó, hogy vajon nekünk mi a feladatunk, akkor a feladatunk az, hogy azt, amit értékesnek találunk, azt igyekszünk átadni a következő generációnak, mármint hogy a fiainknak, unokáinknak, a közönségnek, hogy aztán kell nekik, vagy nem kell, hogy ők nem ezt választják, hanem egész mást, hogy nekik a klasszikus zene kevésbé kell, mint a könnyebb műfajok. Hát erre nem tudok mit mondani. Mi, hát jó néhányan ugye elkötelezettek vagyunk, hogy azokat a zenéket igyekszünk propagálni, amiben nagyságot érzünk, de nem tagadom meg azt, hogy szükség van arra, mert mindig is szükség volt arra, hogy legyen olyan zene is, szólaljon meg olyan is, amelyik a tánchoz született, amelyik pihenést szolgálja. Tehát ilyen zenék mindig voltak. Most, mintha ezek elhatalmasodtak volna, és ezek vannak többen, és nagyobb szavuk van, mint a mondjuk klasszikus zenének, de hát minden korszaknak más az érdeklődési köre, hogy mi kell majd a múltból, és mi az, amit eldobnak, nem tudom. Azt tudom csak, hogy nagyon sokszor eldobnak korszakok, mestereket, és aztán újra felfedezik. Tehát lehet, hogy ma bizonyos korok, bizonyos szerzők nem annyira érdeklik az embereket, és nyugodtan elképzelhető, hogy 30-40-50 év múlva éppen ők rájuk fognak szavazni. Nem tudni, hogy hogyan alakul egy korszaknak az érdeklődési köre. Ezt rájuk kell bízni. Mi csak azt tehetjük, ugye, akik elköteleztük magunkat arra, hogy továbbadjuk a zenét, hogy azt a zenét, amit mi értékesnek tartunk, de hiszen ezt hát már mondtam, azt igyekszünk átadni a közönségnek olyan szavakkal, ami segíti őt, hogy közelebb kerüljön hozzá. Ennyit tudunk tenni.
0: Az a fajta széles körű érdeklődés, ami a tanár úrnak az óráin is megjelenik, tehát hogy nem csak a zenét mutatja meg, hanem az alapvetően az adott kornak a művészetét is igyekezett mindig a tanár úr bemutatni. Akár képzőművészetről beszélünk, akár építészetről. Ugye ez a fajta nyitott érdeklődés, ez honnan ered a tanár úrban?
1: Nem tudom pontosan, hát ez nyilván jön, hogy az embert érdeklenek képek, a szobrok, az épületek. Nem tudom, hogy ez milyen életkorba kezdődött. Az biztos, hogy mondjuk lökéseket kaptam ehhez. Az egyik ilyen lökés volt a zenegimnázium művészettörténet tanára, Balázsica néni. Legendás, kitűnő, nagyszerű tanár volt, és ő valahogy úgy meg tudott sejteni dolgokat, hogy ami után úgy érdemes volt utána nézni. Tehát ő biztosan valamilyen módon segített ebben, hogy megismerjem, vagy közelebb kerüljek a vizuális művészetekhez, de a legdöntőbb az volt, mikor én a Zeneakadémiát elvégeztem, akkor teljesen váratlanul az iparművészeti főiskolára kerültem, ahol ugye egy más művészetnek elkötelezett fiatal sereg fogadott, és ahhoz, hogy én szót értsek velük, nekem meg kellett ismerkednem az ő művészetükkel, és akkor körülbásáltam magam mindenféle könyvekkel, és elkezdtem közel kerülni a művészethez. Igen, érdekes, otthonról nem emlékszem, hogy mi elmentünk volna a múzeumokba. Nem, ez valahogy nem, ez nem volt, de, és azt se tudom, hogy mikor kezdődött. Lehet, hogy én azt hiszem már egy kicsit talán korábban, de ettől kezdve biztosan nagyobb érdeklődéssel fordultam a képzőművészet felé. Az építészet nagyon vonzott, mert nagyon sok közösséget éreztem az a névvel. Egy épületnek a szerkezete, az homlokzat, az hihetetlen sok közösséget mutat a zene építkezésével. Építkezés ez is, az is. Rendszeresen jártam, és ma is járok kiállításokra, hát nem hagyom ki a Szép Művészeti Múzeumnak ezeket a remek sorozatait, amelyek mostanában az utóbbi években vannak, de hát máshol is, hát a Virág Juditnak a remek összeállításait, hát azt nem lehet kihagyni. Úgyhogy az eredetet nem tudom, de azt tudom, hogy engem ezek nagyon érdekelnek. Hát az építészet az különösen érdekel, és ha külföldön jártam, és járok. Hát én állandóan fotózom az épületeket, és valamikor ezt felhasználtam ugye a tanításnál is, mert igyekeztem mindig megmutatni, hogy a művészetek között mik a közösek. Általában a közöst keresem. És mindenben ezt javaslom mindenkinek, politikában is. A közöset kell keresni, nem az ellentéteket.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. Földes Imre zenetörténésszel beszélgetünk 90. születésnapja alkalmából.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégem Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész. A honlapján található tanár úrnak nem csak például tantervei, de beszámolói is, utakról, koncertekről. Mi volt az az élmény az elmúlt pár évben, az a zenei élmény, ami kifejezetten megragadta a tanár urat, vagy amire azóta is emlékszik? Koncertre gondolok akár, vagy felvétel, amit hallgatott?
1: Hát nagyon nehéz.
0: Tudom, hogy ez egy nehéz kérdés.
1: Ez nagyon nehéz kérdés, mert van egy komoly negatívumom. Nekem nincs jó memóriám. Hézagos. Van, amire emlékszem, van, amire nem. Nem tudom megmondani, hogy mire igen, mire nem. Nem áll rám az, hogy a fontosra emlékszem. Nem így működik a dolog. Ennek nem örülök, de családi. Meg kell mondanom, hogy a családomra eléggé jellemző, hogy érdeklődők vagyunk, és kíváncsiak vagyunk, de felejtünk. Megpróbáltam ezt az évek alatt, évtizedek alatt nem megmagyarázni, mert ezt nem lehet megmagyarázni, hanem ellenpontozni. Lehet, hogy ebből nekem hasznom van. A hasznom abból van, hogy én kénytelen vagyok mindig újra kezdeni. Mert nem azt jelenti, hogy én mindent elfelejtek, amit csináltam, de nem tudom megismételni, ami egyszer már volt. De nem azért, mert nem akarom, hanem nem tudom, mert én azt már régen, az nekem átalakult. Ezért kénytelen vagyok mindig újra kezdeni, tehát rutinból én soha nem csináltam semmit, mert nem tudom. Nem azt mondom, hogy irigylem azokat, akik képesek rengeteg időt megspórolni ezzel, de tényleg nem tudom megismételni magamat. Úgyhogy ahhoz, hogy tisztességesen tudjam teljesíteni a feladatomat, ehhez nekem megint el kellett olvasni, megint meg kell hallgatnom. És talán ez is frissé teszi az embert, tudja? Úgyhogy nem biztos, hogy a jó memória az csak pozitív. Mert nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy akinek jó memóriája van, hát azt tudja ismételni önmagát, mert emlékszik a dolgaira. Hát én nem. Úgyhogy így próbálom ellensúlyozni a gyengécske memóriát.
0: És mostanában, tanár úr, miket hallgat, miket olvas hozzá?
1: Én most a Covid óta nem tanítok. Úgyhogy olyasmivel foglalkozom, amivel azelőtt hát alig volt időm, de én nagyon szeretek fényképezni. És amikor jártam itt meg ott, akkor mindig volt bennem az, hogy ezt majd megmutatom, mert hiszen itt született Debussy, vagy itt van, nem tudom, Verdinek valamilyen, van egy épület, aminek valahogy Verdihez köze van. Ez most nincs, mert semmi ilyesmi nincs, de a képeket elrendezni, szépen rendesen, az bizony, az arra nekem nem volt időm. Úgyhogy most én azzal foglalkozom, hogy hát én nem tudom, 60 ezer kép legalább a számítógépben ma már. A többi iszonyú mennyiség az ott van, azt sose fogom látni. Hát vannak olyan tekercsek, amiket soha életemben nem fogok látni, mert még azok a 36 fölvételes szallagon vannak. Úgyhogy Amerika és Spanyolország, azt tudom biztosan, az ott van. Azt sose láttam, hogy mit csináltam. Az nincs is fölvágva. Aztán vannak a fölvágottak, tömérdek. Nem tudok számot mondani. Az van igazán most előttem, ugye, ami benne van a számítógépe, de azok még nincsenek szépen, nem tudom, körülvágva meg egyéb. Úgyhogy én ezzel szórakozom, holott erre már semmi szükség nincs. Mert én ezeket senkinek nem tudom megmutatni, mert minek? Tehát ez magamnak van, de nekem sincs időm végül is ezeket, majd akkor már készen van, akkor úgy megnézni. Hát azért ez túlzás, és különben is, hát hogy nézni meg, mikor ott van még a többi ezer, amit még nem vágtam meg. De ez kitölti tulajdonképpen a idézőjelben mondom, persze üres óráimat. Ezt én nagyon szeretem csinálni. Ezeket a látványokat, hogy szebbé tenni, nagyítani, meg mit tudom én. Én ezzel töltöm most az időt. Furcsa, mert mindig az volt előttem, hogy mi az, amit meg tudok mutatni, amit megoszthatok valakivel. Hát most bizony csak magammal tudom megosztani.
0: De ez a fotózás iránti szenvedélye a tanár úrnak honnan jött?
1: Hát ennek se tudom az eredetét. Nem tudom, mert mondjuk családi minta az biztos nem volt. Hát lehet, hogy abból, hogy ha egyszer valamiről beszéltem, akkor azt én meg akartam mutatni, és akkor nem volt ez a bőség, ami ma, hogy a YouTube-on mindenféle dolgot megtalálok. Lehet, hogy onnan kezdődött, hogy meg akartam mutatni dolgokat, és akkor, mikor utaztam, akkor különösen örültem annak, hogy találtam olyasmit, ami valahogy belepasszol a zenetörténetbe, mint vonatkozás. Talán itt kezdődött. És azóta nagyon megvan, nagyon, én nagyon élvezem, az nagyon érdekes dolog. Amikor az ember egy épületet nem egyszerűen lefényképez, hanem hát a különböző oldalait is megnézi. És amikor mondjuk egy kiállításon lát képeket, és akkor nem csak a képet fényképezi le, hanem egy-egy fontos pillanatot a képen, az külön fényképezi le. Szóval ez egy nagyon jó játék. Megmozgatja az embert. És ameddig mondom, hát ameddig meg is tudtam mutatni, addig mint egy feladat volt előttem. Hát ma már nem feladat, de a játék megmaradt, és ezzel nagyon el tudom foglalni magamat. És szinte nincs is időm másra. Vagy nem lenne időm, de hát azért rengeteg egyéb dolog van azért, amivel foglalkozom. Persze.
0: Ez a Capriccio, a mai vendégem Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész.

0: Köszöntök újra mindenkit a Kapriccsóban, a mai vendégem Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész. Azt említette a tanár úr, hogy zenei forma szerkezet, és ugye az épületeknek a szerkezete, hogy ennek a kettőnek a párhuzama különösen érdekli. Tudna mondani erre egy olyan példát, ami különösen megragadja, mint párhuzam, vagy ami még most is érdekli?
1: Amikor nézek egy épületet, akkor nekem az a szerkezet az nagyon izgalmas, és olykor beugorik az, hogy van ez a zenében. Hát most a legprimitívebbet mondom, hát a hármasság. Hát ugye az, ami nálunk, hogy van egy A zenei szakasz, aztán következik a B, és utána da capo, visszajön az A, ez az ABA szerkezet. Hát ez ott van az épületek tömegét. Hát amikor egy épületen én meglátom ezt a hármasságot, hát akkor én borzasztó örülök, mert az ugyanaz, mint nálunk. Hát ugyanaz, hát azt nem tudom mondani, hogy ugyanaz, de ez a hármasság, tehát, hogy két hasonló körbe vesz egy kicsit mást, hát ez nálunk, hát nincs az a menüet, amelyik nem így lenne építve. Aztán például nagyon érdekes, nem tudom, hogy ez erről írtak-e valaha. Ha megfigyel épületeket, mondjuk egy emeleten van egy mintázat, ami mondjuk egy ilyen ABAB, egy ilyenféle szerkezet, akkor az alatta lévő épület van, ahol mondjuk egy ilyen BABABABA, tehát az A alatt B van, és a B alatt A. Hát mint egy Bach invenció, ugye, vagy egy kánon, amikor elindul a zenei anyag, és akkor van egy ellenpontja. És pont akkor, amikor a felső az gyors, hogy mondjam, mondjuk 16-odokat játszik, alatt a 8-odok vannak, és a következő ütemben meg a 8-odok alatt a 16-odok. Tehát ahogy ez végigmegy ez a játék, hát ez pontosan ugyanaz az épületeken is. Egyébként azt nem tudom megmondani, hogy történt, de én már többször tartottam előadást építészeknek. Többször hívtak engem, és ezeknek sikerük van. Ők ezt nagyon élvezik, mert ők azt nem tudják, mert nem tanulták, hogy mennyi közük van a zenéhez. És akkor ilyenkor rá lehet döbbenni, hogy hát itt van valami közös közöttünk. Ezzel szívesen elejátszadoztam.
0: Az is érdekes egyébként, hogyha esetleg a képeket valahogy így megpróbálja utólag az ember úgy elképzelni, mint mondjuk a formavilágot a zenében, nem? Tehát ugye egy-egy részletet úgy kiragadni.
1: Hát bizony, így van, nagyon, nagyon érdekes dolgok ezek a párhuzamok, nagyon érdekes. És tudja, még valami, hogyha arra gondolok, hogy szeretném, hogy megjegyezzenek valamit a hallgatók, és teljesen mindegy, hogy zenészek vagy laikusok. Ezek a párhuzamok segítik, mert az egyik művészetnek a jellegzetességei és a másik művészet jellegzetességei közül biztos, hogy valami megragadja őket, és akkor az vonza a másikat is. Tehát egyikről a másikra tud gondolni. Jobban megmarad a memóriánkban. Úgyhogy azt hiszem a tanításban nagyon fontos, hogy a vizuális elem erőteljesebben legyen jelen, mert azt mondják, én ezt nem értek, hogy a vizualitás az erősebben van meg bennünk, mint a hallással kapcsolatos dolgok. Ahhoz, hogy én megragadjak valamit, ahhoz, ha segítségül hívom a vizualitást, akkor az biztos nagyon segít. Na, és hát például ugye valamilyen történetről van szó. Most az mindegy, hogy Orpheus vagy nem tudom milyen bibliai történet. Ha ahhoz én zenét mutatok, vagy van egy zene, amihez én megmutatom a született látványokat, hát az borzasztó izgalmas. Hát az Orpheus, hát az töménytelen szobor és kép kínálkozik. A történet elemeit, ahogy az ember megmutatja, hogy egy-egy szobor vagy festmény a történet melyik részét csinálja. Jön az Orpheus, meg találkozik az Eurydicével, meg rátalál, meg szóval, és akkor az ember ugye egymás után megmutatja ezeket a jeleneteket. Hát ez egyszerűen izgalmas dolog követni, hogy egy-egy festő mit ragadott meg ebből a történet sorozatból, ugye? Vagy Odysseus történetéből. Hát ezek isteni játékok. Csak tudja, valószínűleg tartom, hogy olyanok, akik szintén lényegében ugyanazt csinálják, ugyanaz a feladatok, mint az enyém, vagy nincs idejük, vagy nem igazán érdekli őket, mert ez nagyon sok munkával jár. Most nekem öröm ez, én vállalom, mert ez a munka, ez nekem nem munka, de munka mégiscsak az, míg ez ember kikeresi ezeket a példákat, és a legjobbat igyekszik megtalálni. Hát az bizony órák. Én nem sajnáltam soha az időt erre, de el tudom képzelni, hogy valakinek nincs erre ideje, és nem vállalja. Pedig valahogy így kéne talán.
0: Megérném mindenképpen. Most, hogy lassan az időnk végéhez közeledünk, még egy dologra nagyon kíváncsi vagyok, tanár úr életében, vagy egyáltalán, hogy a következő remélhetőleg éveket még mivel szeretné tölteni a fotóválogatáson kívül. Mi az, ami a tanár úr számára, azért a 90 év az nyilván egyfajta összegzés is lehet akár egy ember életében.
1: Az eddigi, mondjuk zenehallgatásom, az kimerült abban, hogy készültem az előadásokra, órákra. Tehát azt hallgattam, amit majd meg fogok mutatni. Most ilyen nincs, ez egy más világ most, mert kalandozok. Válogatok abból, amit nekem fölkínál a televízió vagy a rádió. Úgyhogy amíg eddig egy tulajdonképpen rendszeres vagy rendezett volt ez a zenével való viszonyom, a mindig valamiért volt, az most megszűnt. És így aztán olyan zenék is elém kerülnek, amelyekkel soha nem foglalkoztam, mert a véletlen úgy adja, hogy éppen az szólal meg. Ez nagyon érdekes. Sok meglepetés ér engem, hogy olyan művek, amikről esetleg tudtam, vagy nem tudtam róla, hogy azok milyen kiválóak és jelentősége. Tehát egy ilyen rácsodálkozás van most. Annak idején tulajdonképpen tudtam, hogy mi az, amit fogok mutatni. Most viszont nem tudom, hogy mit fogok kapni ezektől a készülékektől, ezektől az adóktól, úgyhogy ez egy teljesen rendszertelen zenével való ismerkedés. Ez körülbelül olyan, amilyen a lakosok, akik nem úgy hallgatják rendszeresen a zenét, hogy most ez a korszak, meg az a korszak, hanem amit kínál a televízió vagy rádió, hát éppen azt hallgatják. Most én ebben az időszakban élek, és hát ez most már így fog maradni, hogy meddig, hát ki tudja.
0: Reméljük minél tovább, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és még egyszer Isten éltesse sokáig a tanár urat.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, és sok sikert a sorozatukhoz.
0: Köszönjük szépen. Köszönöm, tanár úr. Ez volt már a Capriccio, a Papagéno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára volt. 90. születésnapján köszöntöttük. A Capriccio a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre pedig jövő héten szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor, a teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a műsorvezető társam Zsoldos Dávid és a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük a figyelmüket és további szép napot kívánunk!

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek.

0: mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos meleg idő. Erdőbényén ülésezik a kormány. Fegyverrel fenyegetőzött egy autós a 44-es főúton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetikai és klímahelyzet, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett ülést, májusban Ópusztaszeren, majd június végén Pilisszentkereszten. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztési finanszírozásra ad be pályázatot az Európai Hálózat Finanszírozási Eszköz nevű programban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Legkevesebb 5-en meghaltak, 6-an pedig súlyosan megsebesültek Gáza városban egy hajnali izraeli légi csapásban. A város egyik legsűrűbben lakott részét érte találat, sokan a romok alatt rekedtek. Izrael és a gázai övezetet ellenőrző Hamas terror szervezet tavaly októberben kötött tűzszünetet, de a megállapodás ellenére az övezetből rendszeresen jelentenek támadásokat. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Közúti veszélyeztetés büntette és több szabálysértés miatt indult ellene eljárás. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta a Szilvásváradon. Székely Tibor, az esemény főkapitánya a megnyitón elmondta, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezér alakjának. Idén Répási Mihály tábornokra, az 1848-as huszáregységek legfőbb előjárójára esett a választás. A kétnapos versenyen a felnőttek mellett a kis huszár és huszárgyerekvágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. Jelenleg országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyolfelhők az égen. Délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő, este 10-17 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt, pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszélyelhárítás miatt. Időszakos és szakaszos lezárásra kell készülni az 5-ös tér Széchenyi István tér Lánchíd útvonalon ma várhatóan 18 óra 30-tól 20 óráig vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. mi minden képhez dallamot adunk.

0: Szeretettel köszöntjük a Cine Music hallgatóit a Klasszik Rádió filmzenei műsorában. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál Hávarga Mariant hallják. Mindig örömmel adunk hírt magyar filmekről itt a Cine Musicban. A mai műsorunk elején egy magyar animációs filmről esik szó, amelynek premierje október elején lesz. A film címe Múltad a jövőd, alkotója pedig Gyurica Ferenc, aki 6,5 évig dolgozott ezen az alkotáson. Gyurica Ferenc a film forgatókönyvírója, rendezője, ő készítette az animációt, a vágást és az utómunkát is, és emellett a film teljes zenei anyagát is ő írta. A szerző már több mint 30 éve foglalkozik zenével, ezért számára különösen érdekes része volt a projektnek, hogy ezúttal nem egy másik alkotó filmjéhez kellett zenét írnia, hanem a saját történetét és képi világát kellett zeneileg is felépítenie. Most hallgassák meg a Múltad a jövőd alkotójával Gyurica Ferenccel készült interjúnk első részét itt, a Cine Musicban.
1: Klasszik Rádió 92.1.
0: Október 2-án mutatják be azt a nagyon különleges, tudományos, fantasztikus animációs filmet, amelyet februárban a 45. Magyar Filmszemlén egy szűk körben már láthatott néhány rajongó, aki ugyanis szereti a Star Wars, esetleg a videójátékoknak a világát, az biztos, hogy nagyon lelkes lesz majd a Múltad a jövőd című új film kapcsán, amelynek készítőjét és zeneszerzőjét, Gyurica Ferencet köszönhetem most a vonalban. Azt gondolom, hogy van ebben egyfajta nosztalgia is, amikor valaki gyerekként látja a Star Wars, visszanyúl ehhez a gyerekkori fantasztikus és tényleg letaglózó élményhez.
2: Igen, nosztalgia faktor az benne van. Az én részemről ez az egész film ez úgy indult, hogy én egy nagy zenekari zenét akartam csinálni, tehát klasszikus zenét. Kicsit megcsömörlöttem a popzenétől, mert egysikúvá vált legalábbis a számomra az elkészítése, mert nagyon sok ilyet kellett készítenem ahhoz, hogy megéljek, és kellett valami, ami visszavezet az élvezeti részéhez a zeneszerzésnek. Én úgy gondoltam, hogy csinálok egy ritkaságot. Magyar filmekben nagyon ritkán szól nagy zenekari mű, elvétve egyszer-kétszer. Nekem ez volt az inspiráció. Illetve, hogyha már így a nosztalgia faktornál tartunk, igen, a science fiction az én részemről az erősen benne van az én filmes világomban. Hát ugye a Star Wars-zal, a Star Trek-kel nőttem fel, meg még van ez a Stargate Atlantis, a sorozatok, amikor még azt lehetett nézni tévébe. Nekem ezek megmaradtak. Viszont magyar filmkészítés szintjén ezt nem láttam, hogy bárki akarna ilyet csinálni, és én úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó út lesz, egy egyedi út lesz, hogyha egy ilyen típusú filmet készítek.
0: Most már elég sok néhány perces részlet látható ebből az egyébként 99 perces animációs filmből. Van ennek az alkotásnak egyfajta apokaliptikus hangulata. Ehhez mindenképpen egy kicsit sötétebb hangulatú, epikus jellegű zene illik. Van-e olyan zeneszerző egyébként, filmzeneszerző, akinek a munkássága annyira nagy hatással volt rá, hogy tulajdonképpen jó lesne, hogyha az ő munkáihoz hasonlíthatnánk a te jelenlegi munkádat?
2: Azt nem merem mondani, hogy volnék olyan jó, mint John Williams, nekem ő a kedvencem, de hát mondjuk ő nem szokott ilyen dárkos zenéket csinálni, nagyon ritka a Schindler listája, az talán kivétel. Aztán Alan Silvestri, így a filmes zeneszerzők közül, de a régiektől is van. Nekem eléggé vegyes a felhozatal, hogy én milyen típusú zenéket szeretek. Viszont a dárkosság, amit te mondasz, az inkább a trailerre jellemző ez az epikus hangulat. Jó, nyilván a filmben is muszáj alkalmazni ilyet, de itt a filmkészítés során a zeneszerző az kénytelen a képi elemekre hagyatkozni, és akkor jönnek olyan momentumok a zenében, ami sötétebb hangulatúvá teheti, de alapvetően nem egy sötét hangulatú film és filmzene, amit én csináltam.
0: Ha nagyon röviden a sztoriát szeretnénk összefoglalni, akkor hogyan lehetne meghatározni? Van-e esetleg ebben bármi utalás az emberiség jövőjével kapcsolatban?
2: Nyilván vannak benne üzenetek, de nem erre került a fő hangsúly. Én elsősorban szórakoztatni akarom a nézőket, és nyilván jön be egy-két olyan gondolat, ami mélyebbnek számít, többek között például a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. A mesterséges intelligencia is tud galibát okozni a filmemben. Itt azért felmerül az, ami így reflektál a mai világunkra az AI kapcsán, de annyira azért nem akartam ezt így nagy mélységekbe vinni. Elsősorban a szórakoztatás volt a hangsúly.
0: Szinte teljesen egyedül készítetted el ezt a filmet 6,5 év alatt. Konkrétan miben segített téged az AI?
2: Ugye én ezt 2020-ban kezdtem el, hát akkor még sehol hírehamva nem volt a mesterséges intelligenciának, tehát a hagyományos 3D animációs szoftverekkel kezdtem el ezt csinálni, és 2023-ban, amikor ezek a generatív AI rendszerek még ilyen hatújú, meg egészen alacsony felbontású dolgokat csináltak, nekem eszembe jutott egy ötlet, amit úgy gondoltam, hogy meg tudok valósítani. A cél az volt, hogy az emberi arcokat tudjam kicsit élethűbben megjeleníteni, mert a 3D render szoftverből valahogy nem jött ki. Tehát olyan túl műanyag volt, túl plasztik. Kidolgoztam egy saját eljárást. Ezt elég gyorsan meg is tudtam valósítani. Itt nyomokban AI-ról van szó nyilván, de nem olyan szinten, mint amit az emberek gondolnak mostanában, hogy csak beírok egy promptot, és akkor kidobja. Tehát nem erről volt szó, hanem arról, hogy a már meglévő jeleneteket javítottam föl a saját módszeremmel. Maga az animáció, hogy hogyan készül, vagy hogyan kell elkészíteni normálisan egy animációs filmet, vagy egy jelenetet, ez nagyon sokat fejlődött az idők során. Azért hozzá kell tenni, hogy az első két évben én úgy csináltam a filmet, hogy fogalmam nem volt arról, hogy mit, hogyan kellene csinálni, és aztán, amikor úgy visszanéztem, akkor láttam, hogy ez így borzalmas, ez nem tartható, és onnantól már nagyon keményen nekiálltam, tehát az egyik ilyen készség, amiben nagyon sokat fejlődtem, az maga az animáció elkészítése. A vágások az nem annyira, mert videókat régebben is vágtam már. Leginkább ez, hogy hogyan áll össze egy jelenet úgy, hogy az ténylegesen jó is legyen, tehát mondjuk a kamerabeállítások, stb. Ebben én elég sokat fejlődtem, és meg kell mondjam őszintén, hogy a zenében is, mert bár én régebben is csináltam nagyzenekari műveket, de azt igazából csak ilyen hobbi szinten magamnak, viszont rengeteg dolgot tanultam, ami nagyon fontos a fejlődésem szempontjából, ezért is akartam én egy ilyet elkészíteni, hogy tulajdonképpen tanuljak a munka folyamat során.
0: Nagyon sok ismerősömnél látom, hogy teljesen behúzza őket az a lehetőség, amit az AI kínál, akár a zene komponálás területén. Nyilván ennek megvannak a veszélyei, meg felismerhetők, egy csomó minden felismerhető, amit az AI készít, de azért mégis az a szabadság, amit az AI megad, az lenyűgöző.
2: Engem nem nyűgöz le annyira, mert megmondom őszintén, hogy volt már részem benne, de nem a film kapcsán. Legeneráltam valamit AI-jal, és 8-adjára se hozta azt, amit nekem kellett volna, és aztán rájöttem, hogy én magam hamarabb megcsinálom, tehát engem annyira nem nyűgöz le, de ugyanakkor tényleg vannak jó ötletek, tehát inspirációs forrásnak jó. Azzal nem vagyok kibékülve, hogy valaki az AI segítségével legeneráltat egy zenét, és akkor az kész, az jó. Nem, az nagyon nem jó még. Inspirációs forrásnak tökéletes, de kész végterméknek csak korlátozott esetekben szerintem. Ha megnézzük a tracklistát, 28 mű van a lemezen, úgyhogy rengeteget dolgoztam vele, tényleg ez egy fél éves folyamat volt. Tényleg kipróbáltam az AI-t, de azt mondtam, hogy nem, nekem erre semmi szükségem, ez teljesen a saját kútfőből jött minden.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt, pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszélyelhárítás miatt. Időszakos és szakaszos lezárásra kell készülni az 5-ös tér Széchenyi István tér Lánchíd útvonalon ma várhatóan 18 óra 30-tól 20 óráig vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Cine Music, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Folytatjuk a Cine Musicot, a szerkesztő Varga Ramona, a műsorvezető Hávarga Marian. Az előző fél órában a Múltad a jövőd című új magyar animációs filmről ejtettünk szót. Beszélgettünk a film készítőjével, Gyurica Ferenccel, valamint premier előtti zenei részleteket is bemutattunk a filmből. A film alkotójával és zeneszerzőjével, Gyurica Ferenccel beszélgetünk tehát ismét, majd további zenei részleteket hallgathatnak meg műsorunkban.
1: Klasszik Rádió 92.1.
2: Van-e ilyen típusú dal, amire kifejezetten törekedtél, hogy emberi hang is megszólaljon benne?
3: Konkrétan ének az a kredit alatt futó betétdal. Barabás Miklós barátom, ő énekelte el ezt a dalt, a Timelines Collide elnevezésű dalt. Ez a YouTube-on is megtalálható egyébként, ez már egy pop zenének felel meg. De magában a filmzenében a páromat győztem meg, hogy vokálozzon. Ezek nem konkrét énekek, hanem vokális szólamok.
2: Pont a John Williams nyilatkozta egyszer, ugye mondtad, hogy ő az egyik kedvenced, hogy az emberi hangnak olyan elképesztő ereje van az énekhangnak is. Tudományosan, kutatásokkal lehet mérni, hogy milyen hatással van az idegrendszerünkre, ha meghalljuk az emberi hangot, az emberi éneket. Ettől ez az egész távolinak tűnő világ is nagyon emberközelévé válhat. Én ezt jól gondolom?
3: Igen, abszolút. Elég arra gondolni most, hogyha meghallgatsz egy AI-jal készült zenét, ott mindenki van centízve, hallod, hogy emberi hangnak tűnik az az ének, amit produkál a mesterséges intelligencia, de mégis valahogy olyan művi. És ezt nem tudja visszahozni a mesterséges intelligencia például, tehát hogy élettel telivé váljon az egész. Az emberi hang az rendkívül fontos eleme a zenének, én úgy gondolom, a tényleges emberi hang.
2: Ha egy kicsit nagyobb látószögből nézzük az AI megjelenését a zeneiparban és a filmiparban, az ismert tényezőkön túl mit említenél, ami akár pozitív, akár negatív értelemben, de biztosan át fogja alakítani a zenét is és a filmezést is?
3: Nincsenek illúzióim, a zenében még talán marad egy kis önállóság, mert ott úgy látom, úgy vélem, hogy nagyon sokan most már arra fektetik a hangsúlyt, hogy ne az legyen a cél, hogy egy az egybe legeneráljunk egy zenét és kész, hanem az, hogy a mesterséges intelligencia segítségével hozzunk létre hangszeres műveket mi magunk. Viszont a filmiparnál nem ezt látom. Tehát ott azt látom, hogy persze ott is megvannak az eszközök, hogy valamennyire egyedi legyen, de nem vagyok annyira pozitív ezzel kapcsolatban. Szerintem a filmiparnak fel kell kötnie a gatyáját, mert az, ami most tapasztalható, az még csak a kezdet. Ebből a szempontból ez negatív irány. A másik szempontból viszont pozitív irány az az, hogy nagyon sok olyan embernek lehetősége lesz készíteni filmet, ami az ő fejéből pattant ki, amire korábban nem volt lehetősége. Tehát mindennek megvan a pozitív és negatív oldala, de azt hiszem, hogy a professzionális szakma szempontjából ez egy kicsit hátrányosabb lesz, mert kevesebb munkaerőre lesz szükség. Hosszú távon biztos.
2: Ami azonban nagyon pozitív, hogy szuper hangok, magyar hangok hallhatók a filmben a karakterek hangjaként. Kik ők?
3: Németh Borbála például. Csodálatosan jó hangja van, az egyik fő karakteremnek a hangja. Széles Tamás, Miller Zoltán, Kálid Artúr, Schneider Zoltán, Rajkai Zoltán, mindenki ismert színész vagy szinkron színészként mindenképpen ismerik a nevüket a nézők, hallgatók. Igen, ez egy szándékos dolog volt, én ezt nem akartam amatőr módon megoldani, hogy mondjuk a barátaim eljönnek, és akkor majd felmondják. Tehát én abszolút úgy gondoltam, hogy ez csak akkor lesz életképes, hogyha ezt professzionális színészek mondják fel. És egyébként tényleg oltári nagy különbség van, mert a munkafolyamat közben, miközben én csináltam a filmet, én magam mondtam fel a szövegeket, hogy ne csak lássam a jelenetet, de halljam is, és hát ég és föld, amit ők produkálnak mondjuk az én saját verziómhoz képest, úgyhogy le a kalappal előttük, csodálatosak.
2: A filmet már láthatta egy szűkkörű közönség, elsősorban szakmai közönségről van szó. Volt-e ezeknek a visszajelzéseknek olyan hatása a filmedre, ami miatt megváltoztattál mondjuk a cselekményben, a zenében, vagy akár az időben bármit is?
3: Magában a cselekményben nem annyira, inkább ezek technikai jellegű dolgok voltak, tehát nagyon hosszú egy animációs filmnek a 111 perc, hát ezt egy rendező barátom mondta, úgyhogy meghallgattam és igazat kellett adnom neki, és így lett végül 99 perces a film. Volt egy zárt körű vetítés is, és hát ugye oda eljöttek a színészek, és abszolút ilyen nagyon pozitív volt a visszajelzés, de külön kértem őket is, hogyha van valami negatívum, akkor azt még most mondják el, mert még tudok rajta változtatni. És hát volt egy olyan jelenet, ahol nem látszott a lábnyoma a szereplőnek, pedig a homokban sétált, és tényleg az úgy kimaradt, és akkor ezt javítottam. Tehát ilyen apróságok, illetve a szájmozgás, ami az elején még problémás volt. De most már azt is megoldottam. Ha megnézed a jelenlegi magyar filmes felhozatalt, nem feltétlenül akcióorientált, meg nem feltétlenül sci-fi-orientált. Viszont az én filmem az az, és ez egy úgy kívánja, hogy nagyvászon legyen látható, és egyébként, mivel én ezt kétszer már láttam vetítőteremben, így elmondhatom, hogy ég és föld a különbség nyilvánvalóan a mozivászon javára. Arra biztatok mindenkit, hogyha érdekli őt ez a film, akkor ne várja meg, amíg a streaming csatornákra kerül, menjen el inkább a moziba megnézni, annál is inkább már több helyen is vetítésre kerül majd.
2: A beszélgetésünk vége felé arra kérlek, hogy a hallgatók számára egy rövid összefoglalót adjál.
3: A fő történetszál időpontja az 2197. Van egy főhősünk, Jack Enderton, aki a börtönben ücsörög, ártatlanul elítélték, egyszer csak érkezik hozzá egy tábornok, aki felajánlja neki a szabadságot cserébe bizonyos dolgokért, és innentől kezdve a főhősünk élete teljesen megváltozik, felfordul minden, neki kell megmentenie a világot, és természetesen a múltjára is fény derül, amiről addig ő nem tudott semmit. Nyilván ez a film, az, hogy ez 6,5 évig készült, ez egyszer oké, meg lehet csinálni, de ez nem tartható állapot, mert belebetegszik az ember hosszú távon, nem egy ideális állapot. Hogyha lesz rá lehetőségem, akkor élőszereplős filmben gondolkodom, de azt nem 6,5 évig akarom csinálni. Több tervem is van, de ezek tulajdonképpen mind annak a függvénye, hogy ez a film hogy sikerül, mert ebbe tettem bele tulajdonképpen az összes pénzemet, az energiámat, de nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy ez a negatív felhang, ez elszáll a semmibe, és az ellenkezője fog megtörténni.
2: Október 2-án tehát a nagy közönség is láthatja a Múltad a jövőd című animációs filmet, amelynek készítőjével, zeneszerzőjével, Gyurica Ferenccel beszélgethettem. Nagyon köszönöm a beszélgetést.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos meleg idő. A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy autós a 44-es főúton. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost. A lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Legkevesebb 5-en meghaltak, 6-an pedig súlyosan megsebesültek Gáza városban egy hajnali izraeli légi csapásban. A város egyik legsűrűbben lakott részét érte találat, sokan a romok alatt rekedtek. Izrael és a gázai övezetet ellenőrző Hamas terror szervezet tavaly októberben kötött tűzszünetet, de a megállapodás ellenére az övezetből rendszeresen jelentenek támadásokat. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon. Székely Tibor, az esemény főkapitánya a megnyitón elmondta, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezér alakjának. Idén Répási Mihály tábornokra, az 1848-as huszáregységek legfőbb előjárójára esett a választás. A kétnapos versenyen a felnőttek mellett a kis huszár és huszárgyerek vágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A villamospálya karbantartása miatt egyirányúsították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Berzsényi utcától az Irinyi József utcáig, várható a november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
3: 6 óra után újra köszönti hallgatóit a Cinemusic filmzenei műsora itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő fél órában egy sci-finek titulált, de műfajilag nehezen besorolható kategóriájú sorozattal találkozhatnak, amely mind a nézők, mind a kritikusok szerint hiánypótló alkotás. Tartsanak velünk, és megtudhatják, hogy mely szériáról lesz ma szó a Cinemusic sorozat blokkjában.

Az imént egy újszerű western science fiction, az idén áprilisban az Amazon csatornán bemutatkozó Odakin című szériából csendült fel egy rövid zenei részlet. Az amerikai szaksajtóban Mystery Box-nak nevezik azokat a sorozatokat, amelyeknek szerkezete alapvetően egy nagy természetfeletti rejtély köré épül. Ez szakkifejezésnek egyik legismertebb képviselője egyértelműen a Lost című sorozat, de ide sorolható a Westworld és a mostanában nagyon népszerű Stranger Things című produkció is. Az Odakin című mai adásunkban bemutatkozó sorozat is besorolható a Mystery Box kategóriába, még akkor is, ha első látásra csak egy szimpla modern westernnek tűnik. Hiszen ebben a produkcióban akad gyilkosság, eltűnés, dráma és sci-fi is, amelyet a készítők meglehetősen ügyesen adagolnak. A széria főhőse Royal Abbott Farmer, aki még nem tette túl magát felesége Rebecca eltűnésén. De nem sokára ennél is nagyobb problémái lesznek, amikor a szomszédos farm tulajdonosai rá akarják tenni a kezüket a földjére. A mindennapos csaták mellett egy váratlan haláleset is történik, mely problémák aztán Abbott földjén a semmiből megjelenő titokzatos lyukban csúcsosodnak ki, és mindez további megmagyarázhatatlan események láncolatát indítja el. A széria forgatókönyvét Brian Watkins-től vásárolta meg az Amazon csatorna, majd nem sokkal ezután hozzá is láttak a sorozat forgatásához, méghozzá a pandémia kellős közepén. A forgatókönyvíró Brian Watkinsről egyébként annyit kell tudni, hogy drámaíróként eddig számos darabot írt színházak számára, és az Odakin az első próbálkozása a forgatókönyvírás terén. Reméljük a későbbiekben ez nem csak próbálkozás lesz, és további remek forgatókönyveket kaphatunk majd tőle.

Az előbbi percekben egy újabb zenei részlet csendült fel az Odakin című neo-western szériából, amelyet számos kritikai oldalon úgy jellemeznek, mint a Yellowstone és a Lost című sorozat furcsa találkozását. Az első évad 8 részből áll, de nagy valószínűséggel, legalábbis ha hihetünk az eddigi nyilatkozatoknak, a sorozat 2024-ben visszatérhet a második évaddal. Mind a nézők, mind a kritikusok egyetértettek abban, hogy a főszereplő Royal Abbott karakterét alakító Josh Brolinnak évek óta ez a legjobb szerepe. Az 54 éves színész 1985 óta látható sorozatokban és filmekben egyaránt. A 2000-es években számos emlékezetes filmje volt, gondoljunk csak a Nem vénnek való vidék, a George Bush élete, vagy épp a 2021-es év szuperprodukciójában a Dűnében nyújtott alakítására. De a színész sokak számára leginkább a Marvel filmekben Thanos az őrült titán megformálása kapcsán lehet ismerős.

Az Odakin című széria nem csak műfaji, de zenei összetétele is meglehetősen kontrasztos. A sorozat zenei albumán ugyanis egyszerre található kortárs country sláger és klasszikus vonós zene is, amelyet itt a Cinemusic sorozat blokkjában az utolsó lépcsőfok és az éjszakai égbolt kapcsán emlegetett komponista páros Danny Bancy és Sander Gerians alkotott. A 20 éve közösen zenélő és közös pályájuk okán összefort duó nem mellesleg egy Emmy jelöléssel is büszkélkedhet. Most azonban jöjjenek további zenei részletek az Odakin című szériából, amellyel ugyan búcsúznak már a sorozatok, de ne feledjék, hogy jövő hét vasárnap is találkozhatunk, amikor bemutatkozik egy nagyon különleges animációs sorozat, a Hiány. Tartsanak velünk akkor is!

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. Karbantartás miatt a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A villamospálya karbantartása miatt egyirányúsították a 11. kerületben a Karinti Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várható a november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szélkámán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szélkámán tér között Újbuda központ érintésével. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot adunk.
2: A Cinemusic mai adásának utolsó fél órájában 30 esztendőt repülünk vissza az időben, a Charlie Sheen főszereplésével forgatott paródiáig, a nagy durranásig. Jim Abrahams olyan vígjátékok révén szerzett hírnevet, mint az Airport szérián alapuló Airplane, a háborús mozikból táplálkozó Top Secret, a krimiket sajátosan feldolgozó, nagyon különleges ügyosztály és az abból kinövő csupaszpisztoly trilógia, valamint a Top Gun sikerén felbuzdulva vászonra álmodott nagy durranás. A hazai tévécsatornák programszerkesztői előszeretettel tűzik műsorra projektjeit, amelyek meglehetősen pihent humorral vannak felvértezve, és bár önállóan is képesek szórakoztatni, ahhoz, hogy minden apró mozzanatát, fricskáját megértsük, szükség van a táptalajául szolgáló filmek ismeretére. Abrahams úgy igyekszik jó kedvre deríteni bennünket, hogy a klasszikus vígjátéki elemeket vagy a burleszkel, vagy a szójátékokkal, vagy félrehallásból kerekedő abszurd párbeszédekkel elegyíti. De nem csak a direktor víziója és a forgatókönyv vezetett a sikerhez, a manapság már inkább botrányairól ismert Sheen remekül hozza az önkéntes számüzetésből visszatérő, félelmet nem ismerő pilóta, Topper Harley karakterét, Valeria Golino tökéletes választás volt a dögös pszichológus nő szerepére, Lloyd Bridgesnek pedig minden egyes mozzanata önálló esttel ér fel. A magyarországi népszerűséghez azonban a szinkron csapat is sokat tett hozzá. Sarodi Tibor felelt a magyar szövegért, a főbb karakterek hangjait pedig Rátóti Zoltán, Szabó Sípos Barnabás, Szombati Gyula, Snell Ádám, Tóth Enikő, Pusztaszeri Kornél, Velencei István és Csankó Zoltán kölcsönözte. Abrahams nem az a fajta filmes, aki képes hosszan lehorgonyozni egy-egy komponistánál. Ugyan sokat dolgozott Ira Newborn-nal, a nagyon különleges ügyosztály epizódok, illetőleg a csupasz pisztoly mozik kapcsán, őt leszámítva azonban folyamatosan váltogatta a zeneszerzőket. Elmer Bernstein, Maurice Jarre, Lee Holdridge, Thomas Newman és Michel Colombier után a nagy durranás esetében Sylvester Lévai mellett döntött. Az ügynököm eljuttatott Jim Abrahams rendezőnek egy kazettát, amin az Elite Commando zenéje volt. Ezután Jim felhívott és találkozót kért velem az irodájában, Santa Monica-ban. Amikor odaértem, köszöntem neki, ő pedig rögtön így kezdte. Figyeljen, Lévai úr, azt követően szoktam zeneszerzőt alkalmazni, miután beszéltem vele, ám ezúttal kivételt teszek, amelynek oka egyszerű, meghallgattam az Elite Commando szkorját, közben pedig a saját filmemre gondoltam, és nem tudtam abba hagyni a nevetést. Ez a komoly hangvétel és a Top Gun kifigurázása tökéletes párosítás. Emlékezett vissza a komponista egy későbbi interjú során a kollaborációjukhoz vezető első lépésekre. Szilveszter Lévai nagyon ügyesen ötvözte saját elképzeléseit a Top Gun szkorjának fontosabb mozzanataival, jellegzetességeivel. A szimfonikus zenekar mellett a komponista szintetizátorra is támaszkodott, a gitárszólókért pedig Dwayne Chacqua felelt, akinek neve más lévai muzsikáknál is felbukkan. Következzen egy kis ízelítő a Nagy durranás szkorjából, melyről bővebben a filmzene.net portálon olvashatnak az érdeklődők. A zenei részletek előtt azonban elköszönünk hallgatóinktól. Az adás létrejöttében közreműködtek Varga Ramona szerkesztő, munkatársaink Glock Melinda, a filmzene.net csapata technikus kollégánk és a műsorvezető Hávarga Marian. Cine Musical legközelebb az ismétléskor jövő szombaton 17 órától, illetve új adással vasárnap 17 órától találkozhatnak. További szép estét kívánunk, most pedig induljon a Nagy durranás zenei anyaga.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos meleg idő, a költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Elkezdődött a Nemzeti Vágta Szilvásváradon. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt a kisebbségek ügyében, reagált a Fidesz frakció a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, amely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására, Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segíteni az ország unióhoz való csatlakozását. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Legkevesebb 5-en meghaltak, 6-an pedig súlyosan megsebesültek Gáza városban egy hajnali izraeli légi csapásban. A város egyik legsűrűbben lakott részét érte találat, sokan a romok alatt rekedtek. Izrael és a gázai övezetet ellenőrző Hamas terror szervezet tavaly októberben kötött tűzszünetet, de a megállapodás ellenére az övezetből rendszeresen jelentenek támadásokat. Elkezdődött a 19. Nemzeti Vágta a Szilvásváradon. Székely Tibor az esemény

0: Főkapitánya a megnyitón elmondta, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezér alakjának. Idén Répási Mihály tábornokra, az 1848-as huszáregységek legfőbb előjárójára esett a választás. A kétnapos versenyen a felnőttek mellett a kis huszár és huszárgyerekvágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 27-e lesz az a dátum, amelyet a Mesélő Budapestben most behozzunk ide a hallgatóknak, ugyanis ez a turizmus világnapja, és ezzel kapcsolatosan te megkerestél valamit.
2: Igen, találtam egy útikönyv bejegyzést az első útikönyvből, amely Budapestről készült, és 1873-ban jelent meg az író és újságíró Hevesi Lajos könyve Budapest és környéke címmel. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez volt a fővárosról írott első útikönyv. Ez különben fent van az interneten, tehát PDF formátumban olvasható. Még nem jutottam a végére, de nagyon szórakoztató olvasmány, egy igazi időutazás. Nagyon jó a stílusa, leírja a korabeli műemlékeket, hogy is nézett ki a város, tényleg nagyon-nagyon pontosan, precízen, és van benne egy rész a vendéglátás történetéről is, én most éppen ezt emeltem ki. Rátmór könyvkiadó volt az, aki ezt a kiadványt felvállalta. Rátmór könyvesboltja a polgár és a szellemi élet vezetőinek nagyon fontos találkozó helye volt, és hát számtalan azóta is nagyra értékelt irodalmi és szakmunka műhelye lett, és így jelenhetett meg Hevesi Lajos könyve is. Úgyhogy ebből idéznék néhány mondatot a teljesség igénye nélkül. Rendben. Például az étkezési szokásokkal kapcsolatban idézem. Az étkezési órák általában véve nem mondhatók nyugatiaknak. Az ebéd rendes órája 12 és 3 óra közé esik. Aki később jő, azon veszélynek teszi ki magát, hogy már nem lesz elég egészen kielégítve. Az étkezés mindenütt étlap szerint történik. Akadt akkoriban is azért olyan vendéglő is, ahol késő délután is jól lehetett ebédelni. Ő például ekkor a Servita téri Mihaleket és a Marshall vendéglőit ajánlotta. Ez utóbbi harmadik Napóleon szakácsa volt. Felsorolt az útikönyv például az abban az időben nagyon népszerű sörházakat, köztük a Komlókertet, a Virágbokrot és a Vigadót, ezekről is beszéltünk már korábban, és az akkori kávéházakról is olvasunk, például a Korzóról, ami a Ferenc József rakparton volt, ez a mai Belgrád rakpart, és látogatott volt akkoriban, amit én nem is tudtam, a Budán az Alagút fölötti kávéház, idézem, Budán az Alagút fölött, a Lánchíd melletti takarékpénztári épületben és a Dunaparti Lutzenbacher házban. Aztán az öt akkoriban említett és ajánlott cukrászda közül sajnos már csak egynek a neve lehet ismerős, ez pedig a Színház téri Kugleré, a mai Zserbó elődjé. Ugye ez a, akkoriban ott állt a Német Színház, és akkor még Kugler üzemeltette, és később került Zserbó vezetése alá ez a kávézó.
1: És a konyháról mit ír?
2: Nagyon érdekes, amit a konyhánkról mond. Bécs és Párizs irányadó befolyása alatt áll, de mégsem annyira, hogy a nemzeti elem szintén érvényre ne juthatna. A fővárosi gulyásos és pörkölt igaz, hogy a derék alföldi gazdasszony főztét távolról sem közelítheti meg, és a budapesti halászlé sem mérkőzhetik a szegedivel, de az elkényeztetett ínyű vidéki magyar ember ezt bizonyára nem fogja zokon venni, hiszen ő úgyis egyebet keres Pesten, mint jóféle paprikást. Szerintem ez nagyon, nagyon kedves.
1: Miről szól még az útikönyv? Mit ír még le?
2: Megismerkedhetünk például a filoxéra előtti főváros és a főváros környéki boraival is, a kőbányai fehérrel, a csömörivel, a szadaival, ezeknek mára sajnos tényleg hírük sem maradt. A vörös borból akkoriban a budai volt a legdivatosabb, közöttük is leginkább a sashegyi. És hát a szerző bemutat néhány korabeli kedvelt borozót is, és megállapítja, hogy, idézem, Budán és Óbudán a legközönségesebb kocsmákban bámulatos minőségű vörös borokat mérnek, igen olcsón. Nem is csoda tehát, hogy a legkevésbé nem díszes helyiségeknek a főváros legjobb osztályaiból is jutnak látogatói.
1: Ír arról bármit is ez a könyv, hogy bor valót, hogy volt szokás adni akkoriban?
2: Igen, ez is nagyon-nagyon érdekes, és megint idézem. Tehát 1873-at írunk. A magyar főváros szolgáló személyzetének markát is igen kellemesen csiklandozza a borravaló, s a szállodákban a kapustól kezdve le a házi szolgáig mindenki az úzusz vagy abúzusz joga szerint reál háromlandó járulék reményével kecsegteti magát, kávéházakban és vendéglőkben pedig a főpincér s az étekfogó egyforma hévvel áhítozzák a mindennapi borravalót. Az utazni szokott idegen, ki a részben másutt sem talál jobb állapotokat, ezen nem fog megbotránkozni, és bőkezűsége gyeplőit egészen kedve szerint fogja megereszteni vagy megszorítani. Mellesleg legyen itt megemlítve, hogy a vendéglőkben és kávéházakban 3-5 krajcár teljesen elegendő.
1: Hogy ezt vajon, ha most átszámítanánk is, a 10% az vajon ugyanennyi lenne, azt nem tudom, igen, de jó kis időutazás volt.
2: Igen, és szerintem annyira szemléletes, tényleg visszarepített minket a turizmus világnapja alkalmából.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban már oly sok mindent csináltunk olyan sokszor. Ma kávézni fogunk, hiszen szeptember 29-e a kávé világnapja. Szerintem kávét inni mindig nagyon jó dolog, ilyenkor meg aztán főleg.
2: Mi életünkben, a magyarok életében a törökkor óta van kávé. Ugye azt szoktuk mondani, hogy nem sok jó maradt a törökkor után. Én két dolgot szoktam említeni, a kávé és a török fürdők. Ugye van az a bizonyos mondás, hogy hátra van még a fekete leves, ez is a kávéra utal. A váradi pasa volt, aki el akarta fogadni Tököli Imre erdélyi fejedelmet, így meghívta magához. És érezte Tököli Imre, hogy ezért itt nem mennek olyan jól a dolgok, és hát sietősen próbált távozni az ebéd után. És akkor az egyik janicsár nagyon szívélyesen marasztalta, hogy hát ugyan maradjon még, hiszen hátra vagyon még a fekete leves, utalva ezzel a kávéra, amit az étkezés végén szolgáltak föl, és hát ugyan maradt a fekete levesre, de utána bizony láncra is verték. Így alakult át ez a mondás mára, hogy hátra van még a fekete leves.
1: Budapest a kávéházak fővárosa volt, és lett is, és van is még talán mindmáig. Igen. De akkor ezt egy picit vegyük át.
2: A kávéházak fénykora az 1800-as évek vége, 1900-as évek elejéről nagyon sokat beszéltünk, sorra vettük a kávéházakat. Első kávéház, ez egy nagyon érdekes dátum, ugyanis jóval korábbra vissza kell mennünk, méghozzá 1714-re. Ekkor vásárolt ugyanis egy bizonyos kávéfőző Balázs, nem tudjuk a vezeték nevét, csak az, hogy Balázs volt, Blázius, úgyhogy kávéfőző családi nevet kapta az utókortól. Ekkor vásárolt ő egy szép vastagfalú házat a mai Molnár utca környékén. Addig csak ilyen nyakba akasztott asztalkáról árulták kávéárusok, ezek mozgóárusok voltak, és ő maga is ilyen volt, kávéházi Balázs, de olyan szépen beindult neki ez az üzlet, hogy a visszaforgatott haszonból meg tudta venni ezt a házat, de volt hozzá elég pénze, és hát volt már egy törzs vendéggárdája is, úgyhogy így tudta nyitni ezt a kávéházat, tudhatta azt, hogy lesznek emberek, akik be fognak hozzátérni, és fognak itt kávét méretni.
1: Milyen leírás található erről a kávéházról, vagy mi az, ami fellelhető?
2: Azt tudjuk róla, Rómer Flór is például Pesti krónikájában ír erről az úgynevezett kávésboltról. Ő azt írja, hogy a Halpiac 241-es számú házában nyílt meg, ez Pestnek a déli részén volt található. Oszlopos, boltíves, tágas helység volt, ahol a szürkület beáltával, viasz gyertyával világítottak, és az egyik leírás szerint esténként egy lengyel hegedűs is muzsikál. Tehát már itt is megjelent a szórakoztatás eleme is a kávéházakban. Itt nagyon erős, törökös kávét szolgáltak fel, amelyet hölgyek számára, hogyha ezt ők igényelték, mandula tejjel gyengítettek, vagy hát higítottak.
1: Itt is olvashattak már újságot a betérők?
2: Igen, tudjuk azt is, hogy két újságot is járatott kávéházi Balázs, az Offenstadt Zeitung és a Nürnbergi Kalendárium.
1: Kik látogatták ezt a kávésboltot?
2: Na most itt egymásnak ellentmondó információkat is kapunk, felsorolok mindent, amit találtam ezzel kapcsolatban. Az egyik leírás szerint elsősorban fuvarosok, kereskedők, és hát főleg az itt élő rácok, ez Pestnek a déli része, az itt élő rácok látogatták, de azt is olvashatjuk, hogy városi hivatalnokok és tisztségviselők is látogatták a kávéházat, illetve hogy irodalmárok is megfordultak a falai között. Ez azért kérdéses némelyek számára, mert az ugyanebből a korból származó írások némelyike negatív felhanggal említi a kávéházakat. Például Csokonai Vitéz Mihály erkölcsromboló tevékenységnek tartotta a kávéházak látogatását. Ennek ellenére az üzlet nagyon-nagyon jól ment. Egy-két évvel később már más ilyen vándor árusok is állandó kávéházat nyitottak.
1: Ezután mi történt?
2: Gombamódra elkezdtek szaporodni ezek a kávézók, amelyek kávéházak egész pontosan, amelyek olcsó árakkal és mindenféle attrakcióval várták a vendégeket, és kialakult egy nagyon komoly árverseny 1729-re. Azt olvassuk a korabeli városi tanács jegyzőkönyvébe, hogy három pesti kávés civakodott, mégpedig a már említett Rácz kávéfőző Balázs, ő volt az egyik, aztán volt egy német kávés, illetve egy olasz Francesco Bellieno nevű kávéház tulajdonos, úgyhogy ők voltak hárman ebben érintettek. Azzal vádolták meg ezt az olaszt, hogy olyan alacsony áron kínálta a kávét, ami már a beszerzési árak alatt volt, és ezzel teljesen alávágott a többi kávéház üzletének, tehát egy konkrét árháború alakult ki valóban. Kávéfőző Balázs nem ment csődbe, sőt, a kávézás egyre elterjedtebbé vált, és ehhez még az is hozzájárult, hogy 1737-ben a pesti városi tanács megtiltotta az utcán való dohányzás, tehát ez teljesen beszorult a kávéházak falai közé. Úgyhogy most ugye pont fordítva van.
1: Az első kávéház épülete megvan-e, fellelhető-e?
2: Az épület sajnos nincsen meg, de azt tudjuk, hogy több mint 100 éven keresztül élt, fennmaradt, és ugye nagyon sok árvíz volt ekkoriban Pesten. Ez az épület átvészelt az 1732-es, de még az 1838-as nagy pesti árvizet is, de sajnos mára már nem maradt fent. Csak azok a kávéházak maradtak meg, amelyek körülbelül 100 évvel később kezdtek el megjelenni, és aztán a 19.-20. század fordulóján élték virágkorukat.
1: És jó kávézást kívánunk mindenkinek.
2: Mindenkinek, így van.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: Folytatódik a Budapest múzeumai sorozatunk, és hát a mai napon elérkeztünk a múzeumhoz. Bár szerintem van egy pár ilyen a múzeum Budapesten, de hát ez is abban a sorban van. Ez a Magyar Nemzeti Múzeum. Azt hiszem nem kell bemutatni senkinek sem, hogy hol van most, de hogy mindig itt volt-e?
2: Hogy is indult az alapítása, az egy hosszabb történet valóban. Menjünk hát igen, a Magyar Nemzeti Múzeum ugye a múzeum körúton található. Elmondhatjuk róla, hogy a magyarság és a Kárpát-medence történelmi múltjának egyik legfontosabb és leggazdagabb műkincsgyűjteménye. Világviszonylatban is az első nemzeti múzeumok közé tartozik. Ugyanis a nagyműveltségű gróf Széchenyi Ferenc volt az, Széchenyi István édesapja, aki az 1802. évi országgyűlés idején azzal a kéréssel fordult első Ferenc királyhoz, hogy engedélyezze számára egy nemzeti közgyűjtemény megalapítását. És ez a nagycenken őrzött gyűjtemény képezte aztán később az országos Széchenyi könyvtár alapját. A Nemzeti Múzeum megalapításáról az 1808. évi 8. törvénycikkel rendelkezett, és a könyvtár és a Széchenyi gyűjtemény alapján létesített múzeum története ettől fogva szorosan összekapcsolódott, hiszen az OSK és a Magyar Nemzeti Múzeum 1949-ig egyetlen jogi személyként működött. A tényleges szétválásra csak a könyvtárnak a budavári palotába való költöztetése után 1985-ben került sor. Ez volt az az előzmény, amit tudnunk kellett mindenképp.
1: A mai Nemzeti Múzeumnak a telkét, azt mikor vásárolták meg, és akkor innentől szerintem már kitalálják a hallgatók, hogy nem költözködött a múzeum.
2: Így van, 1813-ban vásárolta meg az állam a Batthyány családtól, aztán az erre épített palotába költöztette a gyűjteményt. Ezt az épületet 1847-re építették fel Pollak Mihály tervei alapján. Tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon szép klasszicista épületről van szó. Mindenki előtt is, mert szerintem a nagyon szép lépcsősor, a korintoszi oszlopok, a timpanon, tehát egy igazi klasszicista épület. 1848. március 15-én a múzeumkertben tartott népgyűlés hirdette meg a modern Magyarországot megteremtő forradalmi eszméket. Itt a múzeum dísztermében több alkalommal tanácskozott az országgyűlés alsó és felsőháza is. Ne felejtsük el, hogy ilyenkor nem állt még az országház. Tehát ezért üléseztek a múzeumban, és ezért vannak a március 15-i ünnepségek a Nemzeti Múzeum körül. 1861 és 1944 között számos olyan kiemelkedő személyiségtől vett itt búcsút a nemzet, mint például Teleki László, Kossuth Lajos, Bem József vagy Ady Endre.
1: A Magyar Nemzeti Múzeumnak a parkja az is fantasztikus.
2: Hát a kertje az gyönyörű, valóban. Ennek kialakításának az anyagi fedezetét többek között a Liszt Ferenc és Erkel Ferenc jótékonysági koncertjei biztosították. Az elmúlt 150 évben számos irodalmi és történelmi személyiségnek állítottak itt emléket. 1860-ban került ide például Berzsenyi Dániel szobra, aztán később Kazinczy Ferencé, de találunk itt Kisfaludy Károly, Kisfaludy Sándor szobrot is, illetve a múzeum alapító gróf Széchenyi Ferenc szobra, és a természettudós Hermann Otto szobra is itt van, illetve az 1848-a szabadságharc két külföldi katonai vezetője Alessandro Monti és József Viszocki, illetve Giuseppe Garibaldi szobrát is megtaláljuk a múzeum kertben, de szerintem a legfontosabb szobor, amit mindenki lát már a múzeum körútról is, az az Arany János ülő szobra, amely a múzeum előtt található. Stróbula Lajos alkotása 1893 óta díszíti a múzeum kertet.
1: A Magyar Nemzeti Múzeumban, mint több más múzeumban mindig vannak időszaki kiállítások, de természetesen vannak állandó kiállítások is.
2: Állandó kiállítások terén mindenképp meg kell említenünk a Kelet és Nyugat határán című kiállítást, amely a Krisztus előtti 400 ezertől a Krisztus után 804-ig, tehát a honfoglalás előtti időig fedi le ezt az időszakot. Találunk itt egy római kőtárat is, a lapidáriumot, illetve egy szintén állandó kiállítás mutatja be Magyarország történetét a honfoglalástól a 20. századig. Ezek tehát az állandó kiállítások.
1: És amit, az időszaki.
2: És amit most találunk, két időszaki kiállítást találunk jelenleg a Nemzeti Múzeumban. Az egyik az Amerikai Álom, amely november 1-jéig látogatható. Az amerikai függetlenség nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulóját ünnepli idén az USA, és hát minden ehhez kapcsolódó szervezet. Ez a kiállítás az évforduló előtt tisztelegve próbálja bemutatni a magyar emigráció és a diaszpóra sokszínű fordulatokkal teli történetét. Van itt szó vágyakról, veszteségekről, újrakezdésről, kiábrándulásról, de főleg a gyökerekről és az otthon örök kereséséről szól ez a történet, amely a díszlépcsőházban, a kupola alatt és a szomszédos kandalló termekben kerül megrendezésre. Ez tehát november 1-jéig látogatható.
1: És van még másik is?
2: A másik pedig a Nagy Lajos királyunk születésének 700. évfordulója alkalmából rendezett időszakos kiállítás. Ez az emlékév a 2026. március 5-én a király születésnapjával kezdődően vette kezdetét itt a Magyar Nemzeti Múzeum épületében, és a Nagy Lajos király kincsei című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum középkori lapidáriumában, tehát a kőtárában tekinthető meg ennek az évnek a december 31-éig. Fontos elmondanunk, hogy a korábban itt kiállított koronázási palást, illetve a szeúzókincsek jelenleg nem látogathatók, ez most felújítás alatt van, ez a kiállított érnek ez a része.
1: És természetesen ez a múzeum is nyit a gyerekek felé, mint az összes többi múzeum, és itt is lehet egyébként, képzeld el, születésnapokat tartani. Nekem a lányomnak volt egy születésnapja.
2: Tényleg?
1: Igen,
2: jaj,
1: bizony.
2: Jó.
1: És nagyon-nagyon élvezték, hiszen a lányok ruhákat próbálgathattak, a fiúk pedig kardot, illetve páncélt vehettek fel.
2: Hát ez csodálatos. Egy okkal több, hogy menjünk a Magyar Nemzeti
1: Múzeumba.
2: Így
1: van, köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban mindig megpróbálunk igazodni a világnapokhoz. Így lesz ez a mostani műsorban is. A zene világnapjához kapcsolódunk. 1975 óta ünnepeljük ezt a jeles alkalmat, amikor Yehudi Menuhin kezdeményezésére az UNESCO október 1-jét a zene világnapjává nyilvánította. Azóta minden évben ezen a napon ünneplik a zene fontosságát, sokszor koncertekkel, zenei eseményekkel és flashmobokkal hívva fel a figyelmet a zenei értékekre és a zene összetartó erejére. Most Richard Strauss nyomába eredünk, és sétálunk Budapest utcáin, de hogy mikor volt itt pontosan, és azóta mik őrzik az ő nevét, azt most fogjuk megtudni tőled, és én ezt már alig várom egyébként.
2: Két olyan zeneszerző van, aktől első kézben tanulhatták meg az operaház művészei az itt bemutatott darabokat, Richard Strauss mellett Puccini volt a másik. Tehát ők ketten jöttek el rendszeresen, és tanították be a zenészeknek ezeket az elhangzó darabokat. Richard Strauss-szal kapcsolatban először is megmondom, hogy őszintén, hogy bennem mindig egy kavar volt a sok Strauss nevű zeneszerzőt illetően, aki nem zenetudós, vagy nem igazi zeneértő, lehet, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Úgyhogy próbáltam először is megnézni, hogy ki kivel rokon, és azt találtam, hogy Richard Strauss önmagában megálló nagyszerű német zeneszerző, és hát nem keverendő össze, nem egy családban említendő, idősebb és ifjabb Johann Strauss-szal, akik ugye osztrák zeneszerzők voltak, úgyhogy ezt talán hangozzék el itt a műsorban. Richard Strauss 1895-ben látogatott el először Magyarországra a Vigadóban tartott koncertet. Azért vele kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az ő ide látogatását és egész jelenlétét gyakorlatilag az ezt megelőző években azért meglehetősen nagy botrányok kísérték. A műveire nem volt felkészülve az európai közönség, tehát először nem igazán értették az ő zenéjét, az ő műveit. Úgyhogy amikor ő megérkezett ide, akkor ezen a bizonyos 1895. december 4-i koncertjén saját művei közül a Halál és megdicsőülést vezényelte. Ezen kívül elhangzott még Beethoven 6. szimfóniája többek között, illetve Liszt ünnepi hangok szimfonikus költeménye. Azonban, ahogy az európai reakciók is ugyanezt mutatták, ekkoriban még itt sem talált értőfüleknek. Azt olvashatjuk az egyik korabeli újságban, hogy a közönség lelkes tapsokban megnyilvánult elismerése is inkább a kitűnő karmesternek, mint a zeneszerzőnek szólt. Tehát ő is mind zeneszerző, mind karmester tevékenykedett, és akkor itt még csak az utóbbi kvalitásában ismerték őt el.
1: Ez ugye a pesti Vigadóban volt, és utána?
2: Utána 1910-ben jött legközelebb, tehát 15 évvel később jött legközelebb hozzánk, 1910. november 3-án és 5-én került sor az első operájának a bemutatójára, ez már az operaházhoz köti őt, és akkor első operáját az Elektrát vezényelte itt nálunk az operaházban. Azt is tudjuk erről az időszakról, hogy az angol királynő szállóban szállt meg, ennek a szállodának ugye már nincs meg a nyoma, ez a Dunaparton volt, több más szállodával együtt, például a Hungária szálló volt a másik, aki a kor jeles személyiségeit vendégül láthatta, és azt is tudjuk, hogy ahogy megérkezett az angol királynő szállóba, szinte egyből az opera házba sietett, ahol zongorás próbát tartotta szólistákkal. Aztán találtam itt róla egy leírást egy korabeli újságban. A nagy német komponista körülbelül 45 éves, igen magas, karcsú, elegáns termetű ember. Kissé nervózus, bágyat, de végtelenül rokonszenves arcát világos, őszbevegyült, rövid haj veszi körül. Mozdulatai energikusak, lelkesek, kissé szaggatottak, és érdekes lesz őt a karnagyi emelvényen saját műveit vezényelve láthatni. Hangja szépen és mélyen csengő, és közben erősen belenéz az ember arcába. Így jellemezte a komponistát az újság című lap riportere. Aztán azt is olvashatjuk róla, hogy a másnap délelőtti főpróbáról a pesti hírlapban a következőket találjuk. Ez egy nagyon szép mondat, szerintem rendkívül jól jellemzi a zeneszerzőt. Amint kezébe vette a karnagyi pálcát, egyszerre viaszk, jólékony anyag lett a kezében a zenekar, az énekes személyzet, a színpadi apparátus, s ő valamennyin fejedelmi szuverenitással uralkodott. Gyönyörű mondat, de hogy minden benne van, tényleg.
1: Akkor tehát november 1-én megérkezett, 3-án és 5-én volt a bemutató. Az nem olyan sok idő egyébként. Ő bárhova el tudott menni? Erről van bármilyen információ?
2: Erről nem tudunk többet, csak ahogy mondtam azt, hogy hol szállt meg, és hát én gondolom, én úgy képzelném, hogy akkor hosszú-hosszú órákat töltöttek a főpróbával és a zenekari próbákkal. Azt viszont tudjuk, hogy ezeknek az előadásoknak már hatalmas sikerük volt. Tehát itt már nem csak a karmestert, hanem a zeneszerzőt is ünnepelte a magyar főváros. Aztán azt is tudjuk, hogy 16 évvel később, 1926. januárjában látogatott ismét Pestre. Ekkor már 62 éves volt Richard Strauss, ekkor pedig a Filharmoniai Társaság zenekarával adott egy koncertet a Zeneakadémián, az Operaházban pedig a Rózsa lovag és a Salome előadásait vezényelte.
1: Olyan emblematikus helyeken fordult ő meg egyébként, amire szerintem minden zeneszerző vágyik, igen, hogy ezeken a helyeken is, helyszíneken legyen neki egy-egy előadása, vagy a saját darabjai, vagy vezényelhessen ott.
2: Hát és ne felejtsük el, hogy tényleg a Zeneakadémia akkor még csak mintegy 20 éve került átadásra, a zene temploma, a zene szentélye, azt gondolom a Magyar Zeneakadémia, vagy a Budapesti Zeneakadémia mindenképpen egy ikonikus épület, és hát tényleg ott játszani szerintem minden zeneszerző álma, és valóban hatalmas elismerés volt. Itt is ott találtam egy nagyon szép mondatot róla. Richard a karmesteri székben úgy hatott ránk, mint az a halász, aki marokszámra hozza fel a gyöngyöt onnan is, ahonnan más üres hálóval bújik elő.
1: Hát akkor ő egy zseni volt, azt hiszem, a karmester pálcával a kezében.
2: Igen, azt gondolom én is. 1930-ban is megjelent Magyarországon, itt ekkor mindössze egyetlen hangversenyt vezényelt a Vigadóban, illetve a legutolsó alkalom, amikor Magyarországon járt, információink szerint ez 1932-ben történt, amikor egy hétig tartó budapesti Strauss ünnepségre érkezett a magyar fővárosba. Ez az egész hét ez róla szólt tulajdonképpen. Itt megint egy rózsalovag és Salome előadást vezényelt, valamint ő tanította be és dirigálta legújabb műve az egyiptomi Helena magyarországi bemutatóját, amelyre 1932. október 31-én került sor. Ez az opera egyébként 5 előadást élt meg, és az előadások teltházat vonzottak, hatalmas volt a siker. Azt olvashatjuk, hogy az egyiptomi Helénán egymás mellett ült József főherceg, Horthy Miklós kormányzó és Gömbös Gyula miniszterelnök.
1: Hát mindenki elment oda, aki számított.
2: Aki élt és számított abban az időben, azt gondolom, hogy tényleg ott volt. Az Operaházban, bár a homlokzatán nem szerepel az ő szobra, de az Operaház belsejében 2014 óta van Richard Straussnak szobra. Ez a fajta elmaradás, ugye az Operaház homlokzatán lévő zeneszerzők szobraival kapcsolatban mindig vannak viták, hogy kik is vannak ott, és miért pont azok a zeneszerzők vannak ott. Richard Strauss nincs közöttük, de az Operaházban viszont van szobra.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy halhatatlan szerelem nyomába eredünk. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy kik lesznek a szereplők, kihez kapcsolódik, ennek van-e valamilyen nyoma most Budapesten, fellelhetjük ezt. Kíváncsi vagyok az egész történetre.
2: Olasz-magyar szerelmi történetről beszélünk, és a harmadik szálként, a közös alapként megjelenik Petőfi költészete. Uh-huh. Több mint 120 évvel ezelőtt élt egy költő a szicíliai Noto kisvárosában, aki, hát ha hisztük, hanem Petőfi Sándor összes művét átültette az olasz nyelvre. Ő volt Giuseppe Cassone, uh-huh. aki egy fiatalember 24 éves korában sztrókot kapott, és szinte teljesen lebénult, és ettől kezdve nagyon jó, nagyon különleges nyelvérzékkel megáldott fiatal ember a nyelvek tanulására fordítja az idejét, és közben verseket is ír, angolul, németül, latinul, oroszul, és olvas is verseket. Uh-huh. És Petőfi versei német fordításban kerülnek az ő figyelmébe. Teljesen beleszeret Petőfi költészetébe, és ekkor dönti el, hogy megtanul magyarul. Úgyhogy mivel otthon van, a házának a falai közé kényszerítve ugye a lebénulása miatt, megtanul magyarul, és elmondhatjuk róla, hogy 59 éves korára, azaz 1902-re Petőfi Sándor minden művét, ahogy mondtam, korábban is lefordítja olaszra. 1908-ban például itt a fővárosban megjelenik a János Vitéz olasz fordításának első része, és hát akkor még nem tudhatjuk, hogy két évvel később már nem csak Petőfi költészetébe lesz szerelmes, hanem megjelenik egy pesti lány is, akit Hirsch Margitnak hívnak, és aki egy konferencián olvasott először Petőfi fordítást, Cassone tolmácsolásában, tehát akkor olvassa először olaszul ennek a nagyszerű fiatalembernek a fordításait, és hát úgy érezte, hogy mindenképp meg kell köszönni a fordítónak, hogy ilyen nagyszerű munkát végzett, úgyhogy felkutatta az olasz férfi címét, és hát levelet írt neki. Cassone persze nagyon-nagyon örül ennek a rajongói levélnek, és elindul egy nagyon-nagyon szép levelezés. Maga a hölgy is különben nagy nyelv szerető, hiszen ő is beszél angolul, németül, olaszul, beszél is, tanítja is a nyelvet, és elkezdődik egy nagyon szép levelezés. Ugye akkoriban nem volt internet,
1: és nem volt túl gyors sem,
2: úgyhogy akkoriban 2-3 naponta tudtak levelet váltani. Giuseppe ezek után is olaszul ír neki, és néha mandarint is küld a hölgynek, ugye akkoriban még nagyon ritka gyümölcsnek, exotikus gyümölcsnek számít a mandarin, és eleinte csak irodalmi témában leveleznek, azonban egyre mélyebbé és mélyebbé válik ez a levelezés, megosztják a legmélyebb érzelmeiket, fájdalmaikat, és olyan mélységig jutnak elő, tulajdonképpen így ismeretlenül beleszeretnek egymásba. Körülbelül 540 levelet, képeslapot és levelezőlapot írt Giuseppe Cassone Margithoz, és hát az ő irodalmi lelke az, ami tényleg ezt egész nagy magasságokba emeli ezt a levelezést.
1: Történik-e valami, vagy ez az érzelem, ez meg tud-e nyilvánulni fizikailag is úgy, hogy ők találkozzanak?
2: Hát képzeld el, hogy soha nem találkoznak.
1: Ne.
2: Soha nem találkoznak, viszont annyira intenzívekké válnak az érzések, hogy a leányzó Hirsch Margit, hogy egy pesti lányról van szó, aki Szicíliába írja ezeket a leveleket, és megkérdezi Giuseppétől, hogy nem veszi-e feleségül. Hangsúlyozom, anélkül, hogy találkoztak volna. A férfi először erre igennel válaszol, de aztán kicsit jobban átgondolja a dolgot, hogy lehet, hogy megbotránkoztató lehet mindez. Talán megijed, hogy bolondnak nézik majd őket, úgyhogy végül aztán megváltoztatja a véleményét, és nemmel válaszol, de megmarad a levelezés. Folyamatosan itt a postás különben titokban kézbesíti a leveleket, tehát nem válik pletykává ez a történet. Tehát a frigy elmarad, de a kapcsolatuk az megmarad, és abban is megegyeznek, hogyha a fiatalember meghalna, akkor a levelezésüket megkapja Margit. És hát nagyon érdekes, hogy 1910. július 31-én hal meg Giuseppe Cassone, pontosan 61 évvel később napra pont ugyanazon a napon, mint Petőfi Sándor. 1849. július 31-én, ugye a segesvári csatában. Tehát van valami végzetes kapcsolat itt a két költő között.
1: Hogy maradt fent ez a levelezés, vagy hogy tudunk erről?
2: A rokonai tiszteletben tartották a végrendeletét, úgyhogy a leveleit elpostázták a hölgynek, Hirsch Margitnak, aki a saját leveleit megsemmisíti ugyan, a férfiét pedig, mivel ennek tényleg irodalmi értéke van, ezt megtartja, és hát Magyarországon a Petőfi Irodalmi Múzeumban vannak példányok, tehát ez az a hely, ahol az irodalmi értékeket megőrzik és a köz elé tárják. Olyannyira, hogy ebből megjelenik egy könyv is 2006-ban, Kácsi Margit fordításában, hiszen olaszról kell magyarra fordítani ezeket a leveleket. Margarita gyönyörű magyar virágom című kötet jelenik meg a Petőfi Irodalmi Múzeum gondozásában.
1: És Margitról milyen információnk van még?
2: Soha nem megy férjhez, és 1941-ben, tehát 31 évvel az ő halhatatlan kedvese után hal meg 62 éves korában, és még akkor is viseli azt a jegygyűrűt, amit annak idején Giuseppétől kapott.
1: Ez tényleg egy nagyon szép szerelem története volt. Nem happy end-el végződött, de sok-sok mindent szerintem átélhetünk, miközben hallgatjuk ezt a történetet. Köszönöm.
2: Én is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Marad a napos meleg idő, a költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Elkezdődött a Nemzeti Vágta Szilvásváradon. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt a kisebbségek ügyében, reagált a Fidesz frakció a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, amely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására, Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segíteni az ország unióhoz való csatlakozását. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost. A lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Legkevesebb 5-en meghaltak, 6-an pedig súlyosan megsebesültek Gáza városban egy hajnali izraeli légi csapásban. A város egyik legsűrűbben lakott részét érte találat, sokan a romok alatt rekedtek. Izrael és a gázai övezetet ellenőrző Hamas terror szervezet tavaly októberben kötött tűzszünetet, de a megállapodás ellenére az övezetből rendszeresen jelentenek támadásokat. Elkezdődött a 19. Nemzeti Vágta a Szilvásváradon. Székely Tibor, az esemény főkapitánya a megnyitón elmondta, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezér alakján.

0: idén Répási Mihály tábornokra, az 1848-as huszáregységek legfőbb előjárójára esett a választás. A kétnapos versenyen a felnőttek mellett a kis huszár és huszárgyerekvágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, Balázs Ádám, filmzeneszerzőt. Szia!
2: Szia, és mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlök.
1: Örülök, hogy itt vagy, hiszen azért Amerika és Magyarország között osztod meg az életedet.
2: Igen. Úgyhogy hát ez egy szép két laki vagy két élt lét. Azért most már hosszú évek óta azért Európa és Magyarország a bázis, úgyhogy innen dolgozom. És ilyen módon azért inkább én most már Magyarországon vagyok.
1: Jó, nekem azért jó érzés mégis valahogy úgy gondolni, hogy így elcsíptünk itt Budapesten.
2: Ja, jó, hát akkor, akkor legyen így.
1: Hogy maradjon meg ez a pozitív élmény. Sokat törtem a fejem azon, hogy végül is mi egy filmzeneszerző dolga, hogyan vesz részt az alkotásban, milyen képességek szükségesek hozzá, és arra jutottam, hogy talán az egyik legfontosabb az a rugalmasság, hiszen neked különböző rendezők, különböző világához, elképzeléséhez kell igazodni.
2: Igen, ezt nagyon jól látod, és hát emellett van még azért nagyon sok, illetve egy pár olyan kulcsfontosságú képesség, aminek tudatában, tudatos használatában, illetve megélésében azért sokkal hatékonyabban tudunk működni, és ilyen például az, hogy legyen egy olyan igény, hogy mindig meg tudjál újulni, és hogyha esetleg egy film zenében valami változtatást kérnek, és ez egy nagyon-nagyon gyakori eleme a filmzeneszerzésnek és a szakmának is, hogy akkor ugye az ember ne úgy újjon neki duzzogva, hogy akkor jaj, most valami tehelyett, hanem akkor egy jobbat csinálni. Szóval, hogy ez a fesz tényleg köthető azért a megújuláshoz is, de hogy valahogy az a képesség, hogy az emberben meglegyen az az igényesség önmaga iránt, illetve természetesen a film iránt, ami egy alázattal kell hozzá párosuljon, hogy jobbat akarjon készíteni.
1: És ez mind megvolt benned? Vagy pedig maga a pályád alakította ki, és fejlesztette egyre magasabb szintre?
2: Én szerintem ez, hogy mondjam, tehát vannak az embernek, ugye vele született, meg szülei által hozott, belenevelt, és nevelés által kapott mintái, és én szerintem ugye nagyon sok minden azért abban már rejlik, úgymond, a személyiségemből, ahogy azért én fellettem nevelve, és kiskamasz korom óta, hogy mondjuk én magamat nevelem, milyen elvek szerint, vagy milyen gondolatiság szerint, de hogy igen, ez egy tanulandó, és ez egy fejleszthető kritériuma a filmzeneszerzésnek, illetve ennek a mesterségnek, és én azt kell, hogy mondjam, és visszanézek a karrierem elejére, nagyon sok minden megvolt bennem, de én azt mondom, hogy azért ez sokkal magasabb szinten, és sokkal tudatosabban, és sokkal rutinosabban van jelen már az életemben.
1: Mennyire hangsúlyosak ezek az emberi tulajdonságok? Mennyivel fontosabbak, ha fontosabbak egyáltalán, mint a szakmaiság? Tehát hol helyezed el?
2: Hogy erre válaszoljak megfelelően, akkor még egy nagyon fontos kulcsát szeretném megosztani, hogy mi az, ami egy filmzeneszerzőt sikeressé tesz, nem feltétlenül jóvá, de sikeressé, és folyamatosan a munkával ellátott, ez pedig a megfelelő kommunikáció. És azt hiszem, ez is egy olyan dolog, amit nagyon jól lehet tanulni, és ez is az évek során szépen tud csiszolódni, és ez azt hiszem, hogy nagyon nagy százalékban hozzájárul ahhoz, amit kérdeztél, annak ahhoz a sikerességhez, illetve ahhoz, hogy mi alkotótársakként egy rendezővel és egy vágóval, elsősorban persze a rendezővel, de azért a vágók is nagyon-nagyon fontos résztvevői ennek a munkafolyamatnak, hogy meg tudjunk beszélni ötleteket, gondolatiságokat, a film dramaturgiájához én is zenészként hozzá tudjak szólni, tehát ilyen szempontból ugye kicsit bölcsésznek is kell lenni, vagy kicsit film esztétának is, amikor az ember ír filmzenét, mert hogy kívülről is kell lássa, vagy éreznie kell azokat a hatásokat, amiket el szeretne a film összképében érni, és ehhez képest viszonyítani mindazt, amit én zeneszerzőként ehhez hozzá szeretnék adni, és hogy azt milyen szinten, mennyire hangsúlyosan szeretném hozzáadni.
1: Most olyan képességeket mondtál, amelyek talán nem is tanulhatóak.
2: Hát én szerintem egyetlen dolog, ami nem tanulható, az az ízlés. Ezt azért többször el szoktam mondani. Ez dobta a gép, akinek azt, amit, úgyhogy azon nincs mit javítani, de minden más javítható. És nem azt mondom, hogy javítható, csak hát ugye ez is olyan, hogy vannak nagyon hasonló ízlésvilágú alkotók, akik nagyon szépen megtalálják magukat. És ugye ez például egy nagyon nagy összefogó erő, és hogy ezt most ilyen nagyon egyszerűen lefordítsam, tényleg olyan, tehát hogy mikor érzi egy rendező soknak a zenét, vagy mikor érzi azt, hogy túl dús valami, és mikor van egy zeneszerzőben ugyanez az igény meg, hogy jaj, hát ez már ciki, ez. És hogy ez a része, ez azért köthető az ízléshez, de itt azért az ízlést nem lehet megváltoztatni szerintem, de hogy bizonyos fokig lehet cizelálni, és mértékben tartani, kordában tartani azt, hogy ki mit hoz ki belőle, az már egy ilyen ilyesfajta intelligencia, vagy kommunikációs, belső kommunikációs készség.
1: És akkor ez már ugye felveti azt a kérdést, hogy vajon hol van a filmzene helye egy filmben. Na, erről is beszélgetünk még a folytatásban. Jövünk vissza Balázs Ádám filmzeneszerzővel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző. Ádám, amikor a filmzeneszerzői hivatáshoz kapcsolódó képességeket firtattam, vagy csak azért voltam erre kíváncsi, mert jazzzenekarokban szereplő zenészek például nagyon sokszor mondják azt, hogy a szakmai tudás az alap. De hogy az nagyon fontos, hogy a produkcióban résztvevő zenészek kijöjjenek egymással, és hogy egyszerűen olyan emberi képességekkel rendelkezenek, amivel nem biztos, hogy mindenki bír, és lehet, hogy van, nem tudom, szakmailag jobb zenész, vagy valami virtuózabb, de hogy mégiscsak nem lehet vele kijönni, és hogy hát egy film elkészülte, az ugyanígy egy nagy apparátust igényel.
2: Abszolút, teljesen igazad van, és ezért nagyon nagy felelősség hárul a rendezőre, illetve a producerekre. Azért szerzői filmek esetén elsősorban a rendezők felelőssége ez, hogy egy olyan csapatot rakjon össze, amiben teljesen otthonosan tud mozogni abban a világban, amit ezek a csodás alkotók így együtt képeznek. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon fontosak az emberi kvalitások, és nagyon fontos az a fajta kommunikáció, ami mondjuk esetleg már megvolt egy munkakapcsolatban, előző munkákon keresztül, vagy ha egy új munkakapcsolat van, akkor azt mindenképp megelőzi egy-két beszélgetés, és nem csak az, hogy most demót küldünk, vagy megcsinál egy ember egy jelenetet, mert szerintem az pont ezt veszi ki, tehát hogy lehet a világ legjobb jazzzenésze is, de hogyha nem lehet vele dolgozni, vagy nagyon másfajta elképzelésekkel rendelkezik, az azért kiderül egy beszélgetésből. És én az ilyesfajta munkakapcsolatukba hiszek, és azért nekünk is, szóval, hogy mondjam, tudom, hogy mi vagyunk azok, akiket felvesznek, tehát hogy ebben a hierarchiában nyilván alkotó társak vagyunk, de hát nem mi döntjük el, hogy akkor most ennek a filmnek mi szeretnénk írni a zenét. Úgyhogy ilyen szempontból nekünk is ez nagyon fontos, zeneszerzőknek, hogy ez oda-vissza működjön. És amikor én is azt érzem, hogy valami nem stimmel, akkor ebből, hogy mondjam, lehet egy olyasfajta konszenzus magába az embernek hozni, vagy arra jutni, hogy esetleg nem biztos, hogy erre most 4-5 hónapot szeretnék szállni az életemből, hogy ezzel kelljen szembesülnöm.
1: Uh-huh. Ugye alkalmazott művészetről
2: így van
1: szó.
2: Mert onnantól már alkalmazottak vagyunk, úgyhogy ott már nincs mese.
1: Amikor elindultál ezzel a pályán, ugye zenés családból származol, azt
2: ez
1: azért
2: így
1: fontos
2: van
1: hozzátenni, édesapád Balázs Árpád zeneszerző, édesanyád pedig Malovec Ágnes, énekzenetanár és kóruskarnagy.
2: Így
1: szóval
2: van.
1: Neked azért a szakmai alapok azok, úgy érzem, hogy megvoltak.
2: Igen, igen.
1: De mégis hogyan választottad ki a filmzene világát? Hiszen nyilván indulhattál volna másfelé is.
2: Engem nagyon vonzott, ez nyilván nem egy újszerű dolgot árulok el azzal, hogy nagyon szerettem a filmeket, és nagyon sokat jártam moziba, nekem nagyon meghatározó élmény volt a mozi világa, tehát amikor bemegy az ember egy moziba, annak az illata, a székek, tehát hogy úgy egyszerűen egy ilyen szentélybe került az ember, és akkor valahogy ennek a világnak a később, amikor én is így ilyen alkotói, vagy hát nem is tudom, ilyen intellektuális tudatra kezdtem ébredni, akkor onnantól nagyon érdekelt már a zene és a film korrelációja, illetve ezek az egymásra hatások, és elkezdtem ezt figyelni, és nagyon érdekes volt megnézni egy filmet mondjuk kétszer egymás után, vagy akár egy héttel később. Először csak mint befogadó, egy összalkotási élményt megtekintő nézőként, és aztán utána egy kicsit az analitikusabb, úgymond majd filmzeneszerző leszek, ha nagy leszek, módon beülni, és végig hallgatni a zenéket, és csak arra koncentrálni, hogy a zene mit csinál, és hogy mit és miért csinálja a zeneszerző. Egyébként nagyon javaslom a kedves hallgatóknak is, ez egy nagyon jó játék, és viszonylag nem biztos, hogy el kell menni moziba se egy ilyen játékhoz, mert bekapcsolnak egy filmet, és érdemes kikapcsolni magát a sztorit, és egyszerűen csak tényleg a vizualitásra, a magára, a kontextusra, illetve a dialógusra koncentrálva a zenét hallgatni, és hihetetlenül más élmény jön így felszínre, mert onnantól én szerintem nagyon szépen kihalható a tudatosság is. Vannak olyan zenék, ahol ez nagyon-nagyon egyértelműen kihalható, hogy milyen tudatossággal készül egy zene, mert azok a nagyon, hát most nem azt mondom, hogy szájbarágósak, de hogy könnyebben megfejthető, tehát mondjuk egy horror jelenetnél nagyon izgalmas zene van, és egyre közelebb kerülünk a csúcsponthoz, és a zene ugye egyre intenzívebbé válik tempóban, hangzásban, hangszerelésben. Ez ugye az egyértelmű, vagy mondjuk azt megfigyelni, hogy mondjuk egy zene, hogy tud teljesen ellene menni egy ilyen pillanatnak, hogy mondjuk 100 zongorával a felsőbb regiszterekbe egy-két hangot ugyanerre a jelenetre, vagy ugyanilyen jellegű jelenetre ír a zeneszerző, hogy mennyire érdekes, hogy másképpen próbálja megfogalmazni azt a drámát. És akkor én szerintem ez egy nagyon jó kis játék. Úgyhogy javaslom mindenkinek.
1: Na, hát akkor a jó kis játékra, a filmzeneszerzésre még visszatérünk Balázs Ádám filmzeneszerzővel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo, vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző. Ádám, az ember fejében megfordul az, hogy végül is hol van a filmzene helye egy filmben, hiszen azért vannak olyan nézőpontok, ugye, mi szerint az a legjobb, ha nem is nagyon lehet észrevenni a filmzenét, hát mások pedig hát sokkal hangsúlyosabbnak vélik. Ez mitől függ?
2: Igen, ez valóban egy elég tudatos döntés, és nagyon sokat agyalunk ezen a rendezőkkel, tényleg, hosszú hónapokat is akár, egy-egy hangon, egy-egy kis időzítésen nagyon sok minden múlik, és ez pontosan olyan, hogy zeneileg is érzékelhetetlen, nézői szemmel is, de percepcionálisan, tehát amikor az ember egy összképet néz, egyszerűen, hogyha az a hang pont akkor jön, akkor érzelmileg másképp reagál az ember a jelenetre. És ez egy bizonyított tény, ezt azt hiszem, hogy kutatták is ilyen valamelyik amerikai egyetemről csinált, hogy a nézőkben hogy üt meg egy jelenet másfajta zeneiséggel, vagy ugyanannak a zenének mondjuk egy olyan változatával, hogy hamarabb lövi le a csúcspontot mondjuk a zene, és akkor hogy a filmben ez hogy jön. És szóval itt minden hangért harc megy, és most nem a rendező és a zeneszerző harcol egymással a hangokért, néha az is van, de inkább egy olyasfajta harc, vagy egy ilyen nemes feladat, hogy a film érdekeit nézve, hogy szabjuk a legmegfelelőbbre ezt az egész arányvilágot, és hogy tudjuk azt az érzelmi töltetet, illetve azt konkrétan szó szerint, azt az érzelmi töltetet, amit szerettünk volna megmutatni, vagy leképezni filmre.
1: Aha, most utaltál egy kicsit arra, hogy azért lehetnek viták, akár hevesebb nézeteltérések is rendezőkkel?
2: Van, én szerintem igen, de én nekem nem volt soha ilyen heves eltérésem, vagy nézeteltérés. Én szerintem, hogyha valaki nagyon tehát én abban nagyon hiszek, hogy a kreatív, a konstruktív van egymáshoz tekintő, egymáshoz álló kritika az mindig építő lehet, hogyha az tisztelettel van lekommunikálva másik irányba, egyik oldalról is, másik oldalról is, és akkor nyilván hát vannak vehemensebb gondolkodású emberek, akik ugyanazt a mondatot esetleg más tónussal és szavakkal fejezik ki. Ez a kívülállóknak esetleg túl soknak tűnik. Belülről igazándiból mi tudjuk pontosan, hogy alkotók beszélgettek egymással a saját hőmérsékletünkön. És néha vannak viták, de én úgy érzem, hogy nem az van, hogy most itt egymás fejére borogatunk üvegeket, meg poharakat, úgyhogy nyilván hát ez nem jó. Az a... Nem ez a... nem így kell ezt elképzelni.
1: Aha. De egyébként az egy érvényes álláspont, hogy mondjuk egy filmzeneszerző alapvetően azt szereti, hogyha a zene az dominál, tehát hogy ő ezt képviselhet?
2: Nem. Én szerintem a nagyon jó filmzeneszerzők, illetve a jó filmzeneszerzők, azok pontosan tudják, hogyha túl hangosra van keverve a zene, hogyha túl sok, akkor egyrészt a film veszít belőle, és ők is vesztenek belőle. Tehát akkor sokkal könnyebb kimondani azt, hogy hú, de rossz volt a zene. Ja, igen, azért, mert telezenéltette a rendező vagy a producer a filmet olyan helyekre is, ahova nem kellett volna, és hogy mindenhol szól a zene, és ezt egy zeneszerző látja is, és hogyha kell, akkor jelzi. Én nagyon sokszor szoktam jelezni, mi mindig leülünk minden film keverésnél, és ott vagyok, és átbeszéljük, és brutálisan azt mondjuk, hogyha ez a zene nem kell, mit tudom én, tényleg az elfogadás után áthallgatjuk a filmet, 2 perc zene. Megírtam, felvettük, ki lett fizetve, nem kell, mert jobb a film tőle, és egy csomószor van ilyen, és én is, én velem ilyen szempontból nagyon szeretnek a rendezők dolgozni, mert nagyon én abszolút egy baltával tudok menni a saját munkámnak is, hogyha az érdeke a filmnek, hogy esetleg valami tényleg ne legyen benne, vagy azért is tudok nagyon harcolni, hogy legyen benne, de akkor is mindig az, hogy valami észérvem van, mert csak úgy, hogy jaj, hát ez milyen szép zene, meg én írtam, meg hogy milyen jól játszik a klarinétos, ez nem elég, mert akkor arra ott van egy, lehet írni szimfóniát, meg kamaradarabot, aztán eljátsszák, de itt egy összművészeti alkotásról van szó, úgyhogy ez a fajta alázat, ez mindig ott kell, hogy legyen. Általában olyan érvek vannak, hogyha mondjuk kikerül egy zene, amiben mondjuk olyan témák vannak, amik nagyon meghatározóak lesznek később, akkor azt lehet jelezni, hogy hoppá, most kiveszed azt a zenét, ami későbbiekben meghatározza azt a három témát, amire épül majd ez a film, és hogy ez az a jelenet. És akkor erre azért lehet kardoskodni.
1: De például most a Gyűrűk ura jutott eszembe, a Gyűrűk ura filmtrilógia, hogy ugye abban vannak bizonyos motívumok, és ezek önállóan kidolgozott kis zenei betétek. Tehát, hogy ha például egy ilyen van egy filmben, és ugye ezek a motívumok rendszeresen visszatérnek, amikor az adott szereplő megjelenik. Tehát, hogy amikor egy ilyen van, akkor az például kinek az ötlete, vagy kinek a győzelme, hogy ez egy harc révén valósul.
2: Nem kell harc, hát nem. Ez ugye tényleg egy a Wagner, hát ez a Wagneri leitmotív tradíciónak a gyakorlatias teljesen egyértelmű leképezése. Van, amikor teljesen egyértelműen Csillagok háborúja, igen, megjelenik is, valaki, igen. Ott a zenéje. És ez nagyon jó, én szerintem ez tök jó, meg amire utaltál korábban, az egy nagyon jó meglátás, hogy igen, ezek a zenék megélnek maga. Hogy van az, hogy a filmeknek megél a zenéje magát? Úgy van, hogy a zeneszerző nem a filmhez írja először a zenét, jó esetben, vagy hát nagyon sok esetben, mondjuk az amerikai filmeknél, hanem a témáknak egy szvittet ír konkrétan. Tehát, hogy mondjuk van egy filmzene, amit a Hans Zimmer majd megalkot, és a Hans Zimmer az ír egy 18-20 perces zenei szvittet, ami önállóan értelmezhető zenemű, ami tartalmazza az összes témát, az összes hangszerelési ötletet, amivel szeretné ezt a filmet megvalósítani, az összes szintetizátoros atmoszférikus hangzást, amit mondjuk esetleg elektronikusan kell hozzárakni. Majd egy csomó esetben ugye ezek az elektronikus hangok nagyon-nagyon meghatározóak. Egy szikáriót veszünk akár így hangzásilag is, hát nyilván, hogy nem feltétlenül kell, hogy az mondjuk elektronikus legyen, vagy egy szimfonikus zenekarral előhozott nagyon jelentős, vagy nagyon jellegzetes effektus, mint abban a filmben, vagy hát mondjuk az érkezésben nagyon sok nagyon izgalmas szintetizátoros anyag van ott a vokális témák mellett, amik így már hangzásukban is annyira különlegesek, hogy azok úgy megjelennek, akkor az már rögtön a filmnek ad egy ilyen saját arculatot, vagy egy bélyeget. És hogy ezek a szvittek, ezek erre hivatottak, és a film zeneszerző, vagy annak a csapata, ugye Hollywoodban egy nagyobb csapat dolgozik a filmzenén, ezekből dolgoznak, és akkor ott van egy ilyen kvázi egy alap mű, egy mestermű, amiből dolgozik mindenki.
1: Hát most már mindent megtudtunk, mondjuk
2: már
1: majdnem.
2: Csak meg kell írni.
1: Azért,
2: így van.
1: Igen, azért lenne még egy kis tanulnivaló valószínűleg. Jövünk vissza Balázs Ádám filmzeneszerzővel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző, akivel az előbb éppen azon vitatkoztunk, hogy mikor született. Szóval én 74-et olvastam, te azt mondod, hogy 73. Hát jó, elhiszem neked. Viszont ugye itt az a kérdés, hogy mikor mentél ki Amerikába? Hány éves voltál? Mert hogy ha 98-ban mentél ki, és...
2: Hát ez a kimenés, igen. Tehát hogy ez a, ugye ezt most hogy vesszük? Tehát igen. Amikor kiköltöztem, úgymond, az 97-ben volt, de azelőtt én már nagyon sokat jártam az USA-ban. Először azt hiszem talán 15-16 éves koromban voltam, majdnem egy teljes nyarat, így apának az egyik zenész kollégájának a révén, ők hívtak meg, családhoz mentem, és aztán utána való nyáron is kint töltöttem időt, és... Hogy is volt? Aztán utána ugye én a konziba jártam, a Bartók konziba, a kocsártanárulhoz, és mellett az ELTE-re, angol szakra, és lett egy bölcsész diplomám is, és a bölcsész diploma révén én kijutottam Amerikába 20 éves koromba, és akkor ott egy teljes évet kint töltöttem egyetemen, és akkor visszajöttem, akkor onnantól gyakorlatilag majdnem minden évben visszamentem, mert ott addigra már nagyon sok barátom lett kint, és akkor 97-ben jött el az a pont, amikor én így ki is költöztem, úgymond.
1: Jó, akkor most hány éves voltál akkor?
2: Nem tudom.
1: Számolt ki te?
2: Késő van. De 20, az olyan 24, azt hiszem.
1: Jó,
2: igen.
1: Hát szóval 24 éves
2: igen,
1: voltál.
2: Igen, matematikusok.
1: Matematikusok összeültek, igen, és megbeszélték hosszas töprengés után. Szóval ott mennyiben más a filmzene jelentősége, mint mondjuk itthon. Tehát, hogy mi az alapvető különbség, hogy érzed? Elég sok időt töltöttem.
2: Igen, sok időt töltöttem, és úgy érzem, hogy azért vannak alapvető különbségek. Nagyon érdekes a kérdés, mert azért ez valamilyen szinten azért trendekhez is, és divat irányzatokhoz is, vagy nem is tudom, tehát úgy egyszerűen élethelyzet az a korhoz is valamilyen szinten idomul, és ezt 5 éve már másképp válaszoltam volna meg. Azt tudni kell, hogy most Hollywoodban, tehát az amerikai piacon nagyon-nagyon sok európai zeneszerző van, nagyon sok. És ez köszönhető egyrészt Hans Zimmernek is, aki olyan szempontból tényleg korszakalkotója, nem is korszakalkotója, de egy nagyon jelentős filmzeneszerző, és nem feltétlenül a filmes munkássága, hanem magában a filmiparban töltött szerepe, illetve az ő szerepe által kialakított munkastruktúra, ami a mai napig is működik Amerikában, ennek a kialakításában. Szóval, hogy egy iparágat épített maga köré, és nagyon sok európai filmzeneszerzőt hozott az égisze alatt Amerikába, akik viszont abban a rendszerben, amit a Hans Zimmer kiépített, remekül el tudtak helyezkedni, és nagy amerikai filmeknek írtak zenéket Európából. És aztán ez úgy szépen egyre jobban, hogy mondjam, így egyre nagyobb teret kapott, és egyre több országból is érkeztek európai filmzeneszerzők, ugye nyilván a németek, az angolok voltak az elsők, de aztán lettek az izlandiak, franciák, az olaszok, és emiatt egy kicsit most ilyen átalakulóban van, mert azért itt a zeneszerzőknek a stílus jegye is meghatározza azt az irányvonalat, ami éppen van. És azt mondanám, hogy alapvetően az amerikai és az európai filmzene között, mondjuk a 90-80-as évek, 90-es évek, 2000-es években az egy nagy különbség volt, hogy az amerikai filmek sokkal több zene volt, és sokkal nagyobb ívű, sokkal dúsabb hangszerelés, és sokkal hangsúlyosabban az érzelmekre ható zenei világa volt. Ezért lehettek ugye olyan nagyszabású filmzene soundtrackek, vagy hát olyan nagy művek, vagy nagy filmek, amikre mindenki emlékszik, hogy hú, annak a zenéjére emlékszel. Tehát most egy lengyel művész filmnek a zenéjére, én mondjuk emlékszem, de nem biztos, hogy sokan emlékeznek, viszont egy E.T.-re, ahol ugye ezerrel lehet ezt zenélni, és gyakorlatilag faltól falig szólt a zene, és nagyon hangsúlyosan, ott viszont ugye jóval könnyebb egyrészt szakmailag is kiteljesülni, hogyha sokkal nagyobb tered van, tehát lehet igazándiból úgy hangszerelni nagyobbat, akkor úgy valahogy úgy szerzőileg is egy sokkal, hogy mondjam, így homogénebb összképed alakul ki, vagy hát egy olyan filmet tudsz, vagy olyan filmzenét tudsz készíteni, amilyen nagyon önazonos, és ezért nagyon megjegyezhető. És valahogy azt éreztem, hogy ugye Európában nem annyira dívik a, mondjuk a dialógusok alatt zenélni, sokkal visszafogottabb, sokkal elegánsabb a zenélés, és az érzelmek sokkal árnyaltabban jönnek át a zene által.
1: És melyik áll hozzád közelebb?
2: Én abszolút az amerikai világot tanultam, tehát én ott lettem filmzeneszerző, és nekem ez is volt a filmes zenei esztétikám, és aztán utána én nekem át kellett magamat állítani, ami egy nagyon szép feladat volt, mert igazándiból tehát én vagyok, én írom a zenét, csak egyszerűen egy más esztétikai kódex szerint kellett onnantól dolgoznom, és ezt a nyelvet, ezt a kódexet, ezt így magamnak meg kellett írnom, azok által, hát egyrészt ugye, hál' Istennek úgy alakult, hogy nagyon-nagyon szuper, fantasztikus alkotókkal tudtam együtt dolgozni Európa szerte, és ezek a munkák ugye nagyon sokat inspiráltak, és nagyon sok közös, hogy mondjam, nyelvezeti alakítás rendezőkkel, vágókkal való nyelvezeti alakítás után tudtam létrehozni ezt a saját árnyaltabb és sokkal finomabb és részlet gazdagabb, minimalistább világot, és én nagyon szeretem azt is, amikor kellett mondjuk megint csak ilyen szép áradó zenét írni a Lajkó című filmbe például, amikor kifejezetten az volt az igény, hogy legyen egy nagyon nagy ívű dallamos filmzene, vagy akár Deák Kristófnak az unokájában, ahol ez volt az igény, de én úgy érzem, hogy ez nekem egy nagyon nagy adott, vagy hogy mondjam, nagyon nagyot adott az élet azáltal, hogy megtanulhattam, és igazániból bele is voltam kényszerítve, hogy mind a két világot tudjam.
1: Hát így van,
2: kezelni.
1: De ezt nem az élet adta, hanem ezt te forgattad át,
2: hát
1: magadban.
2: Igen,
1: ami nem lehetett azért könnyű.
2: Nem volt könnyű, egyáltalán nem volt könnyű, de nem, tehát hogy ez csak egy ilyen belső kalibráció szerintem, és megint csak az jön elő, hogy itt van nagyon nagy jelentősége az ízlésnek. Uh-huh. Tehát én a saját ízlés világom által vezérelve azt tudtam mondani magamnak, hogy na ez itt túl sok. Ja, ide így, itt ennyi elég. Tehát, hogy egyszerűen úgy tudtam magamat, mint egy ilyen rendőrség, ilyen zenei rendőrség itt irányítgatni, hogy mi az, ami még, és mi az, ami nekem jó, és mi az, ami a filmnek.
1: Na jó, én most itt nem állok táblákkal,
2: jó.
1: De mondjuk, ha állnék, akkor az lenne ráírva, hogy most zene jön.
2: Jó.
1: Aztán folytatjuk a beszélgetést Balázs Ádám filmzeneszerzővel.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Világháborús bombákat találtak a budapesti Dunaparton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok az MTI híreivel. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották. Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző. Ádám, az előbb megütötte valami a fülem. Azt mondtad, hogy stílusjegy. Szóval egy filmzeneszerzőnek is lehet önálló stílusjegye? Lévén alkalmazott művészetről van szó.
2: Én szerintem igen, és hát ezt azért elég sok csodás példa mutatja, hát hiszen nagyon sokan a hallgatók közül is azonnal tudnak 4-5 filmzeneszerzőt felsorolni, és azért, hogyha ugye az munkásságukra gondolnak, akkor valószínűleg azonnal valami fajta stílusbeli összeegyeztetés így fejben megtörténik, tehát hogy hirtelen nem egy mexikói mariachi zenekarral asszociáljuk mondjuk Morricone-t, lehetne is akár, de valahogy nem így alakult.
1: Ez egy saját kézjegy, ugye?
2: Igen, tehát hogy mindenkinek megvan az a... Egyrészt ez nagyon sok film kell, tehát hogy ez mindig én is ugye amikor elkezdtem így a karrierem elején, egy nagyon-nagyon neves filmzeneszerzőtől kérdeztem ezt a kérdést, hogy ez hogy alakul, azt mondja, hogy írja meg 20 zenét, és akkor onnantól elkezded meglátni, hogy ki vagy. Meg úgy a világ is kezdi meglátni, hogy ki vagy. És igaz, tehát hogy nagyon sok zenét kell ahhoz írni, hogy egyszerűen kialakuljon az a saját zenei stílus, amit én nem feltétlenül látok magamon, vagy hallok magamon, nagyon érte, ez halálkomoly, amikor mások mondják, ugye, hát ez olyan Balázs Ádám, most nem tudom, milyen az, de hogy én csak írom, de hogy én írom, és akkor ezek szerint vannak olyan jegyek, amiktől így valahogy megismerhető az, hogy ezt én teszem. Amit ugye az ember egy idő után tudatosan tud irányítani, az, hogy nyilván az ember a karrierje elején nagyon sok mindent elvállal. És ezzel semmi baj nincsen, mert szerintem én is elvállaltam tényleg minden feladatot, mert úgy éreztem, hogy mindenből tanulok, és mindent a saját hasznomra, a saját tudásom gyarapítására tudok majd fordítani. Úgyhogy nagyon fontos ez. De hogy az ember előbb-utóbb rájön, hogy ja, hogyha egy kínai, nem tudom, filmhez kell kínai népzenét írni, akkor lehet, hogy nem én vagyok a legjobb filmzeneszerző erre, vagy hogyha most, mit tudom, én engem megkeresne egy film, ahol mondjuk 18 évesekről szól, és ilyen nagyon-nagyon mai nyelvezetű hip-hop, drum and bass, valami olyan jellegű zenét kéne csinálnom, ami abszolút nagyon fontos, hogy stílus, hogy mondjam, tehát hogy a stílusában megfelelő legyen a filmhez, akkor nem mondanám azt, hogy én nekem kell ezt csinálni, sőt, már többször volt így, hogy én nem megmondtam, hogy ez figyelj, hogyha a filmednek jót akarsz, akkor nem én írom ezt, mert hogy én, erre van jobb, van olyan zeneszerző, aki önazonosabb ebben a stílusban és abban a stílusban. És hogy mondjam, ezért nagyon hálásak azok a filmesek, amikor ilyesfajta őszintességgel találkoznak, de hogy ehhez az is kell, hogy én az összes képességemnek tudatában legyek, és tudjam azt is, hogy mi az, amit én a legjobban meg tudok csinálni, és amit én a legjobban meg is szeretek csinálni. Például én nagyon sokáig nem hittem abba, hogy vígjáték, tehát hogy valahogy én nekem mindig a dráma volt az, ami a legjobban hozott, de hogy mindig adta nekem az élet a vígjátékokat, és hogy úgy nagyon féltem az elején a vígjátékoktól, aztán hogy egyre több jött, és nagyon megszerettem a vígjáték műfaját, és akármennyire is az elején óckodtam attól, hogy én vígjátékokhoz írjak zenét, rengeteg vígjátékhoz írtam zenét.
1: Ugye, ilyen például és Nagy Karácsony is.
2: Igen, tehát, és most már nagyon élvezem, de hogy mindig, amikor úgy az ember az álom munkájára gondol, hogy mi az, akkor az valamilyen ilyen nagyon, nagyon szép dráma, nagyon kis belsőséges, ilyen törékeny zene, ilyen nagyon-nagyon minimalista, olyasfajta filmvilágot tudok
1: én. Mint a testről és a lélekről, nem? Enyedi Ildikó filmje?
2: Például, igen, vagy a terápia sorozat, tehát hogy az a fajta ilyen lelkület, zene, azokat szeretem én a legjobban. Vagy hát azt érzem, hogy az ahhoz tudom azonnal, hogy azt mondani, hogy hú, na ez. De hogy egyébként meg tényleg azon kapom magam, hogy közben már egy csomó stílust én is megszerettem, és elsajátítottam a saját nyelvemen.
1: hát például vígjáték, ugye?
2: Igen.
1: De ha valakinek nagyon erőteljes, önálló stílusa van, első hallásra felismerhető az, hogy ez az ő munkája, akkor az valahol beskatujázza, nem? Tehát, hogy lehetséges, hogy nem kap olyan ajánlatokat, amiket,
2: igen,
1: amiket egyébként
2: nem
1: tudna
2: biztos, hogy
1: oldani.
2: Az baj. Tehát, hogy nem biztos, hogy az baj. Én pont ezt mondom, hogy nem baj, hogyha van egy olyasfajta arculatod. Én értem, hogy alkalmazott zeneszerzés, és hogy sokfajta is, én tényleg nagyon-nagyon, én azért nagyon-nagyon tág vonalakon dolgoztam, tehát tényleg nagyon sok irányvonalat kipróbáltam, és nagyon sok, és mindegyikben megpróbáltam azért a saját kézjegyemet beletenni, de hogy valahogy, hogy az ember csak mégis a saját kézjegye által lesz ismert, vagy amiatt keresik fel. Legyen az két hang, legyen az két olyan megjegyzés, akár mondat a kommunikációban, ami nem feltétlenül a zenében jelenik meg, de hogy valami, ami miatt megkeresik az embert, és őt akarják. És mondom, hogy ez nem feltétlenül a zene.
1: Na hát ettől függetlenül lehet, hogy holnap hívnak téged egy vígjáték ajánlattal.
2: Elképzelhető.
1: Jövünk vissza Balázs Ádám filmzeneszerzővel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző. Ádám, nem sikerült kiszámolni, hány éves voltál, mindegy is, amikor végül is Amerikába kerültél, de hogy azért az biztos, hogy fiatalon, ott mert végül is egyedül, még ha voltak is ismerettségeid vagy barátaid, saját lábadon kellett megállni.
2: Igen.
1: Ez hogyan indult?
2: Hát nehezen. De hát az ember ugye beleszokik ebbe is, és hogy mondjam, tehát hogy én szerintem mindaz, amit ott a pályám elején én megtettem azért, hogy olyan extra munkákat vállaltam kint Amerikában, hát tehát egyáltalán dolgoznom kellett amellett, hogy én filmzeneszerző voltam, mert azért eleinte nem fizettek annyit, meg hát az ember ugye be akar törni egy szakmába, és ezeket is ugye átfordítottam én, abszolút a magam javára, tehát stúdióban voltam, zeneszerzőknél. Ilyen asszisztense voltam a zeneszerzőnek, de hogy abból meg rengeteget tanultam, megtanított a számítógépes munkára, tehát ez is például ez egy nagyon fontos aspektusa a filmzeneszerzésnek, amit lehet, hogy nem mindenki tud, hogy azért ez egy erős programozói, majd hogy nem matematikai jellegű munka is, mert hogy amellett, hogy az ember zenét ír, amellett iszonyatosan képben kell lenni a legújabb technológiákkal, komputerrel dolgozunk, hangbankokkal dolgozunk, hangszínekkel dolgozunk, vas elektronikai hangszerekkel, tehát hogy amellett, hogy minden megszületik papíron, és eljátsza a végén egy zenekar, emögött rengeteg technika van. És ezt a technikát is meg kell tanulni. Tehát például egy filmzeneszerzőnek ez borzasztó fontos, és ezt, én például a Zeneakadémián ezt tanítom, tehát a digitális hangszerelést és a digitális megoldásokat, mert hogy ez pontosan ugyanolyan fontos, mint a zeneszerzés, tényleg, mert hogy egyszerűen az a fajta, tehát a hangok egyszerűen nem kelnek majd életre, hogyha ez nem megy keresztül egy számítógépen, nem megy keresztül különböző programokon, ez a folyamat, a szerzői folyamat. És ez például nekem, én mindig úgy tekintettem, hogy olyan munkám van, amiből rengeteget tanulok, és későbbiekben ezeket abszolút tudom kamatoztatni, ugyanez. Ha olyan feladatom volt, ahol nagyon sokat kellett beszélni emberekkel, az pedig a kommunikációmat fejlesztette, és imádtam, mert egyszerűen nagyon sok emberrel tudtam egy nap beszélgetni, és nagyon sok ilyen mini interakcióból tudtam építeni a saját kommunikációs stratégiáimat, vagy hát ilyen mindenfélét, amit nekem kellett. És hogy ez a mai napig is ugye mindenkinek, szerintem minden alkotónak, és olyan alkotónak, aki társalkotó, ez egy majdhogy nem eszenciális és nagyon fontos lételeme, vagy léteszköze a kommunikáció, megfelelő kommunikáció. Szóval én valahogy így néztem erre, és hogy minden nagyon tudatosan, abszolút a saját fejlődésemre fordítottam, és aztán amikor már oda kerültem, hogy zenét tudok írni, pénzért, úgymond profi lettem, mert nálam ugye az volt a tehát én ezt úgy veszem, hogy onnantól, hogy mondjam, professzionális film zeneszerző valaki, hogyha ezért pénzt kap, és mondjuk megél belőle. És például tud határidőre dolgozni, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy itt iszonyatosan kemény határidők vannak, és nagyon sok embernek a pénze és munkája múlik azon, hogy befejezed-e időre, és úgy fejezed-e be, mert aztán befejezheted, de soha többet nem kapsz munkát, hogyha nem jó az a zene. Vagy nincs úgy felvéve, vagy nem jó a felvétel. Tehát rengeteg buktatója van annak, hogy az ember megír egy filmzenét, tehát ennek ugye az a romantikus képzet, hogy jaj, ott a lebegő hajú filmzeneszerző, és akkor leül, játszik, és álmodozik. Jó, igen, van ilyen is, de hogy ez azért kőkemény biznisz is egyben.
1: Jó, hát a lebegő hajat azt annyira nem látom rajtad.
2: Jó, hát igen, ez már múlté.
1: Na, de még lehet. Na, de Amerikában hogy találtad meg a megfelelő mestereket?
2: Igazándiból ilyen ismerettségeken keresztül voltak már azért olyan szakmai kapcsolataim, akiken keresztül el tudtam kezdeni egy nagyon helyes professzor, aki mai napig is tanít az NYU-n, a filmiskolában, ő mentorált engem, és vitt be azokba a körökbe, ahol el tudtam kerülni előbb-utóbb olyan filmesekhez, akik dolgoztak meg. Hát én gyakorlatilag az NYU és az összes New Yorki filmiskolába kiraktam hirdetéseket, hogy írok zenét, és így lettek az első filmes kapcsolataim, és az első munkáim, és az első éles munkáim, amiken élőben tudtam már felvenni zenét, nyilván nem olyan költségvetéssel, de mondjuk egy 10 főzenekarral. Tehát ezek olyan dolgok, amik nagyon fontosak voltak, és megint csak azt a képzetet erősítették, illetve ennek az egész iparágnak azt a részét mutatták meg nekem miniben, hogy itt nagyon sok mindenről van szó. Tehát itt gyakorlatilag az ember a saját munkájának a producere, és mindannak a pénznek a nagyon-nagyon gondos őre, amit mondjuk egy film zenére fordít egy produkció. Tehát, hogy az megfelelően legyen felhasználva, az pontosan azt képezze majd le, amit én szerzőileg elképzeltem, és ezekhez nagyon-nagyon fontos volt.
1: Jövünk vissza, jó? Balázs Ádám filmzeneszerzővel, Morricone-t ki nem hagyjuk.
2: Jó.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző, aki személyesen ismerte Morricone-t is. Milyen volt a te kapcsolódásod hozzá egyáltalán? Tehát azt, amit ő tudott, azt lehet sajátítani? Tehát én most nem tudom, hogy ez ilyen legendárium része vagy sem, de hogy ő állítólag úgy dolgozott, hogy nem is látta a filmet, és akkor nem biztos, hogy ez igaz, tehát hogy nem látta a filmet, hanem csak úgy elképzelte is, hogy mégis ilyen zseniálisat alkotott.
2: Igen, hát ő egyszerűen tényleg egy egyszeri és megismételhetetlen fantasztikus géniusz a szakmáknak, és mint zeneszerző is ezt nagyon fontos hozzátenni, nem mint hogyha még egy filmzeneszerző kevesebb lenne, de ő nem csak alkalmazott zeneszerzőként alkotott hatalmasat, hanem kortárs zeneszerzőként, és ugye hát az én édesapám járt a római Santa Ceciliára, ahova Morricone is, és ott a két év folyammal volt a apám felett, tehát sokszor találkoztak is, és ugyanannál a mesternél Goffredo Petrassinál tanultak. És Petrassi mester azért nagyon híres volt arról, hogy egy progresszívebb, atonális zenét szeretett volna azért így belé a zenészekbe belesújkolni, és Morricone már akkor úgy mellesleg, ugye, mint trombitás, nagyon sokat hangszerelt popzenét, és ebből ugye, állandóan a Morricone-t a professzor állandóan ezzel cikiszte, vagy nem is tudom, tehát így állandóan zargatta, hogy már megint a pop, már megy. Tehát a Morricone-nak nagyon sokat kellett bizonyítania kortárs téren, és hihetetlen jó kortárs darabjai vannak, nagyon-nagyon izgalmas és nagyon fantasztikus zajzörej zené is vannak hangszerekre, amik szerintem tényleg nem tudják az emberek, hogy ilyet is írt. Uh-huh. És az a világ, meg hát az a lelkület, amivel ő alkotott, az tényleg megismételhetetlen és csak rá jellemző. Én azt tudom, hogy több filmestől is hallottam, akik dolgoztak velük, hogy ő megnézte mindig a filmet, és nagyon érzelmesen reagált filmekre, tehát egy vetítésen végigbőgte a filmet, és mondta, hogy akkor ő ezt megcsinálja, és onnantól lehet, hogy ő már képzetben is dolgozott, és biztos, hogy nem az a fajta, tehát nyilván az én generáció már sokkal jobban a számítógéphez szokott, és azért régen nem így ment ám ez, tehát hogy azért úgy mennék, John Williams még a mai napig úgy vezényel, hogy megy a film, és csinálnak 30 téket, amíg meg nincsen pontosan. Ő azért megírja nagyjából pontosan az, hogy mikor és hogyan, de nem feltétlenül számítógéppel, hanem ők papíron, ceruzával papírral ír a mai napig, és hihetetlen nagy szaktudással és tapasztalattal rendelkezik természetesen, most bocs, hogy eltérek a Morricone-tól, de ez fontos megjegyezni, hogy azért régen így írtak zenét, hogy sokkal jobban azokra az érzésekre mentek rá, illetve azokkal dolgoztak, amik az emlékezetben megmaradtak egy film első megtekintése után. Amit valószínűleg végigjegyzeteltek, vagy csak megnéztek, de hogy ezek az impressziók alakították azt a filmzenei hangulatot. A mai világban nagyon könnyen megnézhető egy jelenet 10-20-szor otthon, megnyomom a gombot, és már megy is a jelenet. Ez régen nem így volt. És sokkal másabb memória is kellett, vagy egy olyan képesség a memóriára, vagy annak az hogy azt a fajta memóriát kifejleszteni, ami képes megjegyezni érzelmeket, és hogy mikor és hogyan kell mondjuk egy jelenetre reagálni. És ebben nagyon-nagyon nagy volt a mester.
1: Amikor az ő lelkületét említetted, akkor mire gondoltál?
2: Hát azt a nagyon érzelmes, nagyon túláradó, nagyon szerető, nagyon kedves embert, aki ő volt valójában, és hogy ezt ő így mindig ezt írta valahogy, tehát hogy neki ez volt az összekötője, amellett, hogy egy hihetetlen nagy szakmai tudása rendelkezett, és egy olyan dallam eszköztárral, ami nagyon homogén volt, és nem önismétlő, hanem egyszerűen egy olyan nagy merítése volt önmagából, hogy pontosan tehát a Morricone stílust. Tehát abszolút megjött. az, hogy meghallottuk, és tényleg nagyon jelentős korszaka volt, nagyon sok olyan film van, ami tényleg én is ezeken nőttem fel, és ezek inspiráltak is, amikor beszélgettem vele többször is, akkor is mondtam, hogy mennyire fontos volt az, hogy ilyen irányvonalat, vagy inkább egy érzelmi kötődést adott. Tehát úgy, mint a Cinema Paradisót valaki megnézi, és egyszerűen onnantól a mozi szerelmese lesz. És hogy ezt ő a rendezővel el tudta hitetni nekünk, és hogy egy olyan érzelmi kapcsolódást adott ahhoz a filmhez, hogy én is azt éreztem, hogy nekem ugyanilyen érzelmi kapcsolódásom kell, hogy legyen majd egy filmhez, és milyen jó lenne, hogyha én ezt zenében a filmen keresztül tudnám majd így megmutatni. Szóval, hogy ilyen szempontból ő nagyon jelentős volt.
1: Az, amit most elmondtál, azok leginkább, azt gondolom, személyiségi jegyek. Mégis az, amit ő tudott a filmzenében, az másolható, vagy bizonyos elemei átvert?
2: Nem. Szerintem nem. Meg ő azért nagyon öntörvényű volt, és igen, tehát ő egy öntörvényű alkotó volt. Karcos alkotó volt, ilyen szempontból, tehát ő nagyon-nagyon tudott harcolni a saját igazáért, és ezért az a fajta esztétikum is kialakult, amit ő kvázi ezzel a kemény kezűségével kialakított, hogy ő azért nagyon hangsúlyos minden filmben, és az ő zenéje hangsúlyos. És akkor ez úgy egy tudott dolog volt, szóval, hogyha valaki olyat szeretett volna, akkor ez nem, így van. És innentől ez így kialakult, és nem is volt kérdés, hogy olyan filmek jönnek, ahol szeretnék azt, hogy a mester tényleg ragyogjon, és szóljon az a zene.
1: Ő volt az érzelmes harcos.
2: Igen.
1: Ez milyen jó. Igen. Jövünk vissza Balázs Ádámmal.

Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző, aki ugyan sokat és sokáig élt Amerikában, de a bázisa mégiscsak itt van, Európában, Magyarországon, Budapesten, sőt, hát azt is mondhatom, hogy itt nagyjából a rádióval egy kerületben.
2: Igen.
1: De hogyan épült ki a magyarországi kapcsolatod rendezőkkel, hiszen azért olyan jeles alkotásokban vettél részt, mint például a Terápia sorozat, aztán Enyedi Ildikó filmje a Testről és Lélekről, aztán Deák Kristóf Mindenki című, egyébként Oscar-díjas alkotása, és azért még hosszasan lehetne sorolni.
2: Igen, ugye minden Amerikából ered, mert hogy én, ahogy ezt már így említettem korábban, ott tanultam ki a mesterséget, és ott is kezdtem el dolgozni. Ott kaptam egy lehetőséget, és ez is egy nagyon érdekes és nagyon, nagyon szép élményem volt, és nagyon sok ilyen egyedi és megismételhetetlen filmes pillanatom van így az életemben. De például ez is az egyike volt, hogy teljesen, hogy mondjam, a véletlenek hozták össze, hogy egy akkoriban éppen, hogy az HBO-hoz kerülő producer asszisztenssel jóba lettem, és gyakorlatilag egy fél évig nem mert szólni nekem, hogy esetleg hozzak be valami munkát megmutatni neki, mert félt attól, hogy esetleg nem olyat hozok, ami megfelelne nekik, és azon a szinten esetleg valami gondot okozna a későbbi barátságunkban. De aztán egyszer csak megadta ezt a lehetőséget, és bementem egy CD-vel, ami volt 8 vagy 10 zenemű, és gyakorlatilag ugye az ember ilyenkor egy picit félelemből építi össze a saját demo világát, és mindig úgy raktam össze, hogy jó, hát ez jó, de hogy mi van, hogyha nem tetszik neki, akkor jön a következő, akkor melyik legyen? Tehát, hogy úgy valahogy nem abból építettem, hogy fú, ezt végig fogja hallgatni, és hú, de jó lesz, és minden nagyon tetszik, hanem hogy mi van akkor, hogyha elteker a 20. másodperc után, mert hogy az a nagyon szép klarinét szól, csak az 1.40-nél van. Szóval, hogy így összeállítottam, és amikor eljött az a nagy pillanat, hogy én bemegyek, akkor gyakorlatilag én választottam egy zenét, ami nagyon én voltam, és nagyon más volt, mint bármi más akkoriban, és egy kicsit a magyar népzenéhez is köthető volt, de elektronika, egy régi eredeti Bartók gyűjtést csináltam meg ilyen elektronikus feldolgozásban, de akkoriban ez még nagyon nem volt divat. És ez volt az első zeneművem, és akkor így mondtam, hogy Jézusom, mi ez gyorsan áttekeri, és bementem, és az úriember elkezdte lejátszani a CD-met, és 10 másodperc után mondta, hogy hát ez jó. 15 után ez nagyon jó, akkor utána 20-nál egy másik, nem feltétlenül rádiópublikus szóval is említette, hogy mennyire jó, és akkor utána 28 másodpercnél leállította a CD-met, kiüvöltött az asszisztensének, és így kaptam meg az HBO-nál az első munkámat. Ami első munkám viszont az HBO-nak és a Cinemax-nak 7 évig volt a fő címzenéje. És ez a legelső munkám, ami szépen így alakult, egyre feljebbet, egyre többször kellett verziókat csinálnom belőle, és akkor egyszer csak így ez lett az arculata a Cinemax csatornának, és meg is tartották nagyon sokáig. Ezt a sztorit csak azért mesélem el, mert hogy innentől látható, hogy nekem volt egy nagyon komoly HBO-s amerikai kötődésem, és én az HBO-nak dolgoztam, és az HBO által lettem professzionális zeneszerző, tehát ott tudtam el egyszerűen megélni abból, hogy zenét írok, és ott tudtam megtanulni azt, hogy időre kell pontosan befejezni mindent. És amikor ez volt, nem volt messe, tehát meg kellett csinálni, pontosan van rá 48 órám, hogy megcsináljak valamit, annak tökéletesen jónak kell lennie, olyan jónak, hogy legközelebb is felhívjanak a munkákban is. Ez a fajta mentalitása megvan az emberben, soha az életben nem késik le egy határidőt se. Én például soha nem szoktam, és mindenki nézi a nagy szemekkel, hogy kész vagyok akkor, amikorra megmondtam.
1: És ennyire
2: ez
1: furcsa?
2: Belém nevelték, ez van. Tehát, hogy ez amikor ki van mondva, pontosan a költségvetéseim is ugyanilyenek, tehát ebben nagyon abszolút a professzionalizmus irányába hajlok, és minden művészeti szempontot úgymond ez alá teszek, mert alkalmazó zeneszerzők vagyunk, és alkalmazkodni kell minden szituációhoz. Dehogy megint csak a sztorit akkor rövidebbre, hogy az amerikai HBO-nál én már egy ismertebb zeneszerző voltam bent, És amikor ide költöztünk Magyarországra, hogy visszajöttem, úgymond, szüleimhez, akkor indult az európai, közép-kelet-európai HBO, és az akkori angol HBO vezetés kért Amerikából referenciákat, ki az, aki esetleg itt van Európában, aki azért azt a fajta, tehát hogy aki azért HBO családból jön, már van-e ilyen. És így kerültem így a kalapba, és így kerültem oda a terápia sorozatba, gyakorlatilag az HBO-n keresztül, és így ismerkedtem meg ezekkel a csodálatos rendezőkkel, akikkel később mindenkivel tudtam dolgozni, és többek közt Ildikóval is együtt dolgoztunk 3 évadon keresztül, és nagyon szép, és nagyon, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon tiszteletes és nagyon szép munkakapcsolat, mindaz, amit mi együtt véghez vittünk, és Ildikóval is megvolt az, hogy ugye eljött a stúdióba hozzám, és egyszerűen egymásra kellett hangolódni, nekem meg kellett értenem azt, hogy ő mit ért az alatt, és hogy tök jó volt az, hogy ott zongora mellett annyira szépen és organikusan ez kialakult egy óra alatt, hogy onnantól én értettem, hogy ő mit szeretne és mit kér, és akkor így lett abból, hogy aztán amikor elkészült a testről és lélekről, akkor Ildikó felhívott és megkért, hogy legyek a filmének a zeneszerzője. És az HBO terápiás munkákon keresztül azért nagyon sok irányvonalba is el tudtam indulni.
1: Például vígjátékok?
2: Vígjátékok, igen, és akkor így alakult az, hogy Deák Kristóffal is együtt dolgozhattam először egy sorozaton, és aztán onnantól Kristófnak is nagyon tetszett, aki ugyancsak külföldön, Angliában tanult, és hát valahogy így a mi alkotói világunk, vagy szemléletünk, vagy ízlésünk, az nagyon hasonló volt, és ezért, amikor megcsinálta ezt a filmet, akkor megkeresett engem, hogy velem szeretne dolgozni.
1: Most nem firtatom azt, hogy mikor jöttél haza, hogy számolgassunk esetleg hány éves voltál akkor.
2: Ja, nem tudom.
1: Most igen. Már ezt veszem a feledés homályába, de hogy látod a jövőt? Tehát, hogy esetleg ott van-e a terveid között az, hogy hosszabb időt töltesz újra Amerikában, vagy most már abszolút itt a bázisod, vagy esetleg kitekintgetsz Európa más országaiba?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy hiszem, hogy én Magyarországra születtem, magyar vagyok, és ezt senki nem tudja elvenni tőlem. Viszont én nagyon sokat töltöttem Amerikában is, és ezért én nekem ez egy, hogy mondjam, én azért szeretek a világban lenni mindenfelé, és nagyon sokszor bizonyította az élet, vagy megmutatta az élet, hogy, és azt hiszem, hogy nem csak magamról, ez azért egy ilyen elég általánosan emberre leképezhető megfigyelés, hogy azért soha nem az történik, amit gondolunk. Nagyon sokszor, és én sem tudtam pontosan, hogy mikor és hogy és mit ad majd az élet. Azt tudom, hogy azért hál' Istennek nagyon sok helyen tudtam dolgozni Európában, már most is, csodálatos országokban, csodálatos alkotókkal, és az a fajta, hogy mondjam, az a fajta érzés, hogy egy nemzetközi vérkeringésnek vagyok tagja, akár ázsiai filmeken is, tényleg Ausztráliában is dolgoztam már több filmen. Szóval kontinenseket átívelő munkafolyamatok, ezek engem mindig nagyon is izgattak, és meglátjuk, hogy mit hoz az élet, és hogy hova dolgozom, meg hogy hogyan. Én nekem az a legfontosabb, hogy egy olyan filmen tudjak dolgozni, aminek jelentése van, ami tud adni a világhoz, ami pozitívan, érzelmileg valami olyanról szól, ami építi a világot, amitől jobbak leszünk, és amihez, hogyha én is valamilyen szinten hozzá tudok kapcsolódni, és tudok adni ehhez, akkor az már megérte.
1: Sok ilyen alkalmat kívánok, sok ilyen munkát, és hát azt mondtad, hogy a világban szeretsz mindenfelé lenni. Én nagyon köszönöm, hogy most egy kicsit itt voltál velünk a stúdióban.
2: Én köszönöm.
1: Balázs Ádám filmzeneszerző volt a vendégem. Ezzel búcsúzom. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Olyan gyors, akár egy gondolat.
1: Mondd, hogy csináltad?
0: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
1: Én is így akarok taxit rendelni.
0: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharang torony Radostyánban. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntetőfékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanószerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották. Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó kőszínháza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd, amit a köznyelvben sokszor északi összekötő vasúti hídként emlegetnek, ami a Népsziget felett is átvezet. A Budapest-Esztergom vasútvonal forgalma mellett gyalogos és kerékpáros közlekedés is megengedett rajta. A hidat 2008-ban felújították, mely során a Duna főága feletti teljes acélszerkezetet kicserélték, és a pilléreket is megerősítették. Építésének ötlete elsőként az esztergomi vasútvonal tervezése során merült fel, 1892-ben. Az átadásra pedig csupán 4 évet kellett várni. A forgalom gyors növekedése miatt az évek során többször is meg kellett erősíteni a szerkezetet. Feladatát azonban egészen a II. Világháború utolsó éveig el tudta látni. Több súlyos légitámadás érte, a végső csapás 1944 karácsonyán, amikor a visszavonuló német haderő felrobbantotta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György, halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A költségvetés és a...
0: ...egyen. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi

0: mint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanószerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották. Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fehér Sas tér a Tabán egyik közterülete volt 1936-ig, mikor a városrészt területrendezés miatt lebontották. A tér közepén állt egykor a szégyenoszlop. A legenda szerint ide kötötték ki régen a tolvajokat, bűnösöket és a csalóárusokat. A valóságban azonban egy olajlámpás tartószlopa volt az, amit pellengérnek hívtak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban szénapiacnak és lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaságtér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófa védelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntetőfékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották. Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére, ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója, Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntetőfékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanószerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották. Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. október 25-én, a forradalom harmadik napján, magyar és szovjet fegyveres alakulatok nyitottak tüzet a békés és fegyvertelen tömegre a parlament előtt. A sortűzben máig sem tudni pontosan, hány tüntető vesztette életét. Ez volt a forradalom legvéresebb budapesti eseménye, ami az 1956. október 25-i véres sütörtök néven vált ismertté. A túlélők kezdeményezésére 2001-ben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium falára felkerült az áldozatok emlékjele. Kámfül József szobrászművész és Kálmájer Ferenc építészmérnök közös munkája a Kossuth-téri sortűz keresztüzében elhunyt civil áldozatoknak állít emléket. Az embereken áthatoló, majd a minisztérium árkád falaiba fúródó gyilkos lövedékek véletlenszerű halmazát bronzból öntött golyók szimbolizálják. Az egyik alkotó, Kálmájer Ferenc, maga is a Kossuth-téri sortűz túlélője volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum, a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árusították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946. májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hidat 1948-ban elbontották.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.